Közgyűlés harmadik rendkívüli ülésének második ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Néher András és Varga Gábor jegyzők lesznek a segítségemre. Köszöntök mindenkit, aki nyomon követi a mai munkánkat. Tisztelt Országgyűlés, a mai napon napirend előtti felszólalásra jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök úr, Helyzet van címmel. Miniszterelnök úr, öné a szó.

Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Az elmúlt napokban szó szerint gyilkos hőhullám ejtette foglyul Európát, így Magyarországot is. Soha nem látott hőmérsékleti rekordok dőltek meg, és Európa szerte ember életek vannak veszélyben. A következő napokban is Magyarországon 40 fok körüli hőségre kell készülnünk. A helyettes országos tiszti főorvos szerda éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. A helyzet rendkívüli, és most egy dologra különösen kell figyelnünk, az ivóvízre. Ország szerte továbbra sincs érdemi csapadék, a hőség egyszerre terheli az emberek szervezetét, a vízi közműrendszert, a közlekedést, az egészségügyet, a mezőgazdaságot és az energetikai infrastruktúrát. Mi ezekben az órákban minden rendelkezésünkre álló eszközzel azon dolgozunk, hogy ezek a rendszerek működőképesek maradjanak. A legkritikusabb helyzetet jelenleg a vízellátásban kezeljük. A Dunamenti regionális vízmű szolgáltatási területén jelenleg is 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. Nyugat-Nógrádban 3 településen elsőfokú, 21 településen másodfokú korlátozás van érvényben. Szadán, Veresegyházán, Erdőkertesen, Sojmáron, Ürömön, Pomázon, valamint a Gödöllői és Nyugat-Nógrádi térség több településén továbbra is kritikus a helyzet. Fejér megyében, Alcsútdobozon, Tabajdon, Mányon és Felcsúton is vízhiány alakult ki. Tegnap reggel Szada lett az első magyar település, ahol a hálózat túlterhelése miatt megszűnt a vezetékes ivóvíz ellátás. Azonnal intézkedtünk. A Nemzeti Vízművek, a Dunamenti Regionális Vízmű, a Katasztrófa Védelem és a Magyar Honvédség összehangolt munkájával megerősítettük az ellátást. Jelenleg Szadán 8 vízszállító járművünk dolgozik, Veresegyházán további lajtos kocsikkal biztosítjuk az ivóvizet. Fejér megyében szintén tartálykocsikkal segítjük az ellátást. Tatáról, Kaposvárról és Budapestről is vízszállító járműveket vezényeltünk az érintett térségekbe. Innen is szeretném megköszönni a vízügyi szakembereknek, a katasztrófavédelem munkatársainak, a honvédeknek, a tűzoltóknak, az önkormányzatoknak és minden önkéntesnek azt a munkát, amelyet ezekben az órákban végeznek. Az ő helytállásuknak köszönhető, hogy sikerült megelőznünk a még nagyobb ellátási zavarokat. Honfitársaim, a vízszállítás önmagában nem oldja meg a problémát. A hétvégén 55%-kal magasabb volt a vízigény az átlagosnál. Egyes településeken a fogyasztás a megszokott mennyiség kétszeresét is elérte és meghaladta. Pénteken már több helyen elsőfokú vízkorlátozást kellett elrendelnünk. Ennek ellenére a vízfogyasztás nem csökkent, hanem tovább emelkedett. Ez azt jelenti, hogy több vízszállító rendszer már nem tudja megfelelő ütemben visszatölteni a tároló medencéket. Ha ez tartósan így maradna, úgy újabb településeken is kialakulhat vízhiány. Ezt nem várhatjuk meg. Ezért a következő napokra is nagyon világos és határozott kérésem van minden magyar emberhez. Csak a valóban fontos esetekben szükséges vízhasználatra korlátozzuk az ivóvízfogyasztást. Azt kérem, hogy ezekben a napokban ne locsoljanak ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel, a lehet, halasszák el az automosást, ne töltsenek medencéket, és halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely ráér még néhány napig. Most azért dolgozunk, hogy elegendő ivóvíz jusson minden családnak, a kórházaknak, az idős otthonoknak, a bölcsödéknek, az iskoláknak, a kritikus intézményeknek és szükség esetén a tűzoltásra is. Tisztelt képviselőtársaim! Ma a politika kér valamit a magyar emberektől. Azt kérjük, hogy a következő két napban vigyázzanak a vízre, takarékoskodjanak a szokásosnál is jobban, segítsenek megőrizni a biztonságos ivóvíz ellátást. De azt is tudom, hogy a magyar emberek már hosszú évek óta kérnek valamit a politikától, az aktuális kormányzattól. A gazdák például azt kérték, hogy végre
vegyük komolyan az asszályt. A vízügyi szakemberek azt kérték, hogy újítsuk meg az előregedett vízi közműveket. A települések azt kérték, hogy legyenek fejlesztések, mielőtt baj lesz. A környezetvédők azt kérték, hogy készüljünk már fel végre a klímaváltozásra. Sokan mondták évről évre, hogy a víz hiány lesz Magyarország egyik problémája, és az egyik legfontosabb megoldandó stratégiai kérdése. Igazuk volt, igazuk lett, és az Orbán kormány nem hallgatott rájuk. Nem alkottak valódi klímatörvényt, olyan törvényt fogadtak el, amelyről még az Alkotmánybíróság is kimondta, hogy sérti a jövő nemzedékek jogait, sérti az elővigyázatosság elvét, és nem ad érdemi valódi választ Magyarország klímavédelmi kihívásaira. Egy éve kötelezte az országgyűlést a hiányosságok pótlására az Alkotmánybíróság. Az előző országgyűlés, az előző kormány mégsem alkotott új klímatörvényt. A határidő éppen ma járt le. Inkább hagyták tönkremenni a vízi közműveket. Évente több mint 17 milliárd forint értékű ivóvíz vész el a hálózatban. Ez azt jelenti, hogy minden negyedik, ötödik liter víz egyszerűen elszivárog. Vannak térségek, ahol a betáplált víz közel fele el sem jut a fogyasztókhoz. Magyarországon átlagosan óránként 10-11 csőtörés történik. A hálózat felújítási ciklusa óta közel 300 év lett, miközben ezeknek a vezetékeknek a várható élettartama legfeljebb 100 év. Közben tudták, hogy a következő 15 évben csak a vízi közmű rendbetételéhez közel 4000 milliárd forintra lenne szükség. Az előző kormány mégsem végezte a munkáját. Ahogy nem készültek fel az asszályra sem. Évtizedeken át ugyanazzal a szemlélettel működtették a vízügyet, a vizet minél gyorsabban kivezetni az országból. Miközben a talajból ma már 7 Balatonnak megfelelő vízmennyiség hiányzik. Miközben a Tisza vízhozama rohamosan csökken, a Szamoson alig érkezik víz, a Velencei tó évről évre élet-halál harcot vív, és a kiszáradás határára került, és egyre több település küzd vízhiánnyal. És az előző kormány nem csak nem készítette fel Magyarországot a klímaváltozásra, az egyre súlyosbodó asszályhelyzetre, de éveken át még a probléma létezését is tagadták, relativizálták. Amikor tudósok, gazdák, vízügyi szakemberek és környezetvédők figyelmeztettek, önök, kedves ellenzéki képviselők legyintettek. Amikor már az egész világ azon gondolkodott, arról beszélt, hogyan lehet felkészülni az egyre gyakoribb hőhullámokra, az asszályra és a vízhiányra, önök azt mondták, hogy ez is csak egy liberális őrület. Miközben egész Európa alkalmazkodási programokat indított, önök inkább politikai propagandát gyártottak. A valóság, mint mindig, ahogy április 12-én, most is szembejött. Ez az Orbán kormány öröksége ezen a területen. És most itt állunk, és a saját bőrünkön tapasztaljuk, mennyire kellett volna Magyarországnak egy tisztességes, cselekvőképes és hazaszerető kormány. Mennyire hiányoznak az önök által ellopott milliárdok, mennyire hiányoznak az önök által elvesztegetett évek. Hogy mekkora kincsünk a víz. Én itt ígérem és vállalom, hogy mindent meg fogunk tenni azért, hogy vigyázhassunk rá. A következő években új alapokra fogjuk helyezni Magyarország vízpolitikáját. Átfogó programot indítunk a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessük azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben ma minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. A vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve. Rendbe fogjuk tenni a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessünk. Országos vízmegtartási programot indítunk.
Fejleszteni fogjuk az öntözési rendszereket, és felkészítjük a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb asszályokra. Megalkotjuk Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül, és a magyar emberek, valamint a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. A vízügyben ismét a szakértelemé lesz az első szó. A döntéseket a vízügyi szakemberekkel, a gazdákkal, az önkormányzatokkal és a tudomány képviselővel együtt fogjuk meghozni. A gazdákat nem fogjuk magukra hagyni a száj idején. Támogatjuk őket, felkészítjük őket az új klimatikus viszonyokra. Bővíteni fogjuk az öntözési lehetőségeket, támogatni fogjuk a víztakarékos technológiák elterjedését, ösztönözni fogjuk a talaj nedvességet megőrző gazdálkodási módszereket, és kiszámítható segítséget nyújtunk azoknak, akik a szélsőséges időjárás miatt szenvednek veszteséget. A magyar vidék jövője azon is múlik, hogy képesek vagyunk-e alkalmazkodni a megváltozott éghajlathoz. Mert a víz Magyarország egyik legfontosabb stratégiai kincse, és ennek megfelelő felelősséggel kell gazdálkodnunk vele. Honfitársaim, a következő napokban ehhez önökre, minden magyar emberre szükség lesz. Mutassuk meg, hogy mekkora ereje van a nemzeti összefogásnak. Mutassuk meg, hogy amikor valóban nagy a baj, tudunk vigyázni egymásra. Hogy képesek vagyunk lemondani a kényelmünkről azért, hogy jusson víz a szomszédainknak, az idős embereknek, a kórházaknak, a csecsemőinknek, a gyerekeknek. Hiszek abban, hogy a magyar emberek most is meg fogják mutatni, hogy a legnehezebb helyzetekben a legerősebbek. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra. Figyeljünk az idősekre, a kisgyerekekre, a betegekre, a szomszédainkra. Takarékoskodjunk a vízzel. A következő két napban minden takarékos lépés, minden felelős döntés és minden segítő kéz közelebb visz bennünket ahhoz, hogy ezt a rendkívüli helyzetet is átvészeljük együtt, egy nemzetként. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: Tisztelt országgyűlés, miután elnézést, miniszterelnök úr felszólalása nem haladta meg a 20 percet, így a képviselőcsoport vezetőknek 5 perc áll majd rendelkezésükre hozzászólásuk elmondására. Felhívom figyelmüket, hogy a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához elsőként az ellenzéki képviselőcsoport vezetők a képviselőcsoportjuk létszámának növekvő sorrendjében szólhatnak hozzá, és ezt követi majd a kormánypárti képviselőcsoport vezető hozzászólása. A házszabály rendelkezései szerint a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához kizárólag a frakcióvezetők és helyetteseik szólhatnak hozzá. Megkérem a hozzászólni kívánó frakcióvezetőket vagy helyetteseiket, hogy gombnyomással jelezzék szándékukat. Köszönöm, ezeket már látom is. Tisztelt országgyűlés, a Mi Hazánk képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Torockai László frakcióvezető úrnak 5 perces időkeretben. Parancsoljon.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony. Rendkívül fontos témával kezdte miniszterelnök úr a mai napot, és mi magunk is szeretnénk megköszönni mindazoknak a munkáját, akik most küzdenek az országban, és szeretnénk megköszönni azoknak is, akik az elmúlt évtizedekben, annak ellenére, hogy az eddigi

0: amit az előző kormánypártól kaptunk, talán kivéve egyetlen egy olyan alkalom volt, amikor Orbán Viktor miniszterelnök egy válaszában elismerte a saját mulasztásukat, de itt több évtizedes mulasztásról beszélünk. Korábban, amikor polgármester voltam, tudja, miniszterelnök úr, az is egy rendes munkahely. Szerintem a polgármestereket sem szabad ennyire lenézni, hogy ilyen megélhetési politikusnak nevezzük a polgármestereket, akkor 2016-ban és 2017-ben már a kormányhoz fordultunk, hiszen a Homokhátság egyik településén, Ásotthalmon voltam polgármester, amelyet már 2005-ben az ENSZ, mármint a Homokhátságot, fél sivataggá nyilvánította. Tehát ez egy ilyen régi probléma. Nagyon régóta tudta a politikai elit, hogy mekkora baj közeledik, és semmit nem tettek az előző kormányok azért, hogy megoldják ezt a problémát. Éppen emiatt nyilván nem várható el az új kormánytól, hogy 50 nap alatt rendbe tegye ezt a problémát, de ennél azért egy picit többet vártam volna a miniszterelnök úrtól, hogy azt hiszem 8 óra 59 perckor közölték velünk, hogy mégiscsak föl fog szólalni. Aztán ebben a 11 percben általánosságokat hallottunk, és szeretnék néhány konkrét intézkedés javaslattal támogatni az erőfeszítéseiket, annál is inkább, hiszen ahogy mondtam, a Mi Hazánk mozgalom alapításától kezdődően kiemelten foglalkozik ezzel a kérdéssel. Egyrészt szeretném azt javasolni, hogy azonnal állítson fel a kormány egy olyan operatív testületet, amelyben olyan szakemberek vannak, akik évek óta, sőt évtizedek óta foglalkoznak ezzel a problémával. Mi tudunk ebben segíteni, és tudunk javasolni ténylegesen szakembereket, tehát ne miniszterelnök úr meg én, akiknek nem volt normális munkahelyük, vagy ilyen megélt és politikusok voltak, felügyelőbizottságokban ültek, meg igazgató tanácsi tagok voltak még két évvel ezelőtt. Tehát bízzuk ezt a szakemberekre, nem mi politikusok akarjuk ezt itt eldönteni az országgyűlésben. Mi szeretnénk konkrét javaslatokat akár még a mai napon tenni azokra a személyekre, valóban kutatókra, tudósokra, akikből fel kell állítani egy olyan operatív testületet, akik megmondják, hogy mit kell tenni. Szeretném előre jelezni, hogy nagyon nehéz dolga lesz a kormánynak, mert évek óta gyűlünk össze ezekkel a tudósokkal, és ők maguk is összevitatkoznak előttünk, hogy mi a jobb megoldás, tehát a víz megtartásnak például milyen formái lesznek majd a célra vezetőek, de mi szívesen átadjuk ezeket a korábbi tapasztalatainkat, illetve szintén konkrét javaslatot, érdemi javaslatot szeretnék tenni. Tegnapi vitánk során mondta miniszterelnök úr, hogy hiányolja az ilyen érdemi javaslatokat, én konkrét érdemi javaslatot szeretnék tenni akkor a probléma megoldásával kapcsolatban. Jelezni szeretném, hogy különböző számításokat végeztek, mi is végeztünk az elmúlt években, hogy mennyi pénzre lesz szükség ahhoz, hogy végrehajtsuk majd azokat a beavatkozásokat, amelynek köszönhetően Magyarország megmenthető lesz, hiszen itt annyira súlyos már a probléma, hogy Magyarország jövőjéről van szó, tehát nem lehet elbagatelizálni ezt a kérdést, és ezzel kapcsolatban szeretnék olyan konkrét javaslatot tenni, hogy azon nagyvállalatok, globális nagyvállalatok, elsősorban ezek nemzetközi nagyvállalatok, amelyek különösképpen használják a magyar vízkincset. Például az akkumulátorgyárak, ugye jó pár épül, jelenleg is ma Magyarországon, azonnal járuljanak hozzá ehhez a történelmi mulasztásnak a megoldásához, tehát vessen ki akár olyan extra adókat, bármilyen olyan javaslatokat tegyen a kormány, amivel azonnali hozzájárulásra tudja kényszeríteni ezeket a globális nagyvállalatokat, és nem csak az akkumulátorgyárakat tudom javasolni, hanem például azokat a globális nagyvállalatokat, amelyek jelen vannak Magyarországon, de a környezetvédők már nagyon régóta kritizálják őket, és rengeteget ártottak a Globusnak, mint például a Shell, a meg lehet említeni, kapitány István úr nem haragszik meg érte, például a Shell és társaira vessen ki a kormány azonnali extra adót, járuljanak hozzá ez a hatalmas történelmi munkához, amely végrehajtása erre a mostani kormányra hárul, hogyha meg akarjuk menteni Magyarországot. Köszönöm szépen.
1: A KDNP képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Rétvári Bence frakcióvezető úrnak 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszterelnök úr. Én ma is azzal kezdem, mivel tegnap is kezdtem, hiszen most már napok óta tart ez az óriási kánikul, ez az óriási hőség. Köszönjük mindenkinek, aki ebben közreműködik, hogy az emberek minél kisebb veszélynek legyenek kitéve. Köszönjük a katasztrófavédőknek, a tűzoltóknak, akik tényleg ilyenkor akár napi 24 órában is ott vannak, segítenek. Köszönjük a vízügyeseknek, akik segítenek ilyenkor a helyzeteknek a kezelésében. Amikor árvíz van, vagy amikor ilyen nagyon nagy extrém meleg van, akkor látjuk igazán az ő munkájuknak a fontosságát. Köszönjük az egészségdolgozóknak, akik ott vannak a kórházakban, nyilván ilyenkor bizonyos részt betegeken fokozott terhelés alatt, akik akár orvosként, ápolóként

0: dolgoznak, köszönjük a köztisztviselőknek, köszönjük a rendőröknek, rendvédelmi dolgozóknak, mindenkinek, aki ilyenkor oda teszi magát azért, hogy a többi ember biztonságban legyen. Köszönjük szépen az ő összefogásukat és az ő munkájukat. Miniszterelnök úr is! Miniszterelnök úr is arról beszélt, hogy különböző testületek ilyenkor egy másfajta működési módba lépnek át, és ezt azért tudják megtenni, mert bár ön erről nem tett említést, de az elmúlt években azért nagyon sokféle fejlesztés történt. Hiszen láttuk az elmúlt 10 évben, hogy másfajta klíma alakul ki, az előző évekhez képest is, ez egy folyamat, ami talán úgy érezzük, hogy lehet, hogy valamest felgyorsult az elmúlt években. Ezért volt fontos az az 1517 új jármű és eszköz, amit a katasztrófa védelem tudott beszerezni az elmúlt években, ami ilyenkor gyorsabb reagálást és nagyobb fokú segítséget jelent. Ezért volt fontos az, hogy a kórházakban az elmúlt években pörgött föl a klimatizálási program összesen 18 milliárd forintból a kiemelt kezelőhelyiségeknek a klimatizálását 56%-ról 96%-ra emeltük, pontosan azért, hogy a műtőkben, ahol kiemelt kockázata van a fertőzéseknek, az orvosoknak órákon keresztül kell koncentrálni arra, hogy a beteget műtét közben a legmagasabb színvonalon lássák el. Nos, ezekben a helyiségekben a klimatizálás minél magasabb szinten történjen meg, és erre az elmúlt években 18 milliárd forintot fordítottunk. Az is fontos volt, hogy a víz visszatartáshoz kiépítsük a minél szélesebb körű készséget Magyarországon. Mindenki láthatta az elmúlt években, hogyan tisztították meg azokat a csatornákat, főleg a vízügynek, katasztrófavédelemnek vagy más szerveknek a munkatársai, ahol be tudták tárolni azt a vizet, amit ilyenkor lehet felhasználni. Olyan csatornák, amelyeket a rendszerváltás óta talán nem gondoztak kellőképpen, az elmúlt években lettek kitisztítva, az elmúlt években alakult ki az a képesség, hogy ezekben a tavaszi csapadékvizet, esővizet el tudjuk tárolni, és utána ezt ilyenkor nyáron, a nagyon aszályos időszakban pedig fel tudjuk használni. Az is fontos volt, hogy egy 30%-os béremelés volt a vízügyi dolgozóknál, és ezt a kormány nem teljes béremelésnek szánta, hanem a béremelési program első lépésének, hogy az ő esetükben is emelkedjenek a bérek. Bízunk benne, hogy a mi 30%-os béremelésünk után a Tisza kormány is folytatni fogja, és hasonló léptékben emeli tovább a vízügyi dolgozóknak a bérét. Az is fontos volt, hogy segítsünk az embereknek a saját egyéni védekezésüket kialakítani. A régi kádárkockák ugye gyorsan fölmelegednek, hogyha egy klímát betesz valaki, akkor nagyobb energiát fogyaszt, ezért fontos ezeknek a felújítása, ezért fontos a szigetelése. Ezért indítottuk el a vidéki otthonfelújítási programot, ami elsősorban pontosan a kádár kockáknak a modernizálásáról szólt, amit ma lehet utoljára benyújtani, mert nem jelent meg jogszabály, hogy ezt a holnapi naptól is be lehet nyújtani ilyen 3+3 millió forintos támogatási igényeket. Én nagyon sok falusi kádár kockában jártam, amit ebből sikerült kívülről leszigetelni, akár a tetőt kicserélni valakinél, vagy a födém szigetelést megvalósítani, ami pont a téli időszakban, amikor fűtés van, és nyáron, amikor ilyen nagy kánikula van, segít a családoknak emberibb körülmények között eltölteni a hétköznapokat. Nagyon sajnálunk, hogyha ez a vidéki otthonfelújítási program nem tud folytatódni. Sok 10 000 családnak segített az elmúlt években pontosan alkalmazkodni a klímaváltozás okozta körülményekhez is. Úgyhogy mi azt kérjük a kormánytól, hogy folytassa ezt a programot. Azt mondták, hogy minden, ami jó, azt folytatnak. Nem jelent meg jogszabály ennek a folytatásáról. Követeljük a kormánytól, hogy segítsen a polgároknak elviselni a klímaváltozásnak vagy alkalmazkodni a klímaváltozás okozta körülményekhez, hogy otthon nagyobb biztonságban legyenek. És még egy fontos dolog. Tavaly május 7-én ön, miniszterelnök úr, európai parlamenti képviselőként, és az összes tiszás európai parlamenti képviselő szavazott az európai közös vízstratégiáról, ami szemben áll azzal, amit Magyarország biztosít a gazdáknak, az ingyenes öntözővizet. Itt mi a parlamentben jogszabállyal biztosítottuk a magyar gazdáknak az ingyenes öntözővizet. Ön az Európai Parlamentben tavaly május 7-én ez ellen szavazott. Azon uniós dokumentumot támadta, amelyik azt mondta, hogy a gazdák számára ki kell fizettetni a víznek az árát. Kérjük, változtasson a Tisza párt álláspontján, segítse a gazdákat, ingyen biztosítsa az öntözővizet. Köszönöm szépen.
1: A Fidesz képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Gulyás Gergely frakcióvezető úrnak 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Miniszterelnök úr beszámolt a hőséggel szembeni védekezési munkákról, és alappal méltatta az abban résztvevők tevékenységét. Valóban köszönet mindenkinek, köszönet a vízügyeseknek, köszönet azoknak, akik ezekben a 40 fokhoz közelítő borzalmas időkben is az utcán vannak, és lehetővé teszik azt, hogy azok is vízhez jussanak, ahol akadozik a vízellátás, katasztrófavédelemnek, honvédségnek, rendőrségnek, önkormányzatoknak, és mindenkinek, aki részt vesz a védekezésben. A vízközművek fejlesztése valóban egy fontos feladat, bár én szerencsésebbnek tartanám, de nem mi határozzuk ezt meg, hogyha egy ilyen nemzeti védekezés esetén a védekezésről beszélnénk, és amikor túl vagyunk a válságos időszakon, akkor beszélnénk arról, hogy ezen a területen mi az, ami történt, mi az, ami nem történt, meg mi az, ami fejlesztendő. De miután miniszterelnök úr ezt szóba hozta, ezért kétség kívül igaz az, hogy Magyarországon van jelentős vezetékes vagy hálózati vízvesztesség, ennek a mértéke közelít a 20%-hoz. Bár ez a szám magas, de egyébként uniós összehasonlításban nem tartozik a legmagasabbak közé, nyugat-európai országokban is lényegesen rosszabb adatok vannak, ez nem vigasztal bennünket, ettől még az elöregedett vízvezetékek cseréje az indokolt. Ennek érdekében 2024-től a nem lakossági víz- és csatornadíj, nem lakosság által fizetendő víz- és csatornadíj egy részét a költségvetés elkülönítetten kezeli, és ez kifejezetten ezekre a célokra, az ivóvíz és szennyvíz hálózat korszerűsítésére fordítható. Az idei évi költségvetésben is megnéztem összesen az erre vonatkozó költségvetési tétel, vízközmű fejlesztési és ellentételezési alap 2026. évi kiadási előirányzata 155,7 milliárd forint. Valószínűleg ahhoz, hogy egy 10 éves program keretében, ami reálisnak tűnik, ki lehessen cserélni a legöregebb vízközműveket, ahhoz ennél is több forrásra van szükség, de az biztos, hogy egy jó rendszer, amit a kormány az előző ciklusban 2024-ben bevezetett, hogy a nem lakossági fogyasztók által fizetendő vízdíj egy része az erre fordítható. Szintén az előző ciklusban döntött a kormány arról is, hogy az aszályvédelem területén milyen intézkedéseket kell megtenni. Ez nem csak egy gyorsabb kormányzaton belüli koordinációt jelentett a minisztériumok között, hanem a vízkészleteknek a növelése. Megkezdődött a csatornák, tározók, holtágak vízvisszatartó kapacitásának a korábbiaknál lényegesen nagyobb kihasználása, ami valóban az öntözési lehetőségek bővülését eredményezheti. Az kétségkívül egy kudarca ennek az országnak, hogy kevesebb területet tudunk ma öntözni, mint a Kádár rendszer utolsó évében. Tehát minden olyan öntözésfejlesztési program, ami bővíti ezt az öntözhető területet Magyarországon, ami lehetővé teszi azt, hogy az öntözéses mezőgazdaság többszörösére, területe többszörösére nőjön, az üdvözlendő, helyes és támogatandó. Szintén fontos az, hogy a közös agrárpolitika keretében uniós források is rendelkezésre állnak, ezek az öntözésfejlesztési támogatások eddig is elérhetőek voltak, ezek hosszabb távon képesek arra, hogy a mezőgazdaság teljesítményét, illetve ellenálló képességét növeljék. Végül pedig kárenyhítés és megelőzés is kulcsfontosságú. A cél nem csak az aszály csökkentése, ami valóban évről évre egyre nagyobb kihívást jelent a mezőgazdaság egésze számára, hanem egy olyan vízgazdálkodási rendszernek a kialakítása, amely az egyre inkább szélsőségessé váló időjárási körülményeket ellensúlyozni képes. Ha a védekezésen túl vagyunk, és a kormány ezzel kapcsolatos tervet tesz le az országgyűlés asztalára, akkor abban az ellenzéki frakciók, vagy legalábbis a Fidesz-KDNP frakciója konstruktívan együtt fog működni. Most egyenlőre én megállnék ott, hogy valóban köszönetet kell mondanunk mindazoknak, akik ilyen embert próbáló hőmérséklet mellett mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ország működőképessége megmaradjon, és hogy mindenki vízhez juthasson. Köszönet érte.
1: Tisza képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Bújdosó Andrea Anna frakcióvezető asszonynak 5 perces időkeretben.
3: Parancsolom. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt ház. Valóban a rendkívüli helyzeteket rendkívüli emberek oldják meg. Úgyhogy én sem tudom mással kezdeni, mint hogy megköszönjem a honvédségnek, a tűzoltóknak, katasztrófavédelemnek, a civileknek, karitatív szervezeteknek, egészségügyi dolgozóknak, vízügyi dolgozóknak, önkormányzatoknak, és mindenkinek, aki segített, és jelenleg is segít abban, hogy enyhítse azokat a nehézségeket, amit ez a rendkívüli hőség okoz. Külön szeretném megköszönni a Tisza-szigetek önkénteseinek, hiszen ők is egész hétvégén vizet osztottak, és segítenek, ahol tudnak a időseknek. Ez a helyzet rávilágít arra, hogy melyek azok a fejlesztések, vagy az a gondolkodás, ami nem történt meg megfelelő módon az elmúlt időszakban. Szeretném kijavítani, amit hallottam Gulyás Gergely frakcióvezető úrtól, csak a DMRV-nél pont a múlt hétvégén hallottam, hogy 28% az egész hálózaton a vízveszteség, de van olyan térség, ahol 60%. Milyen rendszer az, milyen víziközmű rendszer az, ahol 60%-os veszteséggel dolgozunk. Úgyhogy ez nyilván annak a kormánynak a felelőssége, és az egész parlamentnek a felelőssége, hogy ne 4 éves mandátumokban gondolkodjunk, hanem hosszú távra tervezzünk, és ne csak nyilván a víziközmű rendszerekkel, hanem a vízmegtartással is nagyon komolyan foglalkozunk az elkövetkezendő időben. Történelmi felelősségünk, hogy a jövőt azt sokkal jobban megalapozzuk, mint ahogy azt önök valaha is akarták és tették. Van még egy fontos szempont, ami most nagyon is erősen világossá vált, mégpedig az, hogy abban is felelősségünk van, hogy a tudatos fogyasztás hogyan fejlődik ebben az országban. Tehát nem csak a hatóságoknak, az államnak van itt feladata, hanem minden egyes fogyasztónak, hogy szolidaritást is fejezzen ki rendkívüli helyzetekben, de hosszú távon hogyan változik meg a fogyasztási szokásunk, nyilván nem csak a víz, hanem minden olyan erőforrás tekintetében, amit a jövőnek, a gyerekeinknek is meg kell őrizzünk. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, viszont válaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak. Parancsoljon!
4: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt ház! Megint azt vettem észre, mintha az új ellenzéki politikusok nem ebben az országban élnének, mintha nem ők lettek volna 16 évig hatalmon. A KDNP frakcióvezetője tulajdonképpen egy győzelmi jelentést adott elő, és a Fidesz frakcióvezetője is elmondta, hogy miket tettek. Visszakérdezhetnék, de sikerült. Járjuk az országot több éve, egészen kis településeken, nézzük a tájat, nézzük a csatorna rendszer állapotát, nézzük a rendkívül alacsony százalékban öntözhető és haldokló területeket, és önök egy győzelmi jelentést adnak elő. Valóban történt egy rezsicsökkentés, vagy a vízdíjak befagyasztása, ami rendkívül kedvező a lakosságnak, de elfelejtették ezt visszapótolni, ezt a pénzt, vagyis csak nagyon kis részben pótolták vissza a vízi közműveknek, és ezért történik az egészen elképesztő dolog, hogy 300 évre nőtt a felújítási ciklus a vízi közmű rendszereknél. Ez azt jelenti, hogy ha azzal a sebességgel haladna a vízvezetékek, a csőhálózat felújítása, ahogy önök alatt haladt, akkor egy ma felújított csővezeték felújítására 300 év múlva kerülhetne újra sor, kedves frakcióvezető urak. Ezen csővezetékeknek a maximális élettartama 100 év, de szerencsésebb történelmi fejlődési országokban, olyan országokban, ahol nem ellopják a közpénzt, ott pár évtized után ezeket szükség esetén cserélik. Lehet persze szídni a Shellt, meg a MOL-t, meg nagyvállalatokat, de azt gondolom, hogy nem lenne nyereséges egyik ilyen cég sem, hogyha az olajvezetékből elfolyna 20%, vagy 30%, vagy adott esetben 60%. Lehet, hogy ezekben a vállalatokban nem ellopják a pénzt, mint ahogy a Fidesz kormányzása alatt történt ez. Azt mondta Létvári Bence, hogy 30%-kal emelték a vízügy dolgozók bérét. Igen, emlékszem arra is, hogy miért történt és hogyan. Ez akkor történt, amikor a hazánk egyik legnagyobb árvízhelyzettel nézett szembe. Ez akkor történt, frakcióvezető úr, amikor az önök miniszterelnöke még Arnold Schwarzeneggerrel imitálta a fitness edzést egy szürke, hosszújú ingben, miközben mi, civilek, több ezren a Tisza-szigetekkel már kim voltunk a gáton, homokzsákokat pakoltunk, és nagyon sokat beszélgettünk az ott hősies helytállást tanúsító vízügyi szakemberekkel, akik elmondták nekünk, hogy hosszú évek óta semmilyen béremelést nem kaptak, elmondták nekünk, hogy milyen áldatlan körülmények között nevelik a gyermekeiket, és ezt a Tisza mozgalma kihangosította, és amellett, hogy sok ezeren ott dolgoztunk, én magam is voltam olyan szerencsés, hogy ott dolgozhattam körülbelül 10 helyen, kihangosítottuk.
1: Kérem, hogy bekiabálással ne zavarják.
4: Egészen nyugodtan kiabálhatnak. Önök akkor azt kiabálták, arról gyártottak közpénzmilliárdokon videókat, az azóta már megszűnt Megafon is, hogy életemben először fogtam lapátot. Arra fordították az energiájukat a propagandistákkal közösen, hogy azokat a civileket, azokat a Tisza-szigetet kritizálják, akik érdemi munkát végeztek, miközben önök bohóckodtak. Meglepődtek, amikor kiraktam több emléklapot 20 évvel ezelőttről, amit Tarlós István írt alá, mert hogy a római part mellett laktam, és minden évben ott voltunk, amikor kellett, és nem bohóckodásból, nem színházból, ahogy önök tették. Minden esetre visszatérve a vízügyi szakemberekre, annak volt köszönhető hosszú évek után, hogy először kaptak érdemi béremelést, hogy a Tisza és Magyarország mögéjük állt. Utólag is köszönöm mindenkinek, hogy ezt el tudtuk érni. Azt is szeretném megkérdezni Rétvári Bence frakcióvezető úrtól és Gulyás Gergelytől, mivel beszéltek az öntözött területekről, meg hogy mennyi mindent tettek, hogy jártak önök a Pósíkságon? Jártak önök mostanában Lengyelországban? A Balkánon, ahol nem is uniós tag mindenki? Látták, hogy ott hogy néznek ki a területek? Hogy mennyi az öntözött területek aránya? Hogy sokkal nehezebb klimatikus viszonyok között is mit tudtak elérni ezek az országok? És ha ne adj Isten járt valamelyik nyugat-európai üdülési desztináció felé menve Rétvári Bence a Pósíkságon, akkor azt is szeretném megkérdezni, hogy járt-e az Alföldön? Járt-e a homokhátságon? Találkozott-e ön vagy Gulyás Gergely például a Maris-pusztai vízőrzőkkel? Találkozott-e azokkal a civilekkel, akik a kormány helyett vagy éppen a kormány ellenében, minden az Orbán kormány ellenében, mindenféle segítség nélkül maguk végeznek olyan hősies munkát, majdnem, mint amilyen hősies munkát az egri várvédők végeztek majd 500 évvel ezelőtt. Járt ő ön ezeknél az embereknél? Megnézte, hogy mit tesznek? Megnézte azokat a best practice-eket, azokat a civil megoldásokat, amik jó gyakorlatok, amiket át kellett volna venni, amiket országos szintűvé kellett volna tenni. Nem jártak ott, hanem inkább propagandára költötték a magyar emberek 100 milliárdjait, 1000 milliárdjait. Önök ahelyett, hogy ezt a több évtizede, jól mondta Torockai elnök úr, már több mint 20 éve félsivatagos területén nyilvánították a homokhátságot, ma már inkább sivatagos, mint félsivatagos. Ez nem egy tegnapi probléma. Önök semmit nem tettek. Önök úgy voltak vele, hogy például a vízi közművekhez nem kell hozzányúlni, már a föld alatt van. Senki nem látja. Nem egy díszburkolat, nem egy közpénzen vett nyuszi motor, amivel tudnak önök óvodákba vagy bölcsödékbe kampányolni. Önök ezzel nem törődtek. Háromszor felújították uniós pénzen ugyanazt a kőburkolatot, díszburkolatot, a felét ellopták, de az alatta lévő vízi közmű hálózatot nem újították föl, úgyhogy jellemzően eltörik a cső, és lehet negyedszer is felújítani a díszburkolatot. Önök ezt tették, és közben szemfényvesztést végeztek. Ma már több ezer, egyes számítások szerint 4000 milliárd forint hiányzik. 4000 milliárd forint hiányzik a magyar vízi közmű hálózatból. És ön beszélt még energiahatékonysági programokról, a Kádár kockák felújításáról. Önök szinte minden energiahatékonysági programot leállítottak. Sőt, a napelem program be is dőlt nem fizették ki a vállalkozók. A több száz magyar kis- és középvállalat ment tönkre, mert önök meghirdettek kampány célból választások előtt napelem programokat, majd elfelejtették kifizetni a vállalkozókat. Így aztán nem valósult meg a beruházás, és több száz kis- és középvállalkozás ment tönkre. Ön beszélt energiahatékonysági felújításokról. Ön követelte, ha jól idézem, a Tisza kormánytól, hogy ezeket folytassa, hogy végezzük el. És mit tett ön a múlt héten? Mit tett az itt ülő 50 janicsár? Önök leszavazták a Magyarországnak, a magyar embereknek járó uniós forrásokat. 6000 milliárd forintra mondtak önök nemet. Önök nemet mondtak az energiahatékonysági programokra, a kórházfelújításokra, az iskolafelújításokra, a víziközmű hálózatokra. És ezek után, hogy elfelejtettek több ezer milliárd forintot költeni a víziközműhálózatra, azok után, hogy magára hagyták a civileket, sőt, akadályozták a munkájukat, azok után, hogy magára hagyták a magyar gazdákat, a magyar vidéket, azok után, jól mondja Gulyás Gergely frakcióvezető úr, alacsonyabb az öntözött terület aránya ma Magyarországon, mint a szocializmus utolsó éveibe. Tudja, hogy mennyi a termés átlag ma Magyarországon? Körülbelül ugyanannyi, mint 1990-ben volt, miközben az önök által kárhoztatott Nyugat-Európában vagy Lengyelországban a 3-4, sokszor az ötszörösére emelkedett. Önök beszélnek a vidék megmentéséről, az agrárgazdálkodók támogatásáról. Miközben a magyar agrárexport a rendszerváltás óta alig 3-4-szeresére nőtt, a lengyel a 10-15-szeresére. És tudja miért? Beszélgettem nagyon sok lengyel politikussal. Óriási viták vannak ott is a jelenlegi elnök és a kormánypárt között. De egyben egyetértenek. Mindannyian a szolidaritás mozgalomból jöttek. Onnan nőttek ki a mai pártok, és egy dolog összeköti őket, egy közös gondolat, hogy pontosan tudták, hogy a kommunisták, a szocialisták korruptak voltak. És ők azért akartak egy rendszerváltást, hogy szabad hazájuk legyen, és hogy véget vessenek a korrupciónak. Ebben az egyben bizonyosan egyetért a jelenlegi lengyel kormánypárt és az őket hevesen kritizáló lengyel ellenzék. Az a mi nemzetünk tragédiája, az ennek az országnak a tragédiája, hogy önöket, a rendszerváltás utáni pártokat nem a korrupció ellenesség, hanem a korrupcióból, a közpénz tolvajlásból való minél nagyobb részesedés kötötte össze. Ez a különbség valódi nemzeti politika és a tolvajok között. Azt mondta Gulyás Gergely, hogy a jelenlegi helyzet, a haldokló földek, magára maradt gazdák, a 6,5 méter csökkent talajvíz szint, az az ország kudarca. Biztos ez? Pontosan ezt mondta a frakcióvezető, ide fölírtam, az ország kudarca. Igen, így van ez, hogy a sikernek sok gazdája van, a kudarcnak egy sik. Ki volt frakcióvezető úr kormányon 16 évig? Valóban a marispusztai vízőrzők kudarca? Valóban a homokhátságon élők kudarca? Valóban azon napelem cégek kudarca, akiket nem fizetett ki a kormány, vagy esetleg az önök bűne, hogy itt voltak 16 évig, hogy soha nem látott mennyiségű, mértékű uniós pénz érkezett Magyarországra, és önök ezeket a pénzeket nem valódi beruházásokra fordították, nem munkahelyteremtő beruházásokra, nem valódi energiahatékonysági beruházásokra, hanem javarészt ellopták. Ez nem az ország kudarca, ez nem az ország szégyene, ez az önök szégyene, kedves Rétvári Bence, kedves Gulyás Gergely. Azt tudom még mondani, hogy minden segítséget, minden ötletet szívesen fogadunk. Valóban nem nekünk kell erről döntenünk, vagyis az előkészítést nem nekünk kell végezni, hanem a ehhez hozzáértőknek, a tudományban dolgozóknak, a terepen dolgozóknak. Én azt tudom ígérni és vállalni, hogy adunk egy megfelelő helyet, terepet, platformot arra, hogy mindenki összeülhessen, és én hiszek abban, hogy mint oly sok sorsfordító és nemzet stratégiai kérdésben tudunk majd egy irányba húzni, tudunk olyan megoldást találni, ami jó lesz ennek az országnak, és azt kérem a kormányom tagjaitól, a magyar kormánytól, hogy mielőbb jöjjön ez létre, mielőbb, azt kérem az országgyűlést, hogy mielőbb fogadjunk el egy valódi klímatörvényt, és utána egy hajóba evezzünk, egy irányba húzzunk, mi itt leszünk. Addig annyit tudunk tenni, hogy a Fidesz és a KDNP ellenállása, gáncsoskodása és álszentsége ellenére mi hazahozzuk Magyarországnak ezt a 6000 milliárd forint uniós forrást. Ezt a 6000 milliárd uniós forrást nem ellopjuk, nem látványberuházásokra, nem propagandára költjük, hanem a magyar vidékre, a magyar víziközmű hálózatra, a magyar vízügy megújítására, valódi energiahatékonysági vízügyi projektekre, mert az el nem fogyasztott energia és az el nem fogyasztott víz a legolcsóbb és a legzöldebb. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: Tisztelt Országgyűlés! Napi rend előtti felszólalásra jelentkezett Torockai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője, Mi lesz a kárpátaljai magyarokkal címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony! Csak előjáróban annyit, hogy még a mai napon, tehát 24 órán belül elküldjük a kormánynak ezeket a javaslatainkat, a konkrét személyi javaslatainkat, illetve miniszterelnök úrtól majd várom arra a választ, amit a különadókkal kapcsolatban mondtam, az akkumulátorgyárakra vonatkozóan, akár a share-re, a globális nagycégekre vonatkozóan. És én is azt gondolom, hogy ez egy történelmi feladat, félre kell tenni minden pártpolitikai érdeket, és ebben mindenkinek és minden magyarnak együtt kell működnie. Meg kell mentenünk Magyarországot. No, és akkor a kárpátaljai magyarokról is nagyon örülök, hogy itt van külügyminiszter asszony, miniszterelnök helyettes asszony, mert hát fogok egy konkrét idézetet felolvasni, ami 26-a, tehát június 26-áról származik néhány nappal ezelőtti. Az Európai Bizottság tett egy javaslatot, ezt ők közzétették, nem tudom, hogy külügyminiszter asszony tud-e már róla. Szó szerint ez szerepel benne, ez az Ukrajnából érkező menekültekkel kapcsolatos állásfoglalás, és az Európai Bizottság ezt szeretné most keresztül verni Európán, az Európai Unión. Szó szerint azt írják, hogy az ideiglenes védelmet nem kell megadni a jövőben azoknak az újonnan érkezőknek, Ukrajnából érkezőknek, akiket az ukrán hatóságok katonai kötelezettségeikre tekintettel nem jogosítottak fel az ország elhagyására. Na most ebben az ügyben mindenféleképpen meg kell szólalnia egy magyar kormánynak, hiszen Kárpátalján él egy magyar közösség, elképesztő elnyomás alatt, de még mindig vannak ott magyar honfitársaink, akikre ez konkrétan vonatkozni fog. Az Európai Bizottság ezt azzal indokolja, hogy fenn kell tartani Ukrajna katonai képességeit. Magyarán szólva, ezt megint csak lefordítva, ez azt jelenti, hogy innentől kezdve nem lehet védelmet adni azoknak a magyar honfitársaink, kárpátaljai magyar honfitársainknak, akiket több mint 1000 kilométerrel távolabb a szülőföldjüktől a frontra akarnak vinni ágyú golyónak, vagy golyófogónak, és gyakorlatilag a mészárszékre akarják őket küldeni. Arra kérjük a magyar kormányt, és különösképpen külügyminiszter asszonyt, hogy azonnal fejezze ki tiltakozását, és kérje azt, hogy az Európai Bizottság álljon el ettől a szándékától, hiszen örülünk annak, hogy megindultak a tárgyalások az ukrán elnökkel, vagy az ukrán kormánnyal, de az édeskevés, amit tegnap hallottunk külügyminiszter asszonytól, hogy esetleg majd a magyar tannyelvű, vagy legalábbis részben magyar tannyelvű kárpátaljai iskolákban ki lehet majd írni magyarul néhány mondatot, ez nagyon kevés lesz, ettől nem fog megmaradni a kárpátaljai magyarság, hogyha konkrétan meggyilkolják őket a fronton, elviszik őket a mészárszékre, vagy valamilyen illegális úton, módon próbálnak valahogy majd elmenekülni, és nem tudom, hogy az ország vagy a világ melyik pontján kapnak majd menedéket, tehát ez konkrétan érinti a magyarságot, konkrétan érinti a magyar nemzetet, és konkrétan érinti a kárpátaljai magyar közösséget. Ez rendkívül fölháborító, amit az Európai Bizottság ebben a javaslatában leírt néhány nappal ezelőtt. És mivel van még másfél percem, szeretném konkrétan szintén megkérdezni a kormányt, illetve külügyminiszter asszonyt arról, amit korábban nagyon sokszor feltettem Orbán Viktornak és Orbán Viktor kormányának itt az országgyűlésben az elmúlt 4 évben, hogy követi-e a jelenlegi kormány azt a gyakorlatot, az eddigi összes eddigi, az elsikasztott rendszerváltozás óta az összes eddigi kormány gyakorlatát, hogy elárulja az 1991-es népszavazás eredményét, elárulja a kárpátaljaiakat, nem csak magyarokat, ruszinokat, ukránokat, románokat és minden nemzetiséget, akik túlnyomó többségben, nagyjából 70%-os többségben szavaztak arra, hogy Kárpátalja kapjon egy speciális önrendelkezéssel bíró autonóm státuszt. Ezt a legitim törvényes ukrajnai népszavazást 1991 óta nem ratifikálja az ukrán parlament. nem lenne más dolga az ukrán parlamentnek, mint hogy ratifikáljon egy törvényes, demokratikusan megtartott 1991-es népszavazást. Tehát az a kérdésem külügyminiszter asszonytól, illetve a kormánytól, hogy ők hogyan fognak-e ehhez hozzáállni, folytatják-e azt, amit Antal József tett, aki néhány nappal később, illetve az Antal József kormány Jeszenszky Géza külügyminiszter tett, aki odament 5 nappal később Kijevbe aláírni és lobbizni az ukrán-magyar alapszerződésért, amiben egy szót nem említettek erről a népszavazásról, vagy szakít a jelenlegi kormány az eddigi gyakorlattal, és szóvá teszi ezt az ukrán kormánynak, vagy akár az ukrán elnöknek a következő tárgyalásokon. Köszönöm szépen.
0: Kormány nevében megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát az elárulás szót alkalmazni egy olyan kormány kapcsán, amely többet tett 3 hét alatt a kárpátaljai magyarságért, mint az utóbbi 20 évben bárki, az egy kicsit erős, elnök úr. Hadd ismételjem azt meg, hogy elképesztően büszkék vagyunk arra, mindenkire, aki ebben dolgozott, hogy pár hét alatt sikerült megállapodnunk az ukrán féllel abban, hogy oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogait visszakapja rövidesen a 100 000-es kárpátaljai magyarság. Hallom Rétvári Bence képviselő gúnyos kérdését, hogy visszakapta-e. Tudja, a frakcióvezető úr, ez nem így működik. Van egy megállapodás, ön is olvashatja, van egy menetrend. Lehet gúnyosan mosolyogni, kérdéseket bekiabálni, és lehetett volna 10 éven keresztül segíteni a kárpátaljai magyarságnak. Önök, az önök miniszterelnöke 11 éven keresztül nem tette be a lábát Kárpátaljára. Nem ment el Munkácsra, Ungvárra, kisebb településekre. Magára hagyta, tétlenül nézte 4 évig a háborúban a magyar embereket. Mondja már el nekem, hát ha ön tudja ennek az okát, vagy akár Gulyás Gergely frakcióvezető úr. Miért nem ment el Orbán Viktor? Miért nem ment el oda? Kérdezte meg, hogy miben segíthetünk. Mitől félt? Miért nem volt magát nemzetinek, a nemzeti szuverenitásra büszke kormány vezetőjének bátorsága elmenni, találkozni Munkácsra, Ungvárra, vagy bárhova, Kárpátaljára találkozni a magyarokkal? Miért van az, hogy mindenki más el tudott menni? Miért van az, hogy mi el tudtunk menni egy 30 éves Ford Transittal, miután elvittük Kijevbe a lebombázott, az önök szövetségese által lebombázott gyerekkórházhoz a humanitárius segítséget, utána mi el tudtunk menni a kárpátaljai magyarokhoz. Önök emiatt is csak támadtak minket, ukrán barátsággal vádoltak minket, mert elmentünk a magyar testvéreinkhez. Hagy válaszoljak elnök úrnak a bizottsági javaslat kapcsán tett konkrét felvetésére. Ő nyitott kapukat dönget. Nyilvános ülése volt Luxemburgban az Európai Unió belügyi tanácsának. Tolmácsolás is van. A belügyminiszter úr, Posvai Gábor világosan, határozottan, mint másik 6-7 tagállam elmondta, hogy nem támogatjuk az Európai Bizottság javaslatát. Ugye van ilyenkor egy jogalkotási folyamat, ez van, amikor 2027 márciusában lépne hatályba ez a szigorítás. Úgyhogy azt kérem, hogy ne vezesse félre a választóit, ne szólítson fel olyanra minket, amit már ön előtt jóval megtettünk, nem a Facebookon vagy az X-en, hanem ott, ahol kell, az Európai Unió belügyminisztereinek tanácsülésében. És hagyd mondjam el azt, hogy bármi is lesz az Európai Unió, ugye néha hoznak bölcsebb, vagy kevésbé bölcsebb, kifejezetten rossz döntéseket is döntése, ugye itt az ideiglenes védelemről van szó. De ha ne adj Isten, az Európai Unió rossz döntést hozna, az nem akadályozza meg, és nem is fogja megakadályozni a magyar államot, Magyarországot, hogy akár menekült státuszt adjon azoknak a magyar honfitársainknak, nemzettestvéreinknek, akik a háború elől, a besorozás elől jönnének át Magyarországra. Azt tudom önnek mondani, amit már sokszor elmondtunk, amit vállaltunk, hogy minden magyar honfitársunk határon innen és túl számíthat a Tisza kormányra, számíthat a magyar kormányra, mindenben segíteni fogjuk őket, és mindent meg fogunk tenni, hogy a külhoni magyarság és az anyaországi magyarság között béke legyen és egy kiegyensúlyozott viszony, hiszen együtt tudunk egy erős Magyarországot teremteni. Természetesen azt is elmondtuk, hogy például a különböző támogatásokat, oktatási támogatásokat, a nyelvhasználatot elősegítő támogatásokat is megtartjuk. De gondolom abban egyetértünk, hogy azt az ipari méretű lopást, amit nem csak határon belül, hanem határon kívül a NER oda kihelyezett tagozatai végeztek, azt fel kell függesztenünk. Tar Zoltán miniszter úrhoz tartoznak a nemzetiségi támogatási ügyek. Természetesen minden olyan támogatást kifizetünk, amely az ott élők életének könnyítéséhez járul hozzá, a helyben maradást segíti elő, de minden egyes támogatási programot, vagy akár egyedi támogatást, már korábban megítélt támogatást is felülvizsgálunk, hogy ne a fideszes KDNP-s janicsárok, oligarchák kezébe vándoroljon, hanem valóban a magyar emberekhez jusson el. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Napi rend előtti felszólalásra jelentkezett dr. Latorcai Csaba, a KDNP képviselője. Ami az 1200 pontból kimaradt, mégis dolgozik a kormány rajta, Magyarország népességének csökkentése címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
3: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, köszönöm a szót. A TISZA a választási kampányban több mint 1200 ígéretet tett, minden társadalmi csoportnak ígértek valamit, végül nagyjából 6000 milliárdnyi vállalás zsúfoltak össze. Volt azonban legalább egy dolog, ami nem szerepelt ebben az 1200 ígéretben. A kampányban azt hangoztatták, hogy minden olyan intézkedést megtartanak, ami jól működik és ami valóban segítséget jelent az embereknek. Ehhez képest az első hetekben éppen azokat a programokat kezdik megszüntetni, amely a magyar családokat és a magyar vidéket segítették. És mindeközben olyan embereket emelnek vezető pozíciókba, akik szerint a népességfogyás akár kedvező folyamat is lehet, sőt, egyenesen kívánatosnak is tartják azt. Választást kell nyerni, utána mindent lehet, hallottuk az egyik most is jelenlévő miniszter szájából. Az elmúlt hetek döntései alapján pedig egyre inkább úgy tűnik, hogy valóban ezt az elvet követik. Egy különösen fontos kérdésben pedig kifejezetten téves irányba indultak. Ez az irány nem más, mint hogy beletörődnek Magyarország népességének fogyásába. Sőt, úgy tűnik, hogy talán még kívánatosnak is tartják azt. Hazánk évtizedek óta demográfiai kihívásokkal küzd, éppen ezért az elmúlt évek családpolitikája arra épült, hogy minél több fiatal merjen és tudjon gyermeket vállalni, minél több család jusson saját otthonhoz, és minél több ember tudjon ott boldogulni, ahol élni szeretne, legyen az akár egy nagyváros, vagy éppen egy kis település. Ezért volt a CSOK. Ezért indult a falusi CSOK, ezért jött létre a Magyar Falu Program, és ezért indult el a vidéki otthon felújítási program is. Ehhez képest azt halljuk egy frissen kinevezett magasrangú kormányzati tisztségviselőtől, hogy a népesség csökkenés akár kedvező folyamat is lehet. Tisztelt országgyűlés, ez nem egy szakpolitikai részkérdés. Ez arról szól, hogy milyen Magyarországot akarunk. Bart István, a Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium helyettes államtitkára korábban arról beszélt, hogy a magyar állam túl sok pénzt költ a falvak fenntartására. Azt mondta, hogy a jövő nem a vidéké, hanem a városoké. Azt is mondta, hogy a népesség csökkenés természetes folyamat, amelyet nem feltétlenül kell minden eszközzel megállítani. Sőt, olyan településekről is beszélt, amelyeket hosszabb távon vissza kellene adni, állítása szerint a természetnek. Ezek nem véletlen elszólások. Ezek a kijelentések olyan szemléletet tükröznek, amely beletörődik a népességfogyásba, a falvak leépülésébe, sőt, azt kívánatosnak is tartják. Ha egymás mellé tesszük ezeket a kinevezéseket és az első döntéseket, akkor egy olyan kormányképe rajzolódhat ki, amely nem a népességfogyás megállításához keresi az eszközöket, hanem egyre inkább alkalmazkodik hozzá, sőt, talán akarja is azt. Mi ezt alapvető tévedésnek tartjuk. Ez a fajta társadalmi mérnökösködés ugyanis veszélyes. Nem az emberekhez igazítják a politikát, hanem azt várják el, hogy az emberek igazodjanak egy előre felvázolt ideológiai modellhez. A vidéki otthonfelújítási program, tisztelt képviselőtársaim, az elmúlt másfél évben több tízezer vidéki családnak és nyugdíjasnak nyújtott segítséget ahhoz, hogy felújítsa az otthonát. Akár 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást is igénybe vehettek hozzá. Most vártam volna, korábbi felszólalásban is elhangzott, hogy ez a mai nappal megszűnik, vártam volna miniszterelnök úrtól, hogy megerősítse, hogy folytassák ezt a programot, egyelőre nem tette meg. Ezért is jogosan tehetik fel a kérdést a vidéken élő családok, ha nem segítik őket abban, hogy a saját otthonukat fejlesszék és a saját településükön tervezzenek jövőt, akkor mégis milyen üzenetet kapnak ettől a kormánytól? Mit üzen most a kormány egy fiatal házaspárnak? Maradjanak a szülőfalujukban, vagy inkább költözzenek be a városba, mert a vidéknek már nincs jövője? Ugyanez a szemlélet tükröződik vissza az energiapolitikában is. Lakossági napelemes támogatások helyett az ipari beruházások kapnak nagyobb segítséget. Szélerőművek telepítésére készülnek, miközben olyan támogatási programokat szüntetnek meg, amelyek közvetlen segítséget jelentenek a magyar embereknek. Mi azt gondoljuk, hogy az energiaátmenet fontos cél lehet, de nem a magyar családok és a magyar vidék rovására. Tisztelt Ház! Számunkra, kereszténydemokraták számára minden gyermek érték, minden család érték, minden falu érték. A magyar népesség fogyása nem klímavédelmi stratégia, hanem probléma, amelyet kezelni kell. Ezért támogattuk a családokat, ezért támogattuk a gyermekvállalást, és ezért tartjuk fontosnak, hogy a magyar falvaknak is legyen jövőjük. Mi nem kevesebb magyarban, hanem több magyar gyermekben, erős családokban és élő magyar falvakban hiszünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
0: Válaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, nagy a verseny, hogy ki a nagyobb farizeus, hogy ki az álszentebb itt az új ellenzéki frakciók között. De azt hiszem, hogy a KDNP és önök még mindig viszik a prímet. Ön beszél a gyermekek védelméről, a vidék védelméről, gyermekvédelemről, demográfiáról. Akkor tegyük még egyszer tisztába. Ugyanezeket a köröket futjuk, ugyanazokat mondják el, ugyanazt a sercegő lemezt teszik föl minden nap. Az önök kormányzása alatt következett az be, hogy 9,5 millió alá csökkent Magyarország lakossága, utána erre Rákosi Mátyás idején voltunk ennyien, tisztelt képviselő úr. Az önök kormányzásához köthető az a dicstelen és szomorú adat, hogy a valaha volt legkevesebb magyar gyermek születik. Az önök kormányzás alatt történt az, hogy sok-sok ezer magyar gyermek nem ebben a gyönyörű hazában látja meg a napvilágot, és hogyha önök maradtak volna kormányon, soha nem is lett volna belőle itthoni magyar felnőtt. Az önök kormányzás alatt sok ezer magyar gyermek az önök által kárhoztatott nyugaton, Brüsszelben, Berlinben, Párizsban, egyéb városokban látta meg a napvilágot. Önök alatt, tisztelt képviselő úr, nem csak hogy egy demográfiai válságba került, katasztrófába az ország, nem csak a valaha volt legkevesebb gyermek született, mert mondhatják azt, hogy kevesebb a szülőképes korú nő, és ez egy adottság. A termékenységi mutató is visszazuhant ugyanarra a mély pontra, ahol volt az önök kormányzásának az elején. Valóban sokat költött GDP arányosan az előző kormány a magyar adófizetők pénzéből, tehát ez nem egy jótékonyság különböző programokra, de láthatóan valamiért önök nem tudtak sikereket elérni, főleg nem tartós sikereket, nem tudták megfordítani ezeket a rendkívül aggasztó és szomorú folyamatokat. Önök tudja, mit tettek, képviselő úr? Önök nem a magyar családokat támogatták, főleg nem a magyar vidéket. Önök, hogy a saját oligarcháikat támogassák, a gazdagodásukat, évente több tízezer ázsiai gazdasági bevándorlót, vendégmunkást, migránst, hívják, ahogy akarják, hoztak be. Ezekből sok milliárd forintot kerestek a volt miniszterelnök családtagjai, önökhöz is köthető oligarchák, először a behozatalukon, ugye csak néhány cég hozhatta be őket, hogy szűkítsék az elszivárgás, a közpénz elszivárgásának a lehetőségét. Majd önök bábáskodtak a különböző multicégek beruházásainál, mint régen Kőcselepi úrék meggazdagodtak a földek felvásárlásán, majd drágában eladásán, szintén közpénzből munkás szállókat húztak föl. Önök mindent megtettek, hogy beletegyék a magyar vidéket, a magyar gazdaságot egy lefele menő spirálba, hogy lehetetlenné tegyék a valódi bérfelzárkóztatást, a valódi béremeléseket, hogyha a munkaerő hiányt esetleg azzal orvosolják a nagyobb cégek, hogy megemelik a magyar embereknek juttatott béreket. Önök azt okozták, hogy rengeteg magyar ember még inkább elhagyja a hazáját, hogy fiatalok, családalapítás előtt állók úgy döntenek, hogy elmennek Nyugat-Európába, mert itt nem láttak jövőt. Szerencsére, és azért hálás köszönet nekik is, a sok százezer külföldön, jellemzően Nyugat-Európában élő magyar is átérezte az április 12-i választás fontosságát, sorsdöntő mi voltát, és ők is hozzájárultak ahhoz, hogy önök oda kerüljenek, ahová valók. Hálás köszönet minden magyar embernek szerte Európában. Jól mondta nekünk, valóban van programunk. 6000 milliárd forintot hozunk haza. Ön 6000 milliárd forintról beszélt a programunknál. Önök pedig, megismétlem, múlt héten leszavazták azt, hogy a magyar emberek, köztük a vidéken élők megkapják ezt a 6000 milliárd forintot. Mi valódi energiahatékonysági programokat fogunk indítani. Nem eladósítjuk az országot, mint önök. Tegnap beszéltünk itt róla, a képviselő elfelejtett megemlékezni arról, hogy 7300 milliárd forintos adósságot adtak át, vagyis hiányt a 26-os költségvetésbe. Ahhoz nem kell nagy tudás, az nem egy truváj, kedves KDNP, hitelt szórni, osztogatni, közben a felét ellopni. Valódi beruházásokat csinálni, normális, stabil költségvetéssel, valódi energiahatékonysági programokat, fejlesztéseket, az igen. Mi ezt tesszük, a többit azt meghagyjuk önöknek, úgyis gyakorlottak benne. Köszönöm szépen.
0: Napi rend előtti felszólalásra jelentkezett Panyi Miklós, a Fidesz képviselője, Árad az önkény címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, miniszterelnök úr. Önök szeretett országot hirdetnek, miközben az önkényt építik, és ezért nem kell messzire menni, elég a szomszédos minisztériumi épületekig menni. Kata története beszédes az önök hatalom gyakorlásáról. Kata egy 29 éves, a név az anonim, egy 29 éves köztisztviselő, aki 4-5 éve dolgozik már egy minisztériumban. Őt az átmeneti, ugye a kormányváltás követően felrendelték a miniszteri kabinetbe, ahol 2 hét után közölték vele, hogy akkor állandósítják a helyét. És mikor ez a köztisztviselő jelezte, hogy ő nem szeretne a miniszteri kabinetbe dolgozni, őt az ön minisztere egy 5 perces fejmosással sírásba kergette, kirúgással fenyegette, és azzal vádolta, hogy ön ma még mindig a pedofil bűnelkövetőket védi. Köszönöm a közigazgatási államtitkának, aki ezt a helyzetet kezelte. Ez egy megtörtént eset, ha valamelyik miniszter magára ismert, akkor nyugodtan nyomhat gombot. Ennyit akkor erről, a szeretett országépítésről. Ezek az esetek nem egyediek. Számos volt kolléga számolt be arról, hogy fenyegetéseket kapnak, és olyan felkéréseket kapnak, ami korábbi vezetőikről adjanak át információkat. Ezek önkényes eljárások, miniszterelnök úr. De utalhatunk itt a KKMS kirúgásokra, amik ugye dokumentáltak, a médiában is lejöttek, ugye ezek egy 10 perces eljárás keretében zajlottak. Utalhatunk itt a miniszterelnökséges kirúgásokra, ugye, amit annak idején Ruff miniszter úr annyira gőgösen arról beszélt, hogy csak a bűnözőket rúgják ki, majd néhány nappal később kiderült, hogy kirúgtak 41 köztisztviselőt statáriális módon 10 perc alatt. Ez is ugye dokumentált a médiában, nem kitaláció, miniszterelnök úr. És kérdésem az, hogy ön mit gondol erről a gyakorlatról? Ez összhangban van-e azzal az országgal, azzal az országképpen, amit önök hirdetnek? De tovább megyek, mert ez a gyakorlás, ez a hatalomgyakorlási technika, ez a stílus, ez az önkormányzati rendszerben is megtalálható. Számos információnk van arra vonatkozóan, hogy Tiszás képviselők kis települések polgármestereit helyezik nyomás gyakorlás alá, fenyegetik büntető eljárásokkal is, és azt az ajánlatot fogalmazzák meg, hogy kössenek vádalkut. Ön tud-e ilyen gyakorlatról, hogyha valamelyik képviselő úr esetleg fölismeri magát a tisztás frakcióban, nyugodtan nyomjon gombot, beszéljen erről a működéséről. És van itt még egy ügy, miniszterelnök úr, amiben válaszokat várunk, ez a 11 éves Martin ügye. Ugye tegnap ön neki rohant Hegedűs Barbarának ebben a témában, és az egy ténykérdés, miniszterelnök úr, hogy itt bűncselekmény elkövetése történt. Ugyanis a gyámhatóság senki számára, semmilyen párt számára nem adhat engedélyt egy 11 éves gyerekkel való interjú elkészítésére pártpolitikai célokra. Sem önöknek, sem másnak. Ez ténykérdés. Önöknek nem volt ilyen engedélye, ezt az interjút mégis megcsinálták, mégis ezeket a következményeket vállalták. De van itt még egy érdekesség ezzel az üggyel kapcsolatban, ami egy új elem, és erre várunk kérdéseket. Ugye az a mese, hogy ezt a 11 éves kisfiút egy tisztás aktivista pár véletlenül találta meg Budapest utcáin. És vitték utána Tarna Zsadányra, ahol éppen ön az országjárását tartotta. Na most a következő a helyzet. Ez a tisztás pár egészen véletlenül Tarna Zsadányi pár. Miniszterelnök úr, micsoda véletlen? Mit gondol, mennyi az esélye arra, hogy ön éppen Tarna Zsadányban jár, és egy Tarna Zsadányi pár néhány nappal azt megelőzően egész véletlenül egy 11 éves kisfiút talál Budapest utcáin? Nem találja a miniszterelnök úr ezt különösnek? És miniszterelnök úr, itt következő a helyzet. Itt valószínűleg a következő történt, és ebben kérem adjon álláspontot. Nem az történt, hogy ezt a kisfiút önök véletlenül ez a tisztás pár megtalálta, hanem ezt a kisfiút önöknek erre a propaganda interjú céljára leszállították. Miniszterelnök úr, ebben mutatnak a körülmények, és én szeretném, ha tisztázná, hogy itt pontosan mi történt, ki az a rejtélyes pár, aki ezt a 11 éves, egyébként nagyon súlyos hátterű, nehéz pszichológiai betegségekkel küzdő kisfiút leszállított önök részére. Köszönöm szépen a szót!
0: Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben.
2: Igazából elintézhetném azzal is ezt a szégyent, amit ön művelt, hogy ön egy hazug tróger.

De kiegészíthetném egy hosszabb mondatra, hogy olyan egy hazug, embertelen tróger. Tisztelt képviselő úr! Ön nagyon szépen leírta a leépítéseknél, vagy az ön által kirúgásnak apostrofált dolgoknál, hogy mit tett a Fidesz 2010-ben. Valóban így járt el a Fidesz, még én magam is emlékszem rá. Tisztelt képviselő úr, akkor még talán ön nem volt a Fidesznél, lehet, hogy még egy másik pártnál volt. Még a takarítókat is kirúgták a minisztériumokból 2010-ben, amikor a nemzeti együttműködés rendszere jött. Ilyenek nálunk nem történnek, az ön által előadott mese természetesen egy hazugság. Én például a Diákhitel Központba kerültem 2019-ben vezérigazgatóként, az már jóval a 2010-es kormányváltás után volt, ahol az elődöm, aki 2010-ben került oda, elmondták az ott dolgozók, mindenkit kirúgott. Ez egy 100 fős cég volt, mindenkit válogatás nélkül kirúgott a fideszes hatalomra kerülés után, és mindenki attól félt, hogy ha jövök én, akkor majd lesz egy újabb tisztogatás. Én egy embert sem kértem meg arra, hogy távozzanak, talán egy valaki önként elment, és mindenkivel közösen tudtunk dolgozni. Elmondtuk tegnap azt, hogy milyen hírük van önöknek, hogy hogyan jártak el, hogy a milyen embertelen módon az önök miniszterei, hogy még azt is megtiltották, hogy egy liftbe lehessen velük utazni, vagy hogy köszönjenek nekik a munkavállalók. Tudja, miket találunk mi a minisztériumokban, kedves Spanyi Miklós?

fős kabinetjében dolgozók, a politikai kinevezettek, miniszteri, államtitkári kabinetekben dolgozók önként állnak föl jellemzően, mert több bennük a gerinc, mint önökben, és nyilván nem várják el Orbán Balázs vagy Rogán Antal emberei, hogy majd az új miniszterek, mondjuk Ruf Bálint tartsa őket a kabinetben. Ez egy teljesen bevett dolog, bárhol Nyugat-Európában ez nem önkény, tisztelt képviselő úr. Nyugodtan nevezze meg Katát. Mesét, hazugságot mindenki tud költeni. De még egyszer mondom, beszéljen az idősebbekkel, akik minisztériumokban dolgoztak 2010-ben ön körül, hogy hogyan rúgták ki helyettes államtitkártól, biztonságőrig, takarítónőig mindenkit a minisztériumokban, mindenkit. Nem kérdeztek, nem ültek le vele 5 percbe, nem hallgatták meg őket, nem ajánlottak föl nekik kabinettekben állást, mint az ön által költött mesében, hanem se perc alatt kirúgták az embereket. Nálunk ilyen nincs, mint ahogy az önkormányzatokról keltett meséje is egy aljas hazugság. Jelenleg az ön pártjának emberei vannak ott az önkormányzatokban. Ők, az ő fizetésük emelkedett volna az önök jogszabály alapján 20-30-40%-kal. Önök emelték föl a polgármesterek, a képviselők fizetését néhol 3-4-szeresére közpénzből. Önök adtak volna, a polgármesterek adtak több 100 000 forint költségtérítést mindenféle számla nélkül, mint ahogy a maffiánál szokás. Biztosan fáj néhány embernek, főleg a megyei közgyűlésekben, ahol semmilyen érdemi munka nem folyik, hogy 3 millió forintról 1,5 millió forintra csökken a fizetésük. Azt gondolom, nagyon sok magyar ember megelégedne valódi munkáért 1,5 millió forintos havi fizetéssel. Annyit el tudok még mondani. Martinnal kapcsolatban tényleg azt tudom önnek mondani, hogy szégyelje magát. Tegnap nem tudtam befejezni, de talán nem is érdemel semmit. Önök valóban nem segítettek volna ennek a kisfűnek. Önök ott hagyták volna az utcán, mint ahogy végignézték, hogy Martin és a sorstársai, több száz, néha több mint 1000 gyermek az utcán van, hogy drogkartelek, szexuális bűnözők kezébe, karmába kerülők. Ezt tették, és amikor ahelyett, hogy megköszönnék, hogy volt egy ember, aki behozta, vagy egy pár őket, én magam hívtam föl a lakás otthonnak az igazgatóját, ezt nem tudtam elmondani tegnap, hogy visszaviszi ez a pár, mert addig könyörögtünk a kisfiúnak, amíg hajlandó volt visszamenni, mert rettegett és félt, mert évek óta verték és bántalmazták. Úgyhogy szégyelje magát ön is és mindenki, aki 16 éven keresztül semmit nem tett Martinért és a több ezer sorstársáért. Szégyeljék magukat!

0: Napi rend előtti felszólalásra jelentkezett dr. Németh Csilla, a Tisza képviselője, köszönet címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
1: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház! Holnap Semmelweis nap. Orvosként hatalmas megtiszteltetés számomra ezen jeles nap alkalmából felszólalni itt ebben a házban. 1818. július 1-én Budán született Semmelweis Ignác, az anyák megmentője. Munkássága tette a világ egyik legismertebb magyar orvosává, hiszen felismerte és alkalmazta az aszepszis és antiszepszis szabályait abban a korban, amikor még a kórokozó baktériumokat a tudomány nem is azonosította. Téziseit bátran kiállva szélmalomharcot vívott akkor akkori tekintélyes szülészeivel szemben, akik mára már bizonyítottan is téves elméleteket hirdettek. Kitartóan harcolt a retteget gyermekágyi láz ellen, munkásságának örökségeként pedig szerte a világban gyermekek milliói nőhettek fel édesanyjukkal. Semmelweis Ignác harca az egész világon az egészségügyi dolgozók szimbólumává vált. Magyarországon 1992 óta július 1-e Semmelweis Ignác születésének napja a magyar egészségügy napja. Azért a magyar egészségügyé, amely egykor világszínvonalú ellátást biztosított minden magyar ember számára, és ahová egykor minden beteg bizalommal fordult. A rendszert mára az előző kormányos álságos munkája a szakadék szélére taszította, az ok pedig egyszerű. Az egészségügy eddig nem volt politikai prioritás. Ahogy nem volt politikai prioritás az oktatás, az infrastruktúra fejlesztése és a szociális ágazat sem. Éppen ezért Látlelet 2026 néven elindítunk egy országos állapotfelmérést első körben az egészségügyről,

minden választókerületben tisztán lássuk és bemutassuk az előző kormányok elhanyagolt területeket tátongó sebeit. Humán erőforrás hiány, alulfinanszírozottság, infrastruktúrális hiányosságok. Az egészségügyi ellátórendszer széthullóban, a betegek bizalma pedig megrendült. Ebben a szétzilált rendszerben veszik fel a munkát az egészségügyi dolgozók nap mint nap szerte az országban. Harcolnak, ahogyan annak idején Semmelweis tette. Házi orvosok, fogorvosok, nővérek, védőnők az alapellátás betöltetlen körzeteiden ingázva látják el a feladataikat. Mentősök, akik a végeken létszám és járműhiánnyal küzdve sokszor a testi épségüket is veszélyeztetve mentenek életeket. Szakorvosok, szakápolók, akik sokszor nyugdíj mellett próbálják befoltozni a szakellátás szitává juggatott rendszerét. A diagnosztikában dolgozók eszközhiány és alulfinanszírozottság ellenére rendületlenül segítik leleteikkel a gyógyítást. A sok helyen a klíma nélküli műtőben operáló sebészek, műtősnők, műtősfiúk. Betegágy mellett dolgozó nővérek, osztályos orvosok, akik számtalanul sok túlóra mellett látják el a legkiszolgáltatottabb, legkritikusabb állapotban lévő betegeket is. Gyógyszerészek, gyógytornászok, adminisztrátorok, műszaki és gazdasági dolgozók mind-mind nélkülözhetetlen tagjai az egészségügy csapatának. És igen, a betegellátás egy igazi csapatmunka, aki dolgozott benne, azt tudja. És a csapat minden tagja fontos fogaskereke annak a csodálatos gépezetnek, amit gyógyításnak hívunk. Ez a csapat ma is rendületlenül dolgozik azon, hogy az egészségügyrendszer minden tátongó sebe ellenére is működjön, és a gyógyítás csodája ne csak egy elérhetetlen délibáb legyen, hanem valósággá váljon. Harcolnak hartkan, csendben, alázattal, szakmaisággal, empátiával és mérhetetlen elkötelezettséggel abban a hitben, hogy minden emberi élet értékes. Tudásomat a betegségek megelőzésére, a betegek testi-lelki javára, a betegségük gyógyítására fordítom. A hippokratészi eskü ezen szavai generációk óta mutatnak nem csak az orvosoknak irányt, hanem minden egészségügyi dolgozó számára. Kedves egészségügyi dolgozók, szeretném elmondani minden magyar ember nevében, itt ezen ház falai között. Köszönjük!

0: kormány nevében válaszadásra megadom a szót Hegedűs Zsolt miniszter úrnak 5 perces időkeretben.
1: Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőház, tisztelt ház! Holnapi nap július 1-e, Semmelweis Ignác születésnapja valóban egyben a magyar egészségügy napja és a legfontosabb ünnepe. Ezen a napon az orvostudomány egyik legnagyobb alakjára, az anyák megmentőjének világhírűvé vált Semmelweis Ignácra emlékezünk. Semmelweis nem értette meg a saját kora. A felismeréshez nem csak bátorság és megfigyelő képesség, hanem statisztika is kellett. 2 bécsi szülészeti klinika adatait összehasonlítva vette észre a halálozások döbbenetes különbségét. Ebből jutott arra a következtetése, hogy a láthatatlan fertőző anyagot az orvosok és a medikusok a boncolást követően a saját kezükkel viszik át a szülőnökre, amikor megvizsgálják őket vagy levezetik a szülést. Ő már akkor felismerte, hogy a gyermekágyi láz hátterében fertőzés állhat, jóval azelőtt, hogy a kórokozók és baktériumok szerepét az orvostudomány általánosan elfogadta volna. Ezért vezette be a klormészoldatos kézmosást, amely akkor egyszerűnek tűnő, valójában forradalmú intézkedés anyák ezreinek életét mentette meg. De ez a nap egyben arra is alkalmat ad nekünk, hogy tiszteletjünk a magyar egészségügyben dolgozó kitartó, áldozatos munkája és elhivatottsága előtt, akik Semmelweis Ignác örököseiként nap mint nap értünk, a mi egészségünkért és életünkért dolgoznak, gyakran láthatatlanul csendben, és az utóbbi években sajnos gyakorta Semmelweis Ignáchoz hasonlóan mostoha körülmények között elnémítva, meg nem értetten. Szégyen, hogy itt Semmelweis Ignác országában az egyik legrosszabbak az ismert kórházi fertőzési adatok Európában, miközben egy betegre vetítve fele annyi fertőtlenítő fogy el az egészségügyi intézményekben, mint fejlett és modern tanuló egészségügyen rendelkező országokban. Ezen javítanunk kell. Itt az ideje, hogy az egészségügy és a benne dolgozók megkapják azt a megbecsülést, elismerést és odafigyelést, amit méltán megérdemelnek. Ígérem, azon fogunk dolgozni, hogy a magyar egészségügy újra a világ élvonalába tartozzon. A munkát megkezdtük, éppen ezért az egészségügyi adatok mérését, validálását és publikálását megerősítjük, beleértve a kórházi fertőzések kimutatását is. Semmelweis ezt szeretné. Ahogy Semmelweis felismerése és a pontos adatokból és azok őszinte összevetéséből indult ki, úgy ma is csak akkor tudunk javítani, ha látjuk, megmutatjuk a valóságot, és nem fiókokba tesszük a 2015-ös egészségügyi jelentést. Elkészült az a módszertat és irányelv, amelyet a kormány kért, és amelynek alapján a szakmát bevontva érthetően és összehasonlítható módon fogjuk tájékoztatni a lakosságot, a döntéshozókat, azaz minket, a kormányt is. Megalapítjuk a mai naptól kórházainkban a Semmelweis rendet. Semmelweis Ignác hazájában kötelességünk, hogy Magyarország a világ élvonalába kerüljön a kórházi fertőzések elleni küzdelemben is. A Semmelweis rendben olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat keresünk, akik munkahelyükön a betegbiztonság valós őrei lesznek, figyelik, segítik és támogatják a kórházi higiéniát, a kórtermek, mosdók, fürdők tisztaságát, a kézhigiéné betartását és ehhez azt, hogy mindig legyen elérhető szappan, kéztörlő, kézfertőtlenítő és WC-papír. Sajnálatos, hogy 2026-ban még mindig ezt kell mondanom Semmelweis napon. Az egészségügyi dolgozókat méltatlan helyzetbe hozó, arcfelismerő beléptető kamerarendszereket kiiktattuk Semmelweis napjára. Az a fajta rendőri... Az a fajta rendőri típusú irányítási modell, amit Pintér Sándor alatt az ágazatirányítás képviselt, nem méltó az egészségügyi hivatáshoz. Arról árulkodik, hogy a korábbi vezetés mennyire nem értette az egészségügyet és a benne dolgozókat. Nem bíztak bennük, mi bízunk bennük. Hadd idézzem Semmelweist, bármi fájdalmas, bármi nyomasztó is az ilyen beismerés, nem a letagadásban rejlik az ellenszere. Semmelweis Ignác mondata ma is pontosan erről szól, a hibákat nem eltakarni kell, hanem kimondani, megmérni, megmérettetni és kijavítani. Ez nem gyengeség, hanem a gyógyítás és a jó kormányzás alapfeltétele. Mi ezt a szemléletet képviseljük. Ezért is fontos, hogy az egészségügyi adatok mérhetőek, validáltak és nyilvánosak legyenek. Semmelweis Ignác öröksége nem csak tudományos jelentősége, hanem erkölcsi iránytűként is szolgál. Arra tanít minket, hogy a betegekért, az igazságért és a jobb egészségügyért akkor is érdemes kitartóan küzdeni, ha korunk nem mindig érti meg ezt a küzdelmet. Isten éltesse az egészségügyi dolgozókat, hála és köszönet mindenkinek, aki ezt a nemes hivatást választja. Köszönöm szépen!

0: Tisztelt Országgyűlés! Három képviselő jelzett felszólalási igényt. Elsőként kérdezem Latorcai Csaba képviselő urat, hogy ügyrendi vagy személyes jellegű a felszólalási igénye.
1: Személyes jellegű, elnök asszony. Személyes megtámadtatás címen kértem szót.
0: Bocsánat, akkor két percben megadom a szót, és kérem kezdje az indoklásával.
1: Köszönöm szépen, azért kértem szót, mert a miniszterelnök farizeusnak nevezett engem és kereszténydemokrata képviselőtársaimat. És egy nagyon csodálkozom egyébként, hogy egy állítólagosan 0%-os párttal ennyit foglalkozik a miniszterelnök, mint az elmúlt napokban. De tudja mit, miniszterelnök úr? Tény, hogy sajnos nem sikerült megváltoztatnunk Magyarország negatív demográfiai folyamatait, pedig nagyon akartuk. Tény, valóban hibáztunk abban, hogy vissza lehetett élni a családtámogatásokkal, és hogy az ön szavajárását idézem, el lehetett lopni akkor, hogyha azt valaki el akarta lopni. Miniszterelnök úr, mondd az a szó önnek valamit, hogy Balatonhenye. Ott épített, csokból, úgy kacsalábon forgó kiskastét, hogy a napnál világosabb volt az első pillanattól fogva, hogy esze ágában sincsen oda költözni, pedig a csoknak ez volt a feltétele. Miniszterelnök úr, az ön szavajárását használva, ön megpróbálta ellopni a családtámogatást, úgyhogy ezért önnek semmilyen erkölcsi alapja nincsen a családtámogatásaink bírálatára. Miniszterelnök úr, ki a farizeus?
0: Kérdezem Balla György képviselő urat, hogy szintén személyes érintettség okán kívánna szólni.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Miniszterelnök úr, ennek a két frakciónak valamennyi családtagját azzal vádolta, hogy bűnös módon munkanélkül helyezkedtek el a minisztériumban és vettek föl fizetést, köztük az én gyermekeimet is. Az a helyzet, miniszterelnök úr, hogy ebben a két frakcióban egyetlen egy olyan ember sem ül, akinek a családtagjai munkanélkül jutottak volna bármilyen módon jövedelemhez az államtól. Egyetlen egy olyan ember sem ül. Megkockáztatom, a Trisza frakcióban is összesen egy olyan ember ül, aki családtagként helyezkedett el, és munkanélkül szerzett milliós jövedelmeket. Ez ön, miniszterelnök úr, ön az egyetlen ember az egész parlamentben, aki családtagként került oda, ahova került, és úgy szerzett milliós jövedelmeket. Végül engedje meg, hogy halkan és szerényen idézzem önt. Ön egy hazug tróger. Köszönöm szépen.
0: Személyes érintettséggel kapcsolatban tudom megadni a szót Panyi Miklós képviselő úrnak 2 percben. Kérem a személyes érintettségének a megjelölésével.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Többször sértő megjegyzést tettem miniszterelnök úr, trógernak hívott. Pusztán azért, mert kérdéseket tettem föl miniszterelnök úr számára, amelyekre legnagyobb részére nem válaszolt. Amit mondtam, Katta története kapcsán megtörtént miniszterelnök úr, ott ül szembe az a miniszter, aki ezt az ügyet intézte. Amit mondtam a KKM-es kirúgások kapcsán megtörtént, vannak tanúk. Amit mondtam a miniszterelnökséges kirúgások kapcsán megtörtént. Fott van fenn a hangfelvétel az interneten. Amit az önkormányzatok kapcsán mondtam, megtörtént. Majd meg fogja látni. És amit mondtam Tarna Zsadány kapcsán, amire miniszterelnök úr nem válaszolt, az is megtörtént. Kisebb az esélye, mint az ötös lottó megnyerésének, miniszterelnök úr, hogy egy tiszás tarna-zsadányi pár talál rá éppen egy 11 éves kisfiúra a Budapest utcáin, azon a napon, amikor ön tarna-zsadányba jár. Erre legyen kedves válaszolni, miniszterelnök úr, hogy történhetett meg ez a véletlen? Mi történt ebben az ügyben, miniszterelnök úr? Legyen kedves válaszolni, és ne trógerezzen. Köszönöm szépen a szót.
0: Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak, szintén személyes érintettségben, 2 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy szeretném rögzíteni, hogy amik elhangzottak, azok nem személyes érintettség alapú felszólalások voltak, és azt szeretném kérni a frakció vezetőnktől, hogy hívja össze a házbizottságot, és egyszer és mindenkorra tegyünk rendet abban. Ha valakire azt mondják, hogy farizeus, azon ilyen alapon nem kérhet személyes megtámadtatás címen szót. De hadd válaszoljak valamit. Kedves Latorcai képviselő úr, ön odáig süllyedt KDNP-s templomba járó ember létére, hogy a saját volt igazságügyminiszterüket, Varga Juditot vádolja csalással és hazugsággal. Ön idáig süllyedt, miközben pontosan tudja a valóságot, és szerintem Gulyás Gergely is tudja a valóságot, és elmondhatta önnek, járt nálunk a frakcióvezető úr Brüsszelben, pontosan tudta, hogy mit terveztünk, még az iskolát is kinéztük a gyerekeinknek, Balatonhenye mellett több településen a gyerekeknek az iskolákat, ahova járni fognak, és azt terveztük, hogy amikor 2018-ban hazajövünk Magyarországra, akkor ott fogunk élni, ezért építettük minden szabályt és minden erkölcsi szabályt betartva azt a házat, majd amikor Gulyás Gergely a volt feleségemnek államtitkári pozíciót ajánlott, arra kérte föl, és tudatosult bennünk, hogy nem tudunk ott élni Balatonhenyén, mert Budapesten kell élnünk, akkor visszafizettük ezt a támogatást kamatokkal. Úgyhogy szégyellje magát, és kérdezném majd Gulyás Gergely. Kérdezném még Gulyás Gergelyt, aki járt abban a házban, és pontosan tudja a részleteket, pontosan tudja, hogy minden szabályt betartottunk, azt is, hogy visszafizettük ezt a pénzt, hogy mit gondol őről, aki a saját közösségük volt igazságügyi miniszterét nevezi hazugnak és csalónak. Tudja, az a hölgy, akiről ön beszélt, ön önöknél bátrabb, jobb ember, mondjuk ez nem nehéz. Köszönöm szépen.
0: Miniszterelnök úr felszólalásában elhangzott egy ügyrendi javaslat, miszerint a házbizottság vizsgálja meg a személyes érintettséget illető felszólalásoknak a mikéntjét. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy az ügyrendi javaslatot elfogadja, kérem készfelemeléssel szavazzanak erről. Köszönöm szépen, az országgyűlés látható többsége ezt az ügyrendi javaslatot elfogadta, a házbizottság meg fogja tárgyalni a kérdést. Tisztelt országgyűlés, most a határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Tisztelt országgyűlés, most a napirend szerinti határozathozatalok következnek. Kérem ellenőrizzék, hogy kártyáik bent vannak-e a szavazógépekben. Soron következik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló TPER 123-as számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosítójavaslatról történő döntés és a zárószavazás. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosítójavaslatot? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosítójavaslatot 135 igen szavazattal, 45 nem ellenében és 6 tartózkodással elfogadta. Most a zárószavazás következik. Arra figyelemmel, hogy az alaptörvény rendelkezései értelmében az egységes javaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a zárószavazásra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 135 igen szavazattal, 44 nem ellenében, 6 tartózkodással elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot, az országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 135 igen szavazattal, 44 nem ellenében és 6 tartózkodással elfogadta.

Soron következik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189-es törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosításáról szóló Téper 253-as számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosítójavaslatról történő döntés és zárószavazás. Tájékoztatom Önöket, hogy a KDNP képviselőcsoportja a 4-es számú módosítójavaslat fenntartását indítványozta, amely dr. Latorcai Csaba a KDNP képviselője és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy fenntartja-e ezt a módosítójavaslatot. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 51 igen szavazattal, 135 nem szavazattal és tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. Tisztelt képviselő úr, úgy tűnik, hogy tevékenysége zavarja a ház munkáját, ezért tisztelten megkérem, hogy akkor fejezze be a videózást. Köszönjük szépen. Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérem, figyelemmel kövessük a munkát. Fontos szavazás következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 136 igen szavazattal, 50 nem ellenében és tartózkodás nélkül az összegző módosító javaslatot elfogadta. Most a zárószavazás következik. Arra figyelemmel, hogy az alaptörvény rendelkezései értelmében az egységes javaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, ezért a zárószavazásra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit? Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 135 igen szavazattal, 51 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak most.

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 136 igen szavazattal, 50 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta. Soron következik az Interparlamentáris Unió magyar nemzeti csoportjának megalakításáról szóló HPR 271-es számú határozati javaslat határozathozatala. Emlékeztetem önöket, hogy tegnapi döntésünknek megfelelően a határozati javaslatot házszabálytól eltéréssel tárgyalja az országgyűlés. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a határozati javaslatot 185 igen szavazattal, egy nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt Ház! Az országgyűlés az iménti döntésével elfogadta a H/271-es számú határozatát, amelyben az Interparlamentáris Unió tagszervezetének nyilvánította magát, és megalakította az IPU magyar nemzeti csoportját. Most az Interparlamentáris Unió magyar nemzeti csoportjának alakuló közgyűléseként folytatjuk munkánkat. Magyarország az Interparlamentáris Uniónak a világ legrégebbi globális parlamenti szervezetének alapítója, miután 8 további ország mellett jelen volt az IPU 1889. június 30-i párizsi alakuló konferenciáján. Az IPU globális béke és biztonság, valamint a parlamenti intézmények és demokrácia erősítésében játszott kiemelt szerepére tekintettel az ENSZ 2018-ban az IPU alapításának napját, június 30-át a parlamentarizmus nemzetközi napjává nyilvánította. A mai napon ünnepli a világ a parlamentek szerepét a demokratikus társadalmak működésében, és ünnepli a képviseleti demokrácia alapintézményeinek megerősítését, továbbá a parlamenteknek a nők és fiatalok részvétele, az átláthatóság, a technológiai alkalmazkodás és a társadalmi bevonás területén történő előrehaladását. Mindezekre való tekintettel üzenetértékűnek tartjuk, hogy az IPU magyar nemzeti csoportja éppen a mai napon, a parlamentarizmus nemzetközi napján alakulhat újjá a Magyar Országgyűlésben. Tisztelt Közgyűlés! Az országgyűlés elfogadott határozatával felkérte az országgyűlés elnökét, hogy terjesszen elő javaslatot a nemzeti csoport alapszabályára vonatkozóan. A képviselőcsoportok vezetői számára előterjesztettük a nemzeti csoport alapszabályára vonatkozó javaslatot, amelyet a képviselők frakcióikon keresztül megismerhettek. Most az előterjesztett alapszabály elfogadása következik. Kérdezem, a közgyűlést elfogadja-e az Interparlamentáris Unió magyar nemzeti csoportjának alapszabályát? Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyűlés tagjainak egyértelműen látható többsége az alapszabályt elfogadta. Tisztelt Közgyűlés! Az alapszabály 10. cikkének A pontja alapján a közgyűlés választja meg az elnököt, az első alelnököt és a további alelnököket. A 14. cikk szerint az elnököt és az elnököt helyettesítő első alelnököt a legnagyobb létszámú képviselőcsoport jelöli. A további alelnökök személyére a képviselőcsoportok vezetőinek közös indítványára, ennek hiányában az egyes képviselőcsoport vezetői indítványok mérlegelése alapján az országgyűlés elnöke tesz javaslatot. Alelnöki tisztség erre irányuló képviselőcsoport vezetői kezdeményezés esetén meghatározott időtartamra egyes képviselőcsoporthoz tartozó képviselők által felváltva is betölthető. Tájékoztatom Önöket, hogy a frakcióvezetők az alábbiak szerint tették meg javaslataikat a Magyar IPU csoport 8 elnökségi posztjára vonatkozóan. Elnök Kulcsár Krisztián, a Tisza képviselője. Első alelnök Szűcs Dóra, a Tisza képviselője. Alelnökök Hajdú Márton, a Tisza képviselője, Kalászdi Kerekes Kinga, a Tisza képviselője, dr. Kincse Csongor, a

folytatjuk a munkánkat, kérem, foglaljanak helyet. A határozathozatalok időtartama alatt egy felszólási jelentkezés érkezett Németh Balázs képviselő úrtól, amelyet az ünnepélyes pillanatokra tekintettel nem biztosítottam. Most megkérdezném a képviselő urat, hogy személyes vagy ügyrendi javaslata nem lehetett, személyes, feltételezem, hogy személyes érintettség okán kívánt szólni, de nem látom képviselő urat a teremben, ezért nem tudom megkérdezni őt. Ennek okán folytatjuk a munkánkat. Az ülés vezetését átadom Kőszegi Krisztián alelnök úrnak, és köszönöm az eddigi munkájukat, együttműködésüket.

0: Köszöntöm a tisztelt országgyűlést. Tisztelt országgyűlés, soron következik az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló 2003 évi harmadik törvénymódosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Mellétei Barna Márton, a TISZA képviselője által benyújtott előterjesztés TPER 274. számon, a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Mellétei Barna Mártonnak, a TISZA képviselőjének, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, tisztelt ház! Sajnálom, hogy kevesen vagyunk bent. 36 éve vagyunk a rendszerváltás után, és szerintem éppen ennyivel vagyunk megkésve ennek a törvénynek az elfogadásával. A TISZA kormány a rendszerváltás adósságát kívánja rendezni, ezzel azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúr hasonlán a hálózatokkal együttműködő személyek listáját, azok beszervezési kartonnát a múlt megismerése és feldolgozása érdekében. A törvényhozó képessége ehhez megvolt eddig is, a szakértők tudása szintén megvolt, de a politikai akarat mindeddig hiányzott. Ebben az előző kormányok felelőssége egyetemleges, még akkor is a bizonyos kérdésekben a felelősség mértéke eltérő. Egészen biztos vagyok abban, hogy nem véletlenül alakult úgy, hogy mindig volt valamilyen kifogás, amiért nem ismerhettük meg a kommunista diktatúra állambiztonsági szerveivel együttműködők teljes névsorát. A tisztelt ház előtt fekvő jogszabály és a koncepció kidolgozása során számos alkalommal egyeztettem a szakma vezetőivel, levéltárosokkal és történészekkel. Az egyik ilyen alkalommal kiadták nekem a nagypámrál összeállított és évekkel korábban kért iratokat. Az első dokumentum, ami a kezembe került, dr. Barok György, Róka fedő nevű hálózati személy adatlapja volt. Ennek a iratnak a minősítését egészen 2000-es évekig fenntartották, tehát ez irat nagypám számára, aki 92 évesen 1998-ban halt meg, nem volt hozzáférhető, nem ismerhette meg, hogy kik és mit jelentettek róla az 1956-os eseményekkel összefüggésben. Ugye mi oka lehetett annak, hogy a minősítését fent kellett tartani? Esetleg az, hogy dr. Balogh György 1990 után országgyűlési képviselő volt, és talán mindenkinek könnyebb volt, hogy nem kellett magyarázkodni. De hozzáteszem azt is, hogyha ez információ napvilágra került volna 1990-ben, akkor Balogh György nem lett volna országgyűlési képviselő, ahogy számos más volt országgyűlési képviselő sem lett volna az. A múlt feltárása, a múlt kutathatósága nem lett politikai alkú vagy mérlegelés kérdése. Ez egy döntés arról, hogy szeretnénk-e megérteni a múltat, vagy csak el akarjuk felejteni azt. De valójában mind tudjuk, a titkokat sokáig el lehet rejteni, de idővel minden kiderül. És ha kiderül, csak akkor lehet elkezdeni a feldolgozást és a megbocsátást is. Ma már az érintettek jelentős része nincs közöttünk. Nincsenek közöttünk azok, akik jelentettek, és azok sem, akikről jelentettek. És bár a saját magára vonatkozó információk kikérhetők jelenleg is, valójában ezzel nagyon kevesen éltek. És ez a megoldás, ha egyedi szinten adott is segítséget, társadalmi szinten egészen biztosan nem adott megnyitató válaszokat. A mi célunk az, hogy a társadalom szembe tudjon nézni azzal, miként, hogyan működött az állambiztonság 1990 előtt, kik voltak ennek a rendszernek a részesei, adott esetben a rendszerváltás követően milyen karriert futottak be. Röviden, a cél az, hogy szembenézzünk a múlttal, mert szembenézés nélkül nincs gyógyulás. De a cél semmi esetre sem a sebek feltépése, nem az, hogy a sok száz folyométernyi jelentésben olvasható megannyi családi dráma, tragédia, gyarlóság mindenki számára korlátozás nélkül olvasható legyen az interneten. A jelentések ugyanis jellemzően olyan emberekről készültek, akik maguk voltak a rendszer áldozatai. A kommunista rendszer őket figyelte meg, őket akarták zsarolni, beszervezni, börtönbe vetni. A jogalkotásnak tehát nem lehet az a célja, hogy ezeket az embereket a hatalom újra megalázza. Tisztelt ház, mi lehet akkor a jogalkotásunk célja? Egyfelől, és az előttünk fekvő jogszabály ezt teszi lehetővé, a nemzetbiztonsági minősítések lehető legszélesebb körű feloldása és az iratok átadása az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára részére, hogy azok kutathatók legyenek. Fontos feladat továbbá, hogy a hálózattal együttműködő és beszervezni kívánt, de az együttműködés megtagadó személyek azonosítható és megnevezhetők legyenek. Az iratok minősítésének feloldásával tehát igazi hőstörténetek is napvilágra fognak kerülni. akár a beszervezések megtagadása, akár a szándékos dekonspirációs történetek révén. A nyilvánosságozatal ezeknek a hősöknek is erkölcsi elégtételt fog adni. Ennek a feladatnak a hatékony ellátása érdekében első lépésként jelentősen szűkítjük a továbbra is minősített iratanyagok körét. A hatályos szabályozás szerint azok az iratok minősítése például fenntartható, amelyek olyan személyre vonatkoznak, akik 1990. február 14-e után a Nemzetbiztonsági Szolgálatok állományában tartoztak, vagy azokkal titkosan együttműködtek 1990. február 14-e után, akár csak rövidebb ideig is. Annak az elvtársnak az aktája mondjuk, akit elfelejtettek kiléptetni 1990. február 14-ét megelőzően, még ma is titkos lehet, annak ellenére, hogy semmilyen valódi indoka nincs a titkosításnak. Ezt a szabályt egészen biztosan meg kell változtatni. Ahogyan a hatályos szabályok alapján szintén teljesen indokolatlanul fenntartható a minősítés az iratnak, amely a titkos információgyűjtés olyan eszközének vagy módszerének a felfedéséhez vezethet, amelynek megismerése nyilvánvalóan vagy kimutatóan sérteni Magyarország nemzetbiztonsága érdekeit, vagy nyilvánvalóan vagy kimutatóan károsíthatná Magyarország rejtjel rendszerét vagy rejtjel tevékenységét. Kérdem én, bárki úgy gondolja közülünk, hogy a 90 előtti eszközök, módszerek, rejtjelrendszer nem ismert széles körben is ezekből az iratokból ismerné meg a külföldi titkosszolgálatok azokat? Vagy egyáltalán felmerül, hogy ma Magyarország ezeket a rejtjelrendszereket használja? Ez egy rossz vicc, illetve egy rossz kifogás volt mind a mai napig. És mielőtt bárki azt állítaná, hogy ez egy örökölt, 1990-ből örökölt szabály lenne, szeretném felhívni figyelmet arra, hogy a hatályos ABTL törvény 2003-as, de ehhez a szakaszhoz, pont ez a szakaszhoz a jogalkotó 2025-ben hozzányúlt, éppen csak a lényeget felejtette el javítani, módosítani. Mi fog tehát most történni? A törvény hatályba lépését követően a titkosszolgálatok kötelesek lesznek a náluk lévő valamennyi iratot, adatbázist megnézni, és rövid határidővel dönteni arról, hogy a minősítést fenntartják-e vagy sem. Azok az iratok, amelyek minősítését, fenntartását a titokdaza nem kezdeményezi, átkerülnek a levéltárba, ahol a szakemberek és a szükséges elemzéseket és értékeléseket elkezdik, és felkészülnek a 2026. október 22-i nyilvánosságra hozatalra. Ez az adathalmaz kiterjed a hírhet mágnesszalakon lévő adatok átadására és későbbi közzétételére is. Abban a körben, ahol a szolgálatok a minősítésnek a fenntartását kívánják, a minősítés feloldása kapcsán egy bizottság is vélemény mond. A bizottság tagjai civil szakértők, illetve az érintett szolgálatok által kijelölt személyek. Több lesz benne a civil, mint a nemzetbiztonsági szakértő. Meggyőződésem, hogy a civil kontroll és a politikai akarat, ami eddig hiányzott, mind a kettő abba az irányba fogja állítani a szolgálatokat, hogy az iratok minősítését csak a lehető legindokoltabb esetekben tartsák fönt. Nem vitatom, hogy lehetnek ilyen indokolt esetek, de a meggyőződésem szerint és a történészekkel és levéltárosokkal folytatott egyeztetések alapján ennek a száma egészen minimális. De ahogyan már ezt jeleztem, ez még csak az első lépés a jogalkotásnak. A második lépés a hálózattal kapcsolatban került személyek nevének, beszervezési aktáinak és a rólad készült értékeléseknek a nyilvánosságra hozatala. Fontos, hogy az elgondolás szerint megszűnik az egyébként is nagyon problematikus hálózati személy vagy közkeleti nevén ügynök definíciója. A hatályos törvény ügynök definíció alapján az összesen több mint 150-180 ezer hálózati személyből csak az lenne megnevezhető jogszerűen ügynöknek vagy hálózati személynek, akinek megvan a B vagy BT dossziéja, ezekben tartják nyilván ugyanis az aláírt beszervezés nyilatkozatot, vagy az esetleges juttatások dokumentációját. Ez mintegy 10 000 darab, azonban szinte egyetlen B dosszié sem maradt fent az 1980-as évekből, sőt az 1970-es évekből is, tehát ami azt gondolom a rendszerváltás megértése szempontjából releváns, abból az időszakból nagyon-nagyon-nagyon kevés. A hatályos törvény szerint, tehát B dosszié hiányában nem nevezhető hálózati személynek az, aki szerepel az állambiztonsági intézkedési tervben, éves, féléves vagy negyedéves beszámolókban, akinek konspirált vagy titkos lakásra vitelet dokumentált, akit mint hálózati személyt lefotóztak vagy lehallgattak, illetve akinek saját kézzel írt jelentései nem maradtak fent, csak az arról készült összefoglalók és átiratok. Sőt, a magyar bíróságok adott esetben azt sem minősítették hálózati személynek, aki fedőnéven jelentést adott, és ezért anyagi ellentétesben is részesült, de a B kartonja hiányzott. Könnyű belátni, hogy ez tarthatlan állapot, és jogszabályi környezet, amit orvosolni, és a jogszabályi környezet orvosolni szükséges. A kidolgozott koncepció szerint, amit az érintett szakemberek is megfelelően találtak, a múlttal való szembenézéshez a hálózattal kapcsolatban került személyek nevének, beszervezés módjának, a hálózati személyek értékelésének nyilvánosságra hozatala elengedhetetlen, azonban a teljes jelentések teljes körű nyilvánosságra hozatala indokolatlan. A koncepció szerint ugyanakkor bővíteni kell a kutathatóság módját és körét, illetve pontosítani jelentős mértékben könnyíteni szükséges a közzététel szabályait is. Ez számos egyéb jogszabálymódosítást is elővetít. A szakma szerint a rendezéshez az ABTL törvényen kívül a levéltári törvénynek az átfogó módosítása is szükséges. A koncepció, tehát a nyilvánosságadatalnak a koncepciónak a véglegesítéséhez egy társadalmi egyeztetést követően kerül majd sor. Ismereteim szerint az egyeztetés hamarosan megkezdődik a széles nyilvánossággal, miközben a szűk szakma a koncepció jelenlegi verzióját már ismeri és elfogadja azt. Többen felvetették itt a nyilvánosságban, hogy ez már egy lejárt történet, minek ezzel foglalkozni most, ha elmulasztottuk ezt a kérdést rendezni a rendszerváltáskor. Erre azt tudom mondani, hogy jobb később, mint soha, de az állam feladata a kutatás elősegítése, a múlt megismerése és ennek az elősegítése. Én is nagyon sajnálom, hogy erre nem került sor a 90-es években, de példaként szeretném hozni, hogy az NSZK-ban az NSDAP, tehát a náci párt tagnyilvántartásának a digitális elérhetősége 2026 óta adott, az is egy civil kezdeményezés szerint, tehát ahogy mondtam, jobb később, mint soha. Tisztelt Ház, biztos vagyok abban, hogy a közös múltunk megértése az közös cél, a teljes országgyűlés közös célja, sőt a teljes magyar társadalom közös célja. A rendszerváltás előtt az állambiztonsággal együttműködő, vagy az azzal kapcsolatban került személyek listájának a megismerése egészen biztosan, hogy hozzá fog járulni a múlt, és sok szempontból azt gondolom a jelen megértéséhez és feldolgozásához. A törvénytervezet elfogadása során minden észszerű és előremutató javaslatot meg fogunk fontolni, és bátorítok valamennyi képviselőtársamat, hogy a javaslatait akármelyik oldalról is jön, terjessze elő. Kérem tisztelt háznak a támogatását a törvényjavaslathoz. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, képviselő úr. A kormány nevében kíván-e valaki felszólalni? Köszönöm a jelzést. Megadom a szót Tar Zoltán miniszter úrnak 30 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt előterjesztő, tisztelt ház. Itt ülve a parlamentben elég furcsa érzések kerítik hatalmába az embert. Sokszor hallani a velem szemben ülő padsorokból egy olyan országról, amely ország tulajdonképpen sose létezett, de amelyről önök rengeteget beszéltek az elmúlt 16 esztendőben. És úgy tűnik, hogy még mindig nem volt elég az a sok józanító pillanat, amit átélhettünk közösen egyébként az elmúlt időszakban, hanem további kiózanításra van szükség, és további olyan helyzetekre, amikor az a valóság, amelyben egyébként élünk, és amely rendkívül távol van attól, amiről önök beszélnek most is, és amiről a propaganda folyamatosan beszélt az elmúlt esztendőkben. Szóval amikor ez a valóság úgy igazán megérkezik önökhöz. Ez a törvényjavaslat, ez a módosítás, amiről most beszélünk, ez egy újabb lehetőség arra, hogy közelebb kerüljenek önök is a valósághoz. Egy újabb igazság pillanat, egy újabb mérföldkő, ami egy igen nagy restanciát, igen nagy elmaradást dolgozhat föl, ennek a feldolgozásában segíthet mindannyiunknak. Miniszterelnök úr tegnap beszámolt arról, hogy mi mindent tettünk az elmúlt 50 napban, mi minden indult el ebben az országban, azon ígéretek megvalósítása irányában, amelyeket egyébként teljesen nyilvánosan, vállalhatóan, írásban tettünk, ezzel is eltérve a korábbi évtizedek gyakorlatától. Nagyon sok minden történt, és ma is egy újabb jelentős lépés történik, amikor a rendszerváltás egyik elmaradt ígéretének beteljesedéséhez lépünk közelebb, az ügynökaktákról szóló törvényjavaslat tárgyalásával és reménybeli elfogadásával. Olyan ígéret ez, amely 1989-90 óta, ahogy hallottuk, a rendszerváltás első kísérlete óta folyamatosan itt van közöttünk, és amely ígéretet egyébként a Fidesz-KDNP is többször tett, és nem meglepő módon egyszer sem teljesített. Az ügynök ügyek kérdése évtizedek óta kardinális pont hazánkban, a társadalom egészében, az állam, a közigazgatás működésében, én, mint sokan tudják, az egyházi életből jövök, az egyházak, az egyházi közösségek működésében, a civil életben, a zenei világban, a művészeti világban, és sorolhatnánk tovább. A mostani javaslat nem csak a történeti kutatásokat könnyíti meg, hanem alapvető célja az is, hogy egyes hálózati személyekhez kapcsolódó adatok bárki számára online elérhetőek legyenek. A fő célja tehát, kedves képviselőtársaim, a nyilvánosság szolgálata. Annak a nyilvánosságnak a szolgálata, amely oly sokszor kizárásra került azokkal a dolgokkal, azokkal a folyamatokkal kapcsolatban, amelyek az országban, a gazdaságban, a társadalomban történnek. Egy olyan elmaradás ledolgozását kezdjük meg ezzel, amellyel az egész társadalom homályban volt tartva.

javaslat és az ennek a javaslatnak a nyomán megszülető megoldás nem fog segíteni abban, hogy bűnösökre és ártatlanokra, bűnösökre és áldozatokra osszuk a társadalmunkat. Pontosabban ez folyamatosan történik, erről szólt többek között az elmúlt jó néhány évtized, hogy a vélt és valós információk alapján bűnösökre és áldozatokra osztotta a politikai elit a társadalmat. Most viszont meg lesz, elérhető lesz mindenki számára nyilvánosan az a sok-sok információ, ami alapján közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy ki milyen módon vett részt a rendszerváltás első kísérletét megelőző időszak pártállami működésében. Ha arról szólna ezen akták feloldása, hogy hogyan és mint osszuk be a társadalmunkat, akkor az, ahogy mondtam is, ugyanolyan megosztása lenne a társadalomnak, amit az akták feloldásától nyilvánvalóan rettegő érintettek és bukott kormányok korábban csináltak. Pontosan tudjuk azt, hogy voltak a korábban áldozatoknak és ügynököknek nevezettek között olyanok, akik nem szerepeltek ügynöklistákon. A valódi áldozatok védelme azonban elengedhetetlen fókusza ennek a törvényjavaslatnak. Óvnunk kell a családjaikat attól, hogy újra átéljék azt, amit a kommunista diktatúra galád szörnyűségei tett velük. Ez különösen is igaz a határon túli magyarságra, hiszen az ő adataik nyilvánosságra hozatala a környező országokban élő leszármazóik számára jelentős biztonsági kockázattal járnának még ma is. Az ügynökakták feloldása, ez a törvényjavaslat arról szól tehát, hogy ezt a védelmet, a személyiségi jogok védelmét biztosítva nézzünk szembe a múlttal, amit az előző rendszerek évtizedeken át elfedve tartottak előlünk. Magyarország nemhogy előre, de hátra ment. Múltunk szembenézésének hiánya pedig hatással volt arra, hogyan éljünk meg jelenünket, és hogyan formáljuk a jövőnket is. Ennek szeretnénk véget vetni, ennek a törvényjavaslatnak a beterjesztésével és elfogadásával. Így köszönöm a beterjesztőnek ezt a javaslatot, amelyet a kormány teljes mértékben támogatni tud. Különösen is azért, mert idén 1956 70 éves évfordulójának emlékévében kormányunk ezzel a lépéssel is leteszi a voksát azon demokratikus út mellett, amelyen már évek óta járnia kéne hazánknak. A mi ígéretünk a szembenézés és a tisztelet minden egyes olyan magyar ember felé, aki diktatórikus és elnyomó rendszerek ellen emeltek szót, a rendszerváltás előtt, vagy a rendszerváltás után. Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárára vonatkozó törvény társadalmi és tudományos egyeztetés nélkül a szakma teljes megkerülésével született meg évekkel ezelőtt. Ezért van szükség a mostani törvény foltozása helyett egy új jogszabályra. Egy olyanra, amely méltó ahhoz a demokratikus úthoz, amin végre elindult ez az ország. Azokat az iratokat, amelyekről hallottunk az előbb, az elmúlt évtizedekben a törvény értelmében lényegérben kedvükre titkosították érdemi felülvizsgálatok nélkül. Nem foglalkoztak az akták titkosításának érdemi vizsgálatával, sem azzal, hogy azokat megnézzék, hogy mi is indokolja a titkosítást. Meggyőződésem, hogy az anyagoknak a felülvizsgálatát el kell végezni, és a nemzetbiztonsági kockázatot, már nem jelentő anyagokat át kell adni a levéltárnak, hogy elindulhasson azok hozzáférhetővé tétele a társadalom egésze számára. A jelenlegi törvény tehát a folyamatos titkolózást szünteti meg. Létrehozza, ahogy azt már hallottuk, a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot,
amelynek történész, levéltáros tagjai,

0: tehát nem politikus tagjai, nem csak civil kontrollt jelentenek majd, hanem a tudományos feldolgozást is biztosítani tudják. A múltunk, történelmünk része, mind a magyar társadalomnak, mind a kutatóknak és történészeknek joguk van ismerni azt. A benyújtott javaslat, tisztelt ház, elindítja Magyarországot azon az úton, amely segít a kommunista diktatúra feldolgozásában. Meggyőződésem továbbá, hogy a javaslat emellett biztosítja azt is, hogy az akták nyilvánosságra hozása ne egymásra mutogatást hozzon magával, és ez rendkívül fontos, hanem nyílt kommunikációt, és ezzel együtt edukációt, képzést és tanítást. Tudván azt is, hogy ezek az akták egyben a diktatúra lenyomatait is jelentik. A politikai elit ezzel több mint 3 évtizede tartozik a magyaroknak, mégsem tettek semmit a titkosításokon és mellébeszéléseken túl. Ez a törvényjavaslat nem csak egy eddig soha nem beváltott ígéret, valódi teljesítése, hanem egyszeres mint annak a nyílt kimondása is, hogy Magyarország szakít azzal az úttal, amelyet eddig járt be. És elindul egy új, igazságos, a történelmével szembenézni tudó és kívánó Magyarország felé, hogy a kommunista időszak bélyegét levetve egy valódi, ténylegesen demokratikus ország lehessen. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, miniszter úr! Tisztelt országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra van lehetőség, 15-15 perces időkeretben. Megadom a szót Czakó Cirbus Pálnak, a Tisza képviselőcsoport vezérszónokának 15 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház! Rengetegféle törvény létezik. Vannak törvények, amelyek költségvetési számokról szólnak. Vannak, amelyek intézmények működéséről. És vannak olyan törvények, amelyek egy nemzet lelkiismeretéről. A T/274-es törvény pont ilyen. Több mint 36 év telt el a rendszerváltás óta. Ennyi idő után egy demokratikus ország már nem félhet a saját múltjától. Nem őrizheti tovább a titkokat, nem halogathatja tovább az igazság feltárását. Az állambiztonsági rendszerek emberek ezreinek életét tették tönkre. Családokat szakítottak szét, barátságokat romboltak le, közösségeket mérgeztek meg. A félelemre épültek, és a bizalmat pusztították. Az elmúlt másfél évtizedben a kormányzó többségnek minden politikai lehetősége megvolt arra, hogy törlessze ezt az adósságot. Volt parlamenti többsége, volt kétharmados felhatalmazása, volt ideje. Megtehette volna, hogy teljes körűen megnyitja a levéltárakat. Megtehette volna, hogy egyszerűbbé teszi a kutathatóságot. Megtehette volna, hogy végleg lezárja ezt a történelmi vitát. De nem tette meg. A szüleim, nagyszüleim, dédszüleim, az anyósom, az apósom, a barátaim szülei, nagyszülei, dédszülei, több generáció történeteik százai vannak arról, hogy miként figyelték meg őket, hogy miként lehetetlenítették el az életüket, hogy milyen hangulatjelentéseket írtak róluk. Ezeket pedig transzgenerációs traumaként görgetjük tovább, szülőként, majd leendő nagyszülőként. Majdnem a megalakulása óta dolgozom a Tiszának, közel 2 éve. Első alkalmazottja voltam. Tisztán emlékszem, hogy szinte az első ígéretünk az volt, hogy ha győzünk 2026-ban, akkor az ügynökaktákat kutathatóvá és nyilvánossá tesszük. Győztünk. Most itt állok 2 évvel később a változás kapujában, hogy az ígéretből végre valóság legyen. Nem csak beszéltünk róla, beszélünk róla, de meg is csináljuk. Ezzel egy újabb ígéretünket beteljesítve. Nézzük pontosan, miről különbözik ez a törvény az előzőtől. Az összes 1990. február 14-e előtt keletkezett állambiztonsági irat teljes körű felülvizsgálatát teszi lehetővé. Nem csak az eredeti dokumentumokat, hanem az azokból készült nyilvántartásokat és az iratok későbbi kezelésének körülményeit is vizsgálhatóvá teszi. folyamatba történészeket és más független kutatókat is bevon, hogy valódi civil kontroll valósulhasson meg. A cél, hogy a társadalom végre megismerhesse a diktatúra működésének teljes történetét. A törvény létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. Ez a bizottság 11 tagból áll. A kormány nevezi ki a miniszterek javaslatára. Hozzáférhet a titkosított iratokhoz, átvizsgálhatja a még titkos dokumentumokat, javaslatot tesz arra, mely iratokról kell levenni a titkosítást, és tájékoztatja a nyilvánosságot a munkájáról és az eredményeiről. A diktatúra nem csak a megfigyelést és a besugóhálózatot hagyta maga után, a titkokat is. Olyan iratokat, amelyeket a magyar állam ma is zárt ajtók mögött őriz. Egy demokratikus jogállamnak nem lehet érdeke a diktatúra titkainak őrzése. Éppen ellenkezőleg érdeke az igazság feltárása. Ez a törvény pontosan erről szól. Arról, hogy végre teljes körűen felülvizsgáljuk az 1990 előtti állambiztonsági iratok minősítését, és arról, hogy ebbe a munkában ne csak hivatalnokokat, hanem történészeket, kutatókat, szakértőket és a társadalom képviselőit is bevonjuk. Arról, hogy ne automatikusan maradjanak titkosak ezek a dokumentumok, hanem csak akkor, ha annak valódi, törvényes és indokolható oka van. A teljes iratanyagot kell nézni és látni, mert egyetlen név mögött egészen eltérő történetek lehetnek. Valakit beszerveztek, de nem jelentett. Valakit zsaroltak, valakit tudatosan működött együtt, és van olyan is, aki kettős játékot játszott. A teljes dosszié alapján lehet csak is kizárólag igazságos következtetést levonni, mert a múlt feltárása nem lehet kizárólag az állam belügye, ez a nemzeti ügyünk. Sokan felteszik ezt a kérdést, hogy miért pont most? Azért, mert nincs több kifogás. 36 évvel a rendszerváltás után nem mondhatjuk azt, hogy még mindig nem jött el az idő. Meddig kell várni? 40 évet? Még 50 évet? Vagy addig, amíg már senki sem él azok közül, akiknek joguk lenne tudni, hogy ki figyelte meg őket, ki jelentette róluk, és kitette tönkre az egész életüket. Tisztelt képviselőtársaim, a rendszerváltás nem akkor fejeződött be, amikor 1990-ben megtartottuk az első szabad választást. Akkor fog befejeződni, amikor végre a múlt utolsó lezárt dossziéja is megnyílik, amikor végre kimondhatjuk, nem fedi titok a diktatúra bűneit, és a társadalom megismerte azokat. Ez a törvény megint csak erről szól. Nem a múltról, a jövőről. A demokrácia erejét nem titkok őrzése, hanem a múlt őszinte feltárása mutatja. Mert nincs szabad jövő, feltárt múlt nélkül. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet.
1: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Gulyás Gergelynek, a Fidesz képviselőcsoport vezérszónokának 15 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. A előttünk fekvő javaslat a 2003. évi 3-as törvény módosítása, tehát annak a törvénynek a módosítása, ami a D209-es botrány, megyesi miniszterelnököt elérő botrányra adott akkori válasz volt. Ez pedig a történeti levéltárral kapcsolatos szabályokat tekintette át, és tette lehetővé a korábbinál szélesebb irat hozzáférést. Miután elhangzott számtalan állítás az elmúlt 36 évről összességében, szóval érdemes röviden arról beszélni, hogy mi pillanatnyilag most a jogi helyzet, hogy áll Magyarország a közép-európai hasonló sorsú, a szovjet diktatúrát megszenvedett államok között a jelenlegi szabályozásban, és mekkora változást hoz a most előterjesztett törvényjavaslat. Az első, hogy Magyarországon az úgynevezett ebben a formában szakma szerint nem is létező ügynökakták, tehát azok az iratok, amelyeket a kommunista állambiztonsági szolgálat halmozott föl tevékenysége során, ezek ma is kutathatók, széles körben megismerhetők. Ráadásul a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, amelyet az országgyűlés 2013-ban hozott létre, az elmúlt években egy rendkívül tiszteletreméltó, komoly, szerintem egyébként pártpolitikai oldalaktól függetlenül ismert tevékenységet folytatott annak érdekében, hogy feltárja mindazt, amit ezekből az iratokból fel lehet. Ha megnézzük, akkor külön jelentős kutatások voltak a állambiztonsági mágnesszalagok vizsgálatával kapcsolatosan. A mágnesszalagokról is elhangzott még a miniszterelnöktől is, hogy azt át kell adni, azt már átadták. Azt 17-ben mi adtuk át, azóta ott van a történeti levéltárban. Úgyhogy kutathatók is. olyannyira, hogy a Nemzeti Emlékezet Bizottsága ezt kutatta is. Sőt, a mágnesszalagos vizsgálatát követően egy közel 100 oldalas jelentésben tette közzé a 3x3-as főcsoportfőnökség hálózati nyilvántartásaira vonatkozó minősített adattartalmat, ezeknek a történeti értékét, ráadásul miután az ABTL őrzésében vannak 9 esztendeje, ezért azóta kutathatók is. De az egyházi üldözéssel, a vidéktörténeti munkacsoport pedig a magyar paraszti társadalom kommunista diktatúra alatti felszámolásával kapcsolatosan is nem csupán foglalkozott, hanem több kötetes kiváló kutatásokat hozott nyilvánosságra. Ezekből ma már nagyon sok minden megismerhető, ráadásul történészi igényességgel feldolgozott formában. A javaslattal kapcsolatos legfőbb kritikám arra vonatkozik, hogy nem teljesen értem azt, hogy amikor az országgyűlés alá tartozik a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, akkor miért hoz létre a jogszabály egy a kormány által kinevezett minősített iratok felvizsgálat segítő tanácsadó bizottságot. Ha a Nemzeti Emlékezet Bizottsága nem jól látja ezt a feladatot, akkor természetesen az a törvény is módosítható, az országgyűlés alá tartozik. Ráadásul ott a nemzetbiztonsági átvilágítás is kívánatos, amit szintén itt a törvényjavaslat ennél a bizottságnál nem ír elő. Természetesen igaz az, hogy amit itt képviselőtársam is mondott, a diktatúra titkai nem maradhatnak a demokrácia titkai is, ugyanakkor ez azzal együtt igaz, hogy a diktatúra áldozatai nem válhatnak a demokrácia áldozataivá. És azt azért látni kell, hogy a miniszter úr is utalt, hogy a beszervezettségnek különböző formái voltak, és nyilvánvalóan másként kell megítélni azt az ügynököt, akit úgy szerveztek be, hogy mondjuk az édesanyja életmentő gyógyszerét tették függővé attól, hogy írjon alá, és aztán esetleg egyáltalán nem jelentett, meg azt, aki hazafias alapon saját szándékától vezettetve, vagy akár a karrierben történő előjutás érdekében jelentkezett ügynöknek, és mondjuk tett olyan vallomásokat, ami miatt embereket akasztottak föl, vagy kerültek hosszú évekre börtönbe. Ezt csak azért jelzem, mert a régóta folyó hatos kartonnal kapcsolatos vita, ki az ügynök és ki nem, az kétségkívül a magyar bírósági gyakorlat eljutott oda, hogy már az sem az, aki valóban ügynöki tevékenységet folytat, de önmagában a hatos karton az semmit nem igazol a beszervezés tekintetében, tehát nem érdemes olyan abban reménykedni, hogy ebből a szempontból a mai is kutatható iratanyag óriási újdonságokat fog jelenteni azáltal, hogy Melétei Barna Márton képviselőtársam által benyújtott javaslat néhány eddigi titkosításra okot adó körülményt felold ebből a körből. Tehát a valamivel nagyobb nyilvánosság biztosítható, értem én azt is, hogy egy új többség forradalminak akar láttatni egy olyan jogszabályt, ami akár a titkosítások körének szűkítésével még jó irányba is vezet, vagy nem vitatom sem a jó szándékát, sem azt, hogy a titkosítások körének az enyítése az jó szándékú és helyes törekvés, de ugyanakkor látni kell, hogy itt nem arról van szó, hogy eddig létező ügynökakták valós ügynöknevekkel, feltárt életutakkal el voltak zárva a nyilvánosság elől, hanem ezek egyébként a közép-európai gyakorlatnak megfelelően az elmúlt években is kutathatóak voltak, és 2017 óta a szintén misztifikált mágnes szalagok is az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában kutathatóak. Amit tehát én a javaslathoz érdemben hozzá szeretnék tenni, az annak a megfontolását kérem az előterjesztőtől, hogy a nemzetbiztonsági átvilágítás hiánya indokolta ezekben esetekben, úgy láttam, hogy ebben talán egyetértés lesz, és magának, ennek a bizottságnak a státusza és ennek a Nemzeti Emlékezet Bizottságához való viszonya kormány alárendelése, miközben van egy alapvetően ezzel foglalkozó országgyűlés alá rendelt szerv, aminek a tevékenysége nem is képezte politikai viták tárgyát, mert hogy akikből állt, azok valós történészi munkát végeztek a mögöttünk hagyott bő évtizedben. Ez mindenféleképpen megfontolásra érdemes, hogy egy ilyen önálló testületet függetlenül vagy párhuzamosan a Nemzeti Emlékezet Bizottságától vagy bizottságával érdemese létrehozni. Egyebekben pedig úgy gondolom, hogy természetesen minden szembenézés helyes, különösen indokolt ez a kommunista diktatúra bűneivel való szembenézés esetén, és minden olyan vita, ami a társadalom figyelmét felhívja arra, hogy a valós hogy valójában mit jelentett egy diktatúra, hogy valójában mit jelentett a szabadság hiánya, hogy valójában mit jelentett az elnyomás, az igenis fontos, már csak azért is fontos, mert ez egy valós mércét tart a 89-90 óta immáron szabadságban a saját sorsáról határozni képes magyar nép elé, és talán olyan rossz gyakorlatoktól is visszatartja a mindenkori országgyűlés többséget, amely bizonyos reminiszenciákat ébreszthet. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm, frakcióvezető úr. A KDNP képviselőcsoport álláspontját dr. Latorcai Csaba ismerteti. 15 perces időkeretben megadom a szót.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőcsoportja az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi harmadik törvény módosításáról szóló TPER 274-es számú törvényjavaslatot egy újabb lépésként tekinti a kommunista állambiztonság iratainak nyilvánosságra hozása tekintetében. És ezt egyébként helyes iránynak tartjuk. Annál is inkább helyes iránynak tartjuk, hiszen a Kereszténydemokrata Néppárt és jogelődje és a magyar kereszténydemokraták akár a nyilas diktatúra, akár később a kommunista diktatúra fő áldozatai voltak. Kereszténydemokrata parlamenti képviselőink egy részét megpróbálták külföldre emigrációba kényszeríteni, így Barankovics Istvánt, a pártunk főtitkárát, akiket pedig nem tudtak külföldre kényszeríteni, azokat több millió honfitársunkhoz hasonlóan megpróbálták megnyomorítani különböző eszközökkel, például említeném itt Bálint Sándort, akinek egyébként a szentélyavatása folyamatban van. Hát hogy ne támogatnánk tehát. De ez a javaslat a korábban elhangzottakhoz képest, a korábbi kormánypárt és kormányzati megszólalásokhoz képest csupán egy lépés az iratok nyilvánosságra hozatala tekintetében. A folyamat nem most kezdődött, hanem már 20 évvel ezelőtt. Kezdődött azzal, hogy az érintettek megismerhették a rájuk vonatkozó adatokat, és folytatódott azzal, hogy a kutatók is feldolgozhatták azokat. És bizony mára már egész részletes feldolgozások is születtek. Említeném itt elsők között egyébként az önök által sokat kárhoztatott Lázár Jánost, aki még Hódmezővásárhelyi polgármester korában 2010-et megelőzően elrendelte az önkormányzat intézményeként működő emlékponttól, vagy emlékponton keresztül, hogy dolgozzák föl a délalföldi állambiztonsági információkat, ki mindenki és hogyan működött együtt, és milyen módon működött együtt a kommunista titkosszolgálattal. Mert bizony, ez egy kulcskérdés, hogy ki és hogyan működött együtt, nem mindegy, és ebben szintén egyetértünk, hogy voltak, akik lelkesedésből, voltak, akik hivatásból, és voltak azok, akiket azzal is, hogy együttműködésre késztettek, azzal is megnyomorították. Gondoljanak bele, milyen érzés lehetett annak az apának vagy anyának, akit nem a saját testi épségével, nem börtönnel, vagy akár halállal zsaroltak, hanem a saját gyerekeivel. Hogy azt mondták neki, hogy a gyerekeik nem kerülhetnek, akár középiskolába sem. Nem kívánom egyikünknek sem, hogy ilyen zsarolással szembesüljünk. Szóval megfelelő óvatossággal kell kezelni ezeket az adatokat, ezeket az információkat. És bizony mindig maradtak iratok az elmúlt több mint 30 esztendőben a nemzetbiztonsági szolgálatoknál, és úgy, ahogy a titkoknál szokott lenni, ezek a titkok mindig izgatták és mozgatták az embereket. Ezért is tartjuk azt is helyesnek, hogy időről időre újra és újra felülvizsgálatra kerüljenek azok az iratok, azok az adatok, amelyek nem a levéltárban, nem a kutatók kezei között, nem az érintetteknél, az egykori áldozatoknál akár, hanem a nemzetbiztonsági szolgálatoknál találhatók. De akkor, amikor átkerülnek ezek az iratok az eddig, mind a mai napig minősített iratok a kutatók számára felhasználásra, akkor bizony figyelni kell arra, hogy az ország érdekei, az ország védelme ne sérüljön. Mert az is egy galád dolog volt a kommunista állambiztonságtól, hogy összemosták a külföldi hírszerzést és a kommunista pártállami alapú belső elhárítást. Ez bizony el kell különíteni egymástól, de ahogy telik az idő, egyre kisebb kockázatot hordoz magában az, hogy átadásra kerüljenek a nemzetbiztonsági szolgálatoknál mind a mai napig meglévő iratok. Tehát ebben a vonatkozásban is egyetértünk azzal, hogy ahogy haladunk előre az időben, egyre gyakoribban kell a felülvizsgálatot megejteni, minél több, minél teljesebb körű iratátadás történjen a titkosszolgálatoknál mind a mai napig őrzött iratok tekintetében a levéltár számára, a kutatók számára. Ugyanakkor abban a formában, ahogy a törvényjavaslat benyújtásra került, tisztelt országgyűlés, veszélyeket is hordoz magában. Mert a javaslat alapján a későbbiek során nem lesz fenntartható a minősítés, nem lesz fenntartható a minősítés, akkor sem, hogyha titkos információ gyűjtés eszközének vagy módszerének a felfedéséhez vezetne. Nem lesz fenntartható a minősítés akkor sem, hogyha ezáltal megismerésre kerülhet Magyarország rejtjelrendszere vagy rejtjel tevékenysége. Nem lesz fenntartható a minősítés, tehát át kell adni az iratot akkor is, hogyha az sértené Magyarország nemzetgazdasági érdekeit, vagy legalábbis abban a formában, ahogy ez benyújtásra került. Nem lesz fenntartható a minősítés akkor sem, hogyha az felfedi Magyarország védelempolitikai céljainak megvalósítását, és nem lesz fenntartható a minősítés akkor sem, hogyha az sérti a Magyar Honvédség nemzetközi kapcsolatait, vagy éppen hadrafoghatóságát. Én mindenféleképpen javasolom, hogy ezeket a szempontokat tekintsük át újra. Én magam is és a Kereszténydemokrata Néppárt híve a minél teljesebb körű iratátadásnak, de azt kerüljük el lehetőség szerint, hogy Magyarország külső, akár nemzetbiztonsági, akár katonapolitikai érdekei sérüljenek. Az is érdekes, hogy a jövőben a javaslat alapján nem lesz fenntartható az a minősítés sem, amely olyan személyre vonatkozik, aki a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozott egészen 2020-ig. Az, hogy ilyen mélységig kitolják az iratátadások körét, 1990-től 2020-ig, ez 30 év, ez azért kérdésessé teszi, hogy valóban csak a rendszerváltás előtti időszakot kívánják vizsgálni, vagy az azt követő időszakot is. A másik kockázat, amit látunk ebben a javaslatban, tisztelt országgyűlés, az önmagában a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, amelynek tagjai biztonsági tanúsítvány nélkül ismerhet meg titkos iratokat. Én úgy gondolom, hogy van Magyarországon annyi jogász, annyi történész, annyi levéltáros is, hiszen a levéltárosok maguk is kezelnek. Már levéltárban is vannak titkos iratok, akik egyébként rendelkeznek biztonsági tanúsítvánnyal. Én úgy gondolom, hogy találhatók olyan személyek, akik megfelelő garanciát jelentenek arra, hogy a nem nyilvános adatok, nem nyilvános információk ne juthassanak kifelé, ne juthassanak illetéktelen kezek közé, különösen nem külföldi, hogy így fogalmazom, érdeklődő szemek elé, kezek közé. A harmadik szempont pedig az az, hogy a mi értelmezésünk szerint akkor is fel kell oldani, és akkor is át kell adni az iratokat, amelyek mind a mai napig ott vannak a nemzetbiztonsági szolgálatoknál, hogyha azok olyan érzékeny ügyeket is tartalmaznak, vagy olyan érzékeny ügyek közé tartoznak, mint nemzetközi kábítószerkereskedelem, gyermekkereskedelem és prostitúció, és a határon túli magyarsággal kapcsolatos kérdések titkos szolgálati vonatkozásai közé tartoznak. Itt is nagyfokú óvatosságot javasolok, hiszen nemzetközi kábítószerkereskedelem mind a mai napig érinti hazánkat, sajnos a gyermekkereskedelem és prostitúció is, és bizony a határon túli magyarsággal kapcsolatos ügyek is, még akkor is, hogyha viszonylag normálisnak mondhatók a szomszédos országokkal kapcsolatos viszonyok, és nagyon szurkolnánk annak, hogy Ukrajnával is sikerüljön normalizálni a viszonyokat, még akkor is kockázatot jelentenek. Továbbá, ahogy említettem, annak a megfontolását is javasoljuk, hogy ne kelljen átadni azokat az iratokat, amelyek felfednék a titkos információgyűjtés eszközeit, vagy éppen az ország hadrafoghatóságának állapotát. De a tanácsadó bizottsággal kapcsolatos legfontosabb kritikánk az az, hogy egyáltalán miért van rá szükség. Ahogy Gulyás frakcióvezető úr is elmondta, az országgyűlés jóvoltából létrejött a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, aminek kifejezetten az a feladata és az a missziója, hogy értékelje és feldolgozza a kommunista időszaknak a történelmi vonatkozásait. Ennek a tagjai párton kívüli szakértők. Sőt, olyan garanciális elemeket is tartalmaz a rájuk vonatkozó szabály, hogy nem lehetett olyan tagot jelölni a bizottságba, aki 1990 előtt már idősebb volt 18 éves koránál, tehát potenciálisan egyáltalán beszervezhető lett volna. Én úgy gondolom, hogy a Nemzeti Emlékezet Bizottsága kellő garanciát jelentene ezeknek a feladatoknak az ellátására, vagy hogyha önök úgy látják, hogy mégsem, akkor is inkább a rájuk vonatkozó szabályokon javasolunk módosítani. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága az országgyűlésnek van alárendelve, míg az önök javaslata a kormány alá rendeli ezt a testületet. Én úgy gondolom, hogy a transzparenciát és az egész kommunista állambiztonsági kérdéskörnek a kiegyensúlyozott feltárását és nyilvánosságra hozatalát az garantálná, hogyha nem egy kormány alá rendelt testületből állnának össze a tagjai, és nem a kormánynak felelne különböző kormányhatározatok révén, ki tudja, hogy milyen kormányhatározatokban milyen irányokat szabhatnak az iratoknak a felülvizsgálatának és az iratok átadásának, hanem sokkal inkább akkor az országgyűlés alá rendelt Nemzeti Emlékezet Bizottságát hatalmazzák föl ennek a feladatnak az ellátásával. Én úgy gondolom, hogy ezen az előbb elmondott szempontok mentén mérlegelhető a javaslatnak a támogatása. Mi az alapvető célokkal egyetértünk, legyenek olyanok a részletszabályok is, ezt kérjük és javasoljuk, hogy a végén mi is teljes nyugodt szívvel tudjuk az igen gombot megnyomni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm, alelnök úr. Megadom a szót Novák Elődnek, a Mi Hazánk képviselőcsoport vezérszónokának 15 perces időkeretben.
5: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, miért maradhatnak pártállami ügynökök a Tisza kormány alatt is titkos szolgálati alkalmazásban? Sem az ügynökakták érdemi felülvizsgálatát, sem a későbbi teljes körű nyilvánosságát egyáltalán nem garantálja e törvényjavaslat. A tervezett szabályozás szerint pusztán az az ügynökakta lenne nyilvános, amelyikről lényegében Magyar Péter is úgy gondolja, hogy nyilvánosságra szabad hozni, mert nem sérti az érdekeiket. De például az országgyűlési képviselő kettős állampolgárságának nyilvánosságra hozatala kapcsán már láttuk, hogy bár Magyar Péter megígérte azt az országgyűlés alakul ülését előkészítő első tárgyaláson nekünk, a Tisza mégis kifarolt ebből. Hát tudjuk, hogy miért. Azóta például kiszivárgott, ugye, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterük is angol állampolgár, és ki tudja, hány külföldi állampolgárt rejtegetnek még, akik egy idegen állam alkotmányára esküdtek csak fel. Tehát épp ezért azt gondolom, hogy Magyar Péter az ő kormányára bízni ezt a kérdést, hogy mit hozzanak nyilvánosságra és mit nem, és nem pedig generálisan biztosítani az átláthatóságot, az meglehetősen felelőtlen, elfogadhatatlan. A módosítás tárgyát képező az 1990 előtti rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi harmadik törvény megengedte, hogy egy akta titkosítását fenntartsák, ha az érintett személy 1990. február 14. napja után is a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozott, vagy velük titkosan együttműködött. A mostani törvényjavaslatuk harmadik paragrafusa ezt a dátumot csupán módosítaná 2020. január 1. napjára. Miért? Bár ez elméletben több akta megnyitását teszi lehetővé, hiszen aki 1990 és 2019 között kilépett a szolgálattól, annak az aktája elvileg kutathatóvá válna, de a kérdés adja magát, miért kell egyáltalán ez az időkorlát? Miért élveznek továbbra is védelmet és titkosságot azok a pártállami ügynökök, akik 2020 után is, a jövőben is a nemzetbiztonság kötelékében maradtak és maradnak akár ezután is? A valódi nyilvánosság elve alapján az időbeli korlátozás indokolatlan. Továbbá a bizottság mind a 11 tagját kizárólag a kormány nevezné ki, ráadásul nemzetbiztonsági ellenőrzésüket, tehát átvilágításukat nem is követeli meg a jogszabály, úgy férnek hozzá minősített titkos iratokhoz, hogy még csak egy nemzetbiztonsági ellenőrzésen sem kell átessenek. A bizottság ugyan elvileg rendszeresen beszámolna és készítene nyilvános jelentéseket, de egy ügynök akta minősítését, tehát titkosságát nem oldhatná fel, hanem csak javaslatot tehetne a minősítés feloldására, amit a minősítőnek, tehát mondjuk egy titkosszolgálatnak csak megvizsgálnia kellene. Ha a minősítést a bizottság javaslata ellenére is fenntartanák, arról a miniszterek rendszeresen a kormánynak kötelesek tájékoztatást nyújtani, de más nem történik. Így a javaslat valójában nem garantálná a transzparenciát, csupán egy olyan szigorúan kormányzati kontroll alatt tartott szűrőt hozna létre, amely lehetőséget adna a politikai érdekek szerinti szelektív nyilvánosságra, másképpen az az ügynök akta lehetne tehát nyilvános, amelyről Magyar Péter is úgy gondolja, hogy megéri nyilvánosságra hozni. Ezért módosító javaslatot nyújtottam be, hogy legalább a bizottságba delegálhasson két szakértő tagot az ellenzék is. Na most persze kérdés, hogy a Fidesz megérdemli-e ezt a lehetőséget, hiszen a kormányzások alatt nem volt fontos nekik a nyilvánosságra hozata, sőt, keresztbe feküdtek minden ilyen javaslatunkra. Csak csepegtették a titkosított információkból a nekik kedvezőket. Például 3 éve hozta nyilvánosságra az ABTL azt a jelentést, amelyet Vikidál Gyula írt zenésztársáról, Nagy Feróról, 40 évvel ezelőtt az István a király premierje után. De nem ismerjük a részleteit számos kormánypárti ex-ügynök munkájának, akiket akár zsarolhattak is, akár most is zsarolhatnak a múltjukkal, így ez nem biztonsági kockázat is. Például ilyen zsarolható személy lehetett a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője is, Horváth József, aki egykor 3x3-as ügynök volt, tehát a magyar szuverenitás védelmezését abszurd módon pont a szovjet időkben sikerült a belügynél elkezdenie, és az egykori spicliből most a Fidesz kormánynak köszönhetően nemrég ugye állami vezető lehetett. Sajnos még az Orbán kormánynak is tagja lehetett a D209-es fedőnevű Megyesi Péter egykori kollégája, egy szintén 3x2-es ügynök, Martonyi János, illetve a fideszes kormányzat oszlopos tagjává válhatott az ugyanúgy 3x2-es Tasnádi László rendészeti államtitkár, és még mondhatnánk példákat, részleteket azonban kevésbé ismerünk, a Fidesz sajnos titkosította. Ügynök listák pedig nincsenek, mondták sokszor a vita partnereink. Most bebizonyíthatnánk, hogy a mondat helyesen így hangzik, ügynöklisták pedig addig nincsenek, amíg össze nem állítjuk azokat. Ha a cél valóban az ügynökakták nyilvánosságra hozatala lenne, ahogy azt a magyar emberek évtizedek óta várják, akkor arra sokkal egyszerűbb és egyenesebb jogi megoldások is léteznének egy tanácsadó testület felállítása helyett. Ez csak újabb maszatolás, mint amilyet már láttunk a Nemzeti Emlékezet Bizottságával, melyet azért hoztak létre, hogy az időt húzzák, a felelősséget hárítsák, hogy széttárják a kezüket, ahogy tette ezt a kormány mondjuk a média ügyében is, hogy ez nem kormányzati hatáskör. Kíváncsi leszek, hogy kiket fognak delegálni ebbe a bizottságba most a Tisza kormány, kit fog delegálni. Szinte borítékolom, hogy az egykori SZDSZ holdudvara az úgynevezett radikális antikommunisták, valamint az akadémiai történész C, vagyis az igazi konzervatívok közül fognak válogatni. Örülök viszont, hogy legalább részben kikerült a minősítést fenntartók közül a Magyar Honvédség nemzetközi kapcsolatainak és a magyar nemzetgazdaságnak a sérelme, mert az 1990 előtt keletkezett iratok esetében ez valóban nehezen értelmezhető, miközben erre hivatkozva talán pont azokat az MNVK 2-es iratokat lehetett visszatartani, amelyek dr. Borvendék Zsuzsannának az IMPEX-es kutatásaihoz lennének fontosak, de vannak további javaslataink is. A múltfeltárás és az információs kárpótlás teljessége érdekében a levéltárak számára átadandó iratokat a nem minősített iratokkal is ki kellene egészíteni. Ugyanis a levéltári törvény szerint az intézményeknek be kell szolgáltatniuk az irataikat bizonyos idő eltelte után a levéltáraknak, de nincs szankcionálva a mulasztás, így sokan nem teszik. Például a MUOSZ irattára is tele van 1990 előtti anyagokkal, amelyekhez nem lehet hozzáférni. A levéltári törvény módosításával szankcionálni kellene a mulasztásos törvénysértést. Köszönöm, ha van erre nyitottsága, ahogy látom az előterjesztő részéről. Illetve azt is meg kellene vizsgálni, hogy az 1990 előtti iratok, valamint a privatizációk során keletkezett iratok kapcsán értelmezhető-e, illetve megalapozott-e a minősített adatkitétel, hiszen erre hivatkozással számos levéltárban őrzött irat kutathatósága korlátozott ma is. Itt egykori állami vállalatok iratairól van szó elsősorban, de érintettek lehetnek a pártállami minisztériumok, pénzügyi szervezetek, például az MNB, tehát több szervezet is. Tehát az irat nyilvánosságot ki kellene terjeszteni az állambiztonsági iratokon túl is. Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz-szel szemben a Mi Hazánk mozgalom mindenkor következetesen támogatta az ügynöklisták nyilvánosságra hozatalát. Azért, mert a rendszerváltás óta eltelt időszak súlyos adóssága, az átmentett állambiztonsági múlt teljes körű feltárása, törvényes rendezése. Az 1990 utáni politikai elit felelőssége, hogy 35 év elteltével is megmaradt a jogállamisággal rendelkező, ellenkező tisztázatlanság és bizalmatlanság légköre, a zsarolás, az időzített lejáratás és az aktuál politikai haszonszerzés lehetősége. A mai nemzetbiztonsági szolgálatok örökölték elődjeiktől a nem jogállami módszerekkel megszerzett információs monopóliumot, amelyekről maguktól nehezen vagy sohasem fognak lemondani. Aktív nemzetbiztonsági érdek címszó alatt tartanak vissza a politikai hatalom támogatásával, amit csak akarnak, e törvényjavaslat szerint sajnos a jövőben is. A pártok segítségével kijátszották az átvilágítási törvényt, menekülő kiskapukat nyitottak az érintetteknek. A megvezetett politikusok jogi következetlensége miatt nem sikerült szinkronba hozni a rendezés alapvető kritériumait, a közérdekű adatok nyilvánosságát, az állami és szolgálati titokvédelmét, a személyes adatok tiszteletben tartását, a levéltári szakmai szempontok, a tudományos kutatás szabadságát és a nyilvánosságra hozás módját. A rendszerváltó Magyar Országgyűlés fiatal demokratái több mint 20-szor szavazták le az ismételten benyújtott ügynöktörvény javaslatokat, így nem csoda, hogy nem működik az állampolgár kontrollja sem. Az elszegényedő, gyűlöletre hangolt ember morálisan is leépül egy megosztott országban. Az ellenséges pártot jobban gyűlöli a besugó bűnösségénél, ezért ha választania kell, inkább a besugóra szavaz. Az ezzel kapcsolatos társadalmi jelenségek sora így egyre bővül, erkölcsi relativizmus, cinizmus, nihil, közöny, szubjektivizmus és önkény. Az én ügynököm vétlen áldozat, bezzeg a te ügynököd egy mocskos gazember. Úgy tűnt, hogy az Antal és Boros kormány hamis filozófiát követve nem értette meg, hogy történelmi korszakváltásoknál a meghaladott rendszer iratai elvesztik titoktartalmukat, az új rendszer társadalmának joga és kötelessége megismerni a valós múltját. A Rákosi és Kádár rendszer állambiztonsági iratai a Magyar Köztársaság kikiáltásával automatikusan el kellett volna vesszék szigorúan titkos jellegüket, hiszen a választópolgárokat már nem kötötték a Magyar Népköztársaság egykori titkai, amelyeket a Varsói Szerződéshez és a Szovjetunióhoz való viszony határozott meg. Érezhetően változó belpolitikai, külpolitikai és katonapolitikai érdekeink ellenére időtlenül megkopott közhelyekre hivatkozva próbálták ellehetetleníteni az új nemzedéket a fájdalmas múlt feldolgozásától. A fiatalok azonban szerencsére nem fogadták el, hogy törvényi tisztázás helyett egyszerűen az idő múlására bízzák az ügynök múlt megoldását. A kihalásos rendezés elhíresült tanácsát egyik nyilatkozatában így fogalmazta meg Boros Péter, idézem, Lassan az idő egyébként ezt az egész problémát felszámolja. Kissé cinikus jóslata, mintha ösztönözte volna az ügynökügyek törvényes rendezését célzó ellenzéki törvényjavaslatok elutasítását. De volt ennél nagyobb bűnük is a rendszerváltás konfliktus kerülő elsikasztóinak, a BM 3x3-as csoportfőnökségének, a politikai rendőrségnek a legsárosabb ügynökeit átmentették az 1990. február 14-én megalakult Nemzetbiztonsági Hivatal állományába. Februártól májusig válogattak közülük több emeletnyi mélységben a BM egykori bank trezorjának titkos iratai között, miközben eltüntettek 18-20 ezer dossziét, melyekkel mai napig sem tudnak elszámolni. Így váltottak rendszert egyik napról a másikra a rutinos besúgók, és lettek tovább szolgáló elhárítók és hírszerzők, akiknek átírták a múltját, soha nem kellett átvilágítani őket. Sőt, azt a mágnesszalag tekercset sem kapta meg az ABTL, amelyen feltehetően a legtöbbjük neve hírszerzőként szerepel. Az információs hivatal semmilyen korabeli nyilvántartást nem adott át. Hozzáteszem, velük egysorban nem kutathatók a különösen fontos KFT személyek, akikre a legfelső politika vigyázott, hiszen az érintettek java közülük került ki. Ám a legnagyobb irat visszatartó változatlanul a katonai hírszerzés, VKF/2, amely utódjának a felderítésnek még 2002-ben is volt bátorsága elvinni a levéltárból 60 kötet hálózati naplót. Máig nem tudni, hogyan és hol tartották nyilván a Szovjetuniónak átadott információkat, az illetékes szovjet szervekkel folytatott levelezést, illetve a két ország közös akcióival kapcsolatos dokumentumokat. Fehér foltok a társadalmi kapcsolatok létesítésére vonatkozó feljegyzések. Keveset tudunk a Saturnus fedőnevű gépi adatfeldolgozó rendszerről, melyen részletes keresési szempontok alapján lehetett választani egyes operatív feladatok elvégzésére legalkalmasabb hálózati személyeket. Alig ismert a szivárvány fedőnevű rendszer, amely a napi operatív információs jelentésekben szereplő információk összekapcsolására szolgált, a logikai összefüggések feltárására. Központi számítógépen volt, valószínűleg a mai Alkotmányvédelmi Hivatalnál a 301-es statisztikai és kutató adattár, amely az alap- és kutató nyilvántartásban szereplő személyi és kompromittáló adatait tartalmazta. Tisztelt Országgyűlés! A miniszterelnök az ABTL főigazgatójával állapodott meg az október 22-i nyilvánosságra hozásról, de a szakmai közvélemény csak meghirdetett politikai célként kezeli, gyakorlatilag végrehajthatatlannak tartja ilyen rövid idő alatt. Ha a megalakítandó testület tagjai csak a legindokoltabb tanácsokat fogadják el, és a titkosszolgálatok képviselői rossz szokásaik szerint nem problémásítják a döntéseket meghaladott érvekkel és módszerekkel, akkor sem jön létre nyomban nyilvános közlésre kész, egységesen publikálható és kutatható adatbázis a több ezer folyóméret különböző típusú és állapotú beömlő heterogén iratból, papíralapú, szálas, digitalizálatlan, mikrofilmen lévő, fénykép, rajz, összefüggéstelen, magyarázat nélkül és a többi iratokról van ugyanis szó. A nagyszabású munka akár éveket is igénybe vehet. És még egy megjegyzésem van az előterjesztésben, amikor majd tagokat javasolnak a bizottságban, akkor ne csak levéltárosban és történészben gondolkodjanak, hanem például olyan szakértőben, aki jogászként az ABTL tudományos kutatója, immár 21 éve, mellesleg országgyűlési képviselőként tagja volt az első Nemzetbiztonsági Bizottságnak. És elsőként írta meg tanulmánykötetét arról, hogyan küldte ügynökeit az Állambiztonság 1990-ben képviselőnek a Magyar Országgyűlésbe. Szakértőnk és barátunk dr. Ilkei Csaba 14 könyvet írt abban a témakörben, amelyről ma itt tárgyalunk, de fél mondatot sem kellett neki soha helyreigazítania. Megtalálják őket az Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárában is. Köszönöm a figyelmüket, hazámat szolgálom.
1: Köszönöm, képviselő úr. A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Tisztelt Országgyűlés, 2 perces felszólalásra ezidáig nem jelentkezett senki. Így a további képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben. Megadom a szót Néher András jegyző úrnak.
6: Itt lett. Igen. Köszönöm szépen a szót, alelnök úr. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársak, a Latorcai képviselő úrnak mondom, hogy ne akarják felfújítani a törvényt, kérem. Ez egy régi tartozás, önök is nagyon jól tudják, és az előtte már szólók már kifejtették, hogy miért. 1990-ben a Fidesz ezzel kampányolt. Egyébként ugye nincs itt Németh Zsolt, de ő tagja az Országgyűlésnek 1995 óta, ő ezt meg tudja mondani. illetve Horváth László is, aki egyébként ugye Gulyás Gergely pont a helyén ül. Sajnálom, hogy nincs itt ő. Ugye 90-ben az SZDSZ színeibe került be, 92-ben meg átült a Fideszbe, és azóta ül itt ő, ők ketten vannak itt legrégebb óta, de egyébként a Zsigó úr is, aki sajnos nincs itt, ő is meg tudja mondani, mert 91 óta ő is a Fidesznek a tagja, meg a Balla úr is, aki meg 89 óta a Fidesz tagja. Én nekem az a kérdésem, hogy hogyan történhetett meg az, hogy ezzel kampányolt a Fidesz 1990 körül, meg azóta is, és most pedig egy 180 fokos fordulat van az ügynök aktáknak a nyilvánosságra hozatalában. És itt a teljes nyilvánosságra hozatalára szeretném kihelyezni a hangsúlyt. Ugye ellenzékből harcoltak a szocialisták ellen, de se 98 és 2000 között nem, se 2010 óta nem került elő a teljes nyilvánosságra hozásnak az igénye, pedig kétharmad volt rá. Az előző felszólalásomban kifejtettem, hogy a Fidesz elkezdte, a Tisza megcsinálja. Én akkor ezt szeretném, ezt a hatékonyságot egy kicsit magasabb szintre helyezni. A Fidesz kampányolt vele, betette a fiókba, és akkor most a Fidesz után a Tisza előveszi, és megcsinálja. Azon nem lepődtem meg egyszer sem, hogy a szocialista kormányok rendre elutasították azt, hogy az országgyűlés tárgyalja a teljes átláthatóságot az ügynök törvényeknél, de az jobban zavar, hogy 98-2002 között, meg 2010 után a Fidesz ezt nem vette napirendő pontra, pedig 2002 és 2010 között a Fidesz ellenzékből foggal körömmel harcolt érte. Ugye ekkor történt a D209-es ügy, amit a Gulyás kolléga már említett, és csak szólok, hogy az 2003-ban volt, és akkor MSZP-s kormányunk volt, tehát a 2003-as ABTL törvény, amit most fogunk módosítani, ez egy MSZP-s kormány által benyújtott törvény, ezzel nem jó flexelni. A mostani 2017-es törvény, még mindig nem figyel, a 17-es törvény, az állambiztonsági ügynökök listáját kutathatóvá teszi, igen, az érintett betekintett, de nem hozható nyilvánosságra. Ez egy felpuhított változat. És hogy egy kicsit konkrétabban is megvilágítsuk, hogy egyébként miről beszélünk, a teljes átláthatóságot. 2019. novemberében történt, hogy a Fidesz 20-adjára leszavazta azt, hogy a teljes betekintés megtörténhessen az ügynök aktákról. Tehát 9 évnyi kétharmad arra volt elég, hogy kb. Évente kétszer nagy átlagba leszavazhassanak. Itt az a kérdés, hogy kit kell ennyire védeni. Egyébként legutoljára 2025. februárjában döntött úgy a bátor 135 ember, hogy ne vegye az országgyűlés napirendi pontra, vitára se a teljes átláthatóságot. Mondanám, hogy érteni vélem, hogy Kövér László vagy maga Orbán Viktor miért szavazhatta le a kérdést. De egy Gulyás Gergely miért szavazott el? Rendre ellene. A teljes átláthatóságról szólok. Igazándiból az érdekelne, hogy a befolyását tudta volna arra használni, hogy a teljes átláthatóság megtörténjen, és ne pedig a felpuhított 2017-es törvény menjen át. De mondanám azt, hogy igazán jöhet... Elmondja, tökéletes, köszönöm szépen, ezt akartam kérni, hogy melyik politikus élt a hatalmával, hogy a teljes átláthatóságból lett a mostani 2017-es felpújított változat. Ezt köszönöm, hogy ezt tisztázza. A Novák képviselőtársunk mindig azzal zárja a felszólalását, hogy hazámat szolgálom. Rendben van, remélem a teljes frakció a teljes átláthatóság mellett fog szavazni, és a Tiszával együtt szavazzák meg a T274-es törvényt. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, jegyző úr. Most megadom a szót Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselőjének 15 perces időkeretben.
7: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Pár megjegyzésem lenne, amikor meghallottam, hogy benyújtásra kell a törvény, érdeklődéssel olvastam, szerintem egy fontos törvényjavaslat, és érdemes róla beszélni az előnyeiről és arról az egy-két pici hátrányról, amit én olvastam a törvényben. Nem tudom, Néher képviselő megengedi, hogy én erről a témáról beszéljem, én sose szavaztam ellene. Sose szavaztam nemmel az ügynök akták nyilvánosságára, hogyha ezt így nem tudom, megengedi-e nekem, hogy itt flexeljünk, vagy beszélgessünk erről a témáról, akkor talán lehet. már csak életkoromból fakadóan se voltam érintett, sőt, családilag olyan érintettségünk volt, hogy a nagyapám 1956-os műegyetemista, nemzetőr és hős, és őt egész kommunizmusban megfigyelték, és aztán kikérhette a róla szóló hát elég vaskos és súlyos iratanyagot, amikor azzal szembesült, hogy a legközelebbi besugónak csak, róla besugónak csak a fedőneve volt ott az aktában, az igazi neve pedig nem volt ebben az aktában. Ez csak a rendszer és a kommunisták ügyesen tüntették el a saját nyomaikat című fejezethez akartam hozzátenni, mint egy érdekes adalék. Három dolgot szeretnék alapvetően mondani. Az első szerintem egy nagyon gyors és egyszerű dolog, még az is lehet, hogy az előterjesztővel is ebben egyetértünk, mi nyújtottunk be módosító javaslatot, legyen nemzetbiztonsági átvilágítás azoknak, akik benne vannak a bizottságban. Szóval, oké, csak most nincs benne a törvényben jelen állapotban, és sürgős tárgyalásunk is lehet, tehát hogy azért mondom, hogy ezeket rendezni kell, mert nyilván, ha valaki olyan iratokat ismerhet meg, amelyek valamiféle titkosítás alatt vannak, akkor annak a személynek is kell egy olyan garancia, vagy azoknak a személyeknek is. A másik a határon túli magyarok, Tarminiszter úr ezt felhozta, és örülök neki, hogy ő is felhozta a határon túli magyaroknak ilyen módon a védelme, hogy ebben óvatosan kell lejárni, és én azt javaslom, hogyha ez a verzió kerül majd elfogadásra, hogy miniszterek javasolnak bizottsági tagokat, hogy ilyen módon legyen egy olyan személy is benne, akinek erre különös érzékenysége van, akár határon túl született történész, levéltáros, nemzetbiztonsági szakértő, mert itt azért alapvetően vannak olyan szempontok, hogy a szomszédos államok, az utódállamokban annak a magyar közösségnek ne legyen ilyen módon kára, ne szenvedjen ilyen módon kárt. Tehát nagyon fontos, hogy a bizottságnak legyen ilyen irányultságú tagja, mert azt gondolom, hogy ismerve, és főleg az elmúlt 30 vagy az elmúlt 106 év működésében az utódállamok titkosszolgálatai ezeket az információkat kihasználhatják, vagy valamilyen módon a magyar közösségnek ezzel akár árthatnak is. És örülök, hogy miniszter úr ezt fölhozta, hogy a kormány is ezt egy szempontnak tekinti. Én is azt gondolom, hogy erre a szempontra szükség van. Néher képviselő úr azt mondta, hogy Latorcai alelnök úr föl akarja puhítani a törvényjavaslatot, szó sincs erről, itt semmi puhításról nincsen szó. Azokra az esetleges kérdésekre, véleményekre hívta fel a figyelmet, amely egyrészt a szakmai irányából is érkeznek, másrészt meg érdemes tisztázni. Az általános vita pont arról szól, hogy ezeket a kérdéseket tisztázzuk, hogy pontosan milyen keretben is tud zajlani egy ilyen munka. És ott van a legfontosabb kérdés, amit akkor elolvastam a törvényjavaslatot, akkor az első gondolatom az volt, visszanéztem, hogy igen, ez nem kormányindítvány, ez egy egyéni képviselőindítvány, ezáltal kikerülve a kötelező konzultációt, de nem baj, semmi gond nincs ezzel. Csak egy egyéni parlamenti képviselői indítvány, az nem a parlamentnek szeretne több hatáskört adni, hanem a kormánynak. Számomra ez a furcsa, ha a kormány nyújt be egy ilyen előterjesztést, akkor azt gondolom, hogy jogos, hogy a kormány magához szeretne vonni ilyenfajta jogköröket. Miért nem az országgyűlés nevezi ki a bizottságot? Miért nem az országgyűlés alá teszük? Miért nem az országgyűlés által létrehozott Nemzeti Emlékezet Bizottságot használjuk mondjuk, akár az önök szája íze szerint átalakítva? A Nemzeti Emlékezet Bizottság minden évben beszámol az országgyűlés előtt. Idén is lesz erre lehetőség, és ott fogunk arról a munkáról vitatkozni, és azt a munkát értékelni, amelyet a Nemzeti Emlékezet Bizottság az elmúlt években végzett. Én nagyon ajánlom mindenkit, akit ez a téma érdekel, Cirbus képviselőtársam is mondta, hogy ez a téma őt mennyire foglalkoztatja, a Nemzeti Emlékezet Bizottságnak bizonyos kiadványait, akár a könnyű zene világára, hogy telepedett rá a kommunista rendszer, akár az egyházi világra, akár a nemzetet megosztó például a határon túli magyarok világára, tehát rengeteg olyan kiadvány, konferencia, könyv született az elmúlt években a Nemzeti Emlékezet Bizottság műhelyében, amit minden képviselőtársamnak jó szívvel ajánlok, és érdemes ezt elolvasni. Ők kezdeményezték a mágnes szallagok áthozatalát, ők kezdeményezték a kutathatóságnak a kutathatóság bővítését. Korábban is kutatható volt, de sokkal nagyobb bővítést adott a 2017-es törvény. Ők segítették ennek a részre történő feldolgozását és konferenciákon, kiadványokban történő bemutatását. Ott már van egy 10 éves tapasztalat ezzel a tévával kapcsolatban, tehát akár azt is lehetne használni, és azt gondolnám, hogy egy egyéni képviselőindítvány, egy országgyűlési képviselő azt mondja, hogy a parlamenthez vonjuk ezeket a hatásköröket, ne az legyen, hogy a törvényben megnevezett egy-két miniszter beültethessen egy-két delegáltat, egy-két bizottsági tagot, mert az a helyzet, hogy itt abból a szempontból egyet kell értenem Novák Előddel, hogy itt fölmerül az a vád, az a kísértés, hogy akkor egy kormány saját maga, vagy egy miniszter saját maga megmondhassa, hogy mi nyilvános, meg mi nem, egy személyben. Hiszen ő delegálja be a tagokat, a tagok ilyen módon, ha van valami kérdés, akkor a kormányhoz fordulnak, és a kormány azt mondja, hogy hát ez a kormány valamelyik tagjára, rokoni kapcsolataira nézve ez terhelő, úgyhogy ne hozzuk nyilvánosságra. Nem feltételezek ilyet, csak ne legyen a látszatát is kerüljük el, ha jó törvényt akarunk alkotni, és meg akarjuk ezt az akta nyilvánosságot, és ilyen módon a múltnak a feltárását alkotni, akkor olyan törvényt hozzunk itt létre, olyan törvényt alkossunk, amelyből az árnyék sem vetül a kormányra ilyen módon. Én ezért kérdezem az előterjesztőt, a bólogatásából látom, hogy a nemzetbiztonsági átvilágítást akkor azt támogatja, a módosító javaslatunk ott van, lehet azt majd fogadni a bizottságba. Erre még nem nagyon volt.

0: soha a szomszédaikra, nem vallottak soha a munkatársaikra. Tehát ezt a részt is figyelembe kell venni. Sajnos a történelem, a kommunisták gonoszsága az odáig terjedt, hogy nem átallottak embereket a saját családtagjaikkal fenyegetni, a saját családtagjaik életével, egészségével, szabadságával fenyegetni, és ilyen módon ezt is tiszteletben kell tartani, és ezt az érzékenységet is, amely számos helyen megjelenik, ezt is tiszteletben kell, azt gondolom, nekünk tartani, akkor alkotunk jó törvényt, és akkor hozunk jó döntést, ha ezt is tiszteletben tartjuk. Úgyhogy alapvetően a külhoni magyarok védelme érdekében szólaltam föl, a nemzetbiztonsági átfelelgetés érdekében, és azt a munkának a használatát, és azt a munkának a bevonását, amit a Nemzeti Emlékezet Bizottság az elmúlt 10 pár évben végzett. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Gulyás Gergely frakcióvezető úrnak.
2: Köszönöm a szót, elnök úr. Én csak választ ígértem képviselőtársamnak. Tehát először is a 2010 utáni időszakban az LMP volt, ami ezt a kérdést előhozta, és addig volt ez a kérdés éles, amíg a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló törvényt az Országgyűlés 2013-ban el nem fogadta. Ezt megelőzően én az LMP-nek ilyen előterjesztését támogattam, tehát a frakciómmal szemben is megszavaztam. A Nemzeti Emlékezet Bizottságának viszont a megalkítását követően egyértelműen benne van a jogszabályban, hogy a 1944. december 21 és 1990. május 2-a közötti időszak irat, képi és hanganyagainak nyilvánosságra hozatala ennek a testületnek a feladata, és a Nemzeti Emlékezet Bizottságának az elmúlt évtizedes tevékenysége azt szerintem kifejezetten elismerésre méltó ebből a szempontból. Javaslom képviselőtársaimnak, különösen akik ekkor iránt és ekkornak az állambiztonsági munkája iránt érdeklődnek, hogy ezeket a kiadványokat, többkötetes műveket vegyék maguk elé és tanulmányozzák. Szerintem ez jó példa arra, hogy ez a fajta múltfeltárás, ez kifejezetten eredményes is lehet. Ami a mostani javaslatot illeti, szeretném jelezni, hogy például Siffer András véleménye szerint lényegesen kevesebb az önök javaslata, mint a korábbi. Azt a tévedést szeretném elosztatni, mert minthogyha egy ilyen áthallás lett volna abban, amit képviselőtársam elmondott, hogy nincsenek olyan értelmet ügynöklistát, hogy önök most valamit nyilvánosságra hoznak, és ott lát neveket, akik ügynökök voltak. Az állambiztonsági, a kommunista állambiztonsági szervek tevékenységének van egy iszonyatos méretű irattömeg, ami a lenyomata, és aminek a nagyon nagy része a levéltárban, tehát az állambiztonsági levéltárban található. És ennek a és gyakorlatilag ez a törvényjavaslat most túl azon, hogy bizonyos minősítések fenntarthatóságát megváltoztatja, tehát bizonyos minősítéseknél lehetővé teszi a hozzáférést, ez nem lesz drámai. Tehát nem akarom a látványpékséggel vádolni sem az előterjesztőt, sem a ezt most megvitató és támogató képviselőket, de szeretném jelezni, hogy önmagában az, ami most a minősítések feloldásánál történik, az nem fog 1000 oldalakat megnyitni. Az, hogy önök milyen szervezetbe kitket neveznek ki, és ők milyen erőforrással rendelkeznek, amíg mindig feldolgozatlan irattömeg egy részének a feldolgozására, annak ebből a szempontból nagyobb jelentősége van, de ez egyébként folytatása annak a munkának, ami a Nemzeti Emlékezet Bizottságával megtörtént, és azért nem is teljesen értem, hogy miért nem hozzájuk telepítjük ezt a feladatot, akár úgy is, hogy többlet forrást, vagy akár többlet tagokat az új országgyűlés is delegálhatna ebbe a szervbe. Remélem, hogy igyekeztem legalábbis válaszolni a kérdésére. Még annyit hozzátennék, mert rossz indulatúnak tartottam a megjegyzést, hogy én azt értem, hogy önök az Orbán kormánnyal szemben jöttek létre, és ezért kritikusak a korábbi miniszterelnök és házelnök elmúlt évekbeli, vagy akár évtizedekbeli tevékenységgel kapcsolatosan, de eddig úgy gondoltam, hogy abban azért konszenzus van a házban, hogy a 80-as évek végén a Fidesz megalakítása és az ezt követő éveknek az a tevékenység, ami a diktatúra időszakában a demokrácia létrejöttét szolgálta, egy valódi totalitárius diktatúra időszakában a demokrácia létrejöttét szolgálta, az egy elismerésre méltó tevékenység mindenkinek a részéről, aki egyébként annak idején ebben részt vett. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm, frakcióvezető úr. Megadom a szót Novák előtt képviselő úrnak.
3: Köszönöm a szót, elnök úr.

0: Az országgyűlés, amikor 2016-ban lemondtam az országgyűlési képviselői mandátumomról, Siffer Andrással egy időben, mert akkor úgy tűnt a magunk fajta idealistáknak, nem volt helyük az akkori politikában. Nos, akkor az utolsó parlamenti felszólalásomat így kezdtem, idézem, az úgynevezett ügynöklistákat is tartalmazó állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről szóló, Siffer András által jegyzett törvényjavaslattal egy problémám van, hogy nem nekem jutott eszembe a benyújtása. Persze szégyenkeznem sem kell a tétlenség miatt, hiszen Gaudi Nagy Tamás képviselőtársammal közös javaslatunk vezetett legközelebb a sikerhez. A Fideszben 55-en voksoltak a frakció fegyelemmel szemben 2011. december 23-án egy általunk kért névszerinti szavazáson, ami akkor még létező műfaj volt, amikor a Nemzeti Emlékezet Bizottságának kötelező feladatául szabtuk volna, hogy nevezze meg és tegye közzé a BM volt állambiztonsági főcsoportfőnöksége hivatásos, nyílt és titkos állományának tagjait, valamennyi hálózati személyét, ügynökeit, továbbá a katonai hírszerzés állományát és hálózatát. Tisztelt országgyűlés, úgy illő, ha Siffer András neve elhangzik ma itt, hiszen a NER-rel szemben ő küzdött a legtöbbet az állambiztonsági múlt átláthatóvá tétele érdekében. Tucatnyiszor nyújtott be precíz parlamenti indítványt is a titkosítások feloldása érdekében, amit a Fidesz mindannyiszor leszavazott. Ha volt Nemzeti Emlékezetbizottság, amelyet az időhúzás érdekében és a felelősség áthárítása érdekében hoztak létre, ha még csak az sem volt. Nemhogy nem támogatta ezt a Fidesz, keresztbe feküdt, és olyan álságos érvekkel próbálta ezt megakadályozni, amilyeneket ma is láttunk, például a KDNP vezérszónokától hallhattuk, ugye, hogy hát nem gondoltunk azokra a drogkereskedő hálózatokra, amelyeknek iratainak nyilvánosságra hozatala, hát ez egy nagyon veszélyes dolog. Csak azt nem tette hozzá, hogy 1990 előtti kábítószerterjesztő hálózatokról beszélünk. Most komolyan azt még mindig titkolni kell? Még mindig nem tudták azokat feltárni, még mindig nyomozgatni kell 1990 előtti kábítószerterjesztő hálózatok ügyében? Olyan álságos kifogásokat hallhattunk, és annyiféle műfaja módszere volt itt, hogy hogyan működtek a lebeszélő emberek az állambiztonsági múlt nyilvánosságra hozataláról, hogy erről most kár is hosszasan beszélni. Beszéljünk inkább Siffer Andrásról, hiszen ő volt az, aki korán sem elégedett, aki korán sem elégedett a Tiszan mostani törvényjavaslatával sem. És akkor most úgy látom, egy kicsit az arcukra fagymára mosoly, mert most önök következnek. Engedjék meg, hogy képetesen szót adjak most Siffer Andrásnak, idézem azt a minapi Facebook bejegyzését, melyben rávilágít a Kapitány István féle globalista atlantista körök lobbiára, hogy a tiszás akta nyilvánosság a jövőben azt jelenti, ha mondjuk egy Impexest, hadd idézem, ha egy Impexest annak idején, most nem szólalt meg Siffer András, ne háborogjanak, szólaljon meg, megérdemli, egy tisztességes baloldali politikus volt. Tehát a tiszás akta nyilvánosság szerinte azt jelenti, ha mondjuk egy Impexest annak idején egy nyugati titkosszolgálat átállított, az bizony épp úgy nem ismerhetjük majd meg, ahogy az elmúlt évtizedekben sem. Ugye vezérszónoklatomban egyébként több kritikát megfogalmaztam az önök előterjesztésével kapcsolatban. Például, hogy akik még 2019 után is egykori pártállami ügynökként bemaradtak a titkosszolgálat alkalmazásában. 2019 után is, az önök szerint ezután sem lesz probléma. Tehát csak kitolták a határidőt 2019-ig. Aki ezután is, még akár jövőben is, egykori 3x3-as picliként mondjuk az önök alkalmazásában áll, továbbra is újabb titkosszolgálati feladatokat látván el, azoknak az iratait, még a korábbiakat sem lehet nyilvánosságra hozni, hát mégiscsak az önök embere, most már. Tehát mondtam bőven kritikát, ahogy azt is azért még egyet azért kiemelik, mert úgy tűnik, hogy nem nagyon hallják meg ezeket. Például azt, hogy a bizottság egy ügynökakta minősítését, titkosságát nem oldhatná fel, csak javaslatot tehetne a minősítés feloldására, amit a minősítőnek kellene megvizsgálnia és eldöntenie, hogy végül is szeretné vagy nem. Tehát ez a bizottság, amiről annyit vitatkozunk, hogy mondjuk miért egy párti, ugyanúgy, mint a Nemzeti Emlékezet Bizottsága volt, ennek valójában azért a hatásköre is meglehetősen korlátozott. Végső soron a kormányzat, végső soron Magyar Péter dönti el. Már megint, hogy mi kerülhet nyilvánosságra is, mi nem. Valahonnan ismerős azért ez a rendszer, nem? Na de térjünk vissza Siffer Andráshoz, hiszen, hadd idézzem akkor most néhány percben őt. A Tisza Téper 274. számon előterjesztett törvényjavaslata messze nem hozza el még az akta nyilvánosságot, hanem csak módosítgat egyet a D209-es botránnyal megalkotott 2003. évi harmadik törvényen. Létrehoz egy bizottságot, ami majd jó megvizsgálja, amit meg kell, és a többi. 10 évvel ezelőtt úgy jöttem el a házból, hogy a téper 9328. számon előterjesztett akta nyilvánosságot és lusztrációt tartalmazó törvényjavaslatommal 10. alkalommal hajtott el Péter Magyar aktuális pártja. Akár azt is megtette volna az új kétharmad, hogy a korabeli javaslatomat, amit aztán dr. Keresztes László Lóránt is számtalan alkalommal benyújtott, leporolja, nevére veszi. Igazából egyetlen magyarázat sem hangzott el, hogy miért nem megfelelőek a korabeli ellenzék által készre hozott akta nyilvánossági törvényjavaslatok, miért kell előbb bizottságos dit játszani. Legyünk méltányosak. Tényleg lehet, hogy a végén, a kormányhatalom birtokában egyszerűen jobb minőségű szabályozással fognak megörvendeztetni mindannyiunkat, mint amilyen annak idején ellenzékből házaltam. Van azonban a Tisza javaslatnak egy izgalmas pontja. Mező Gábor, dr. Borvendég Zsuzsanna és Novák Erőd figyelmébe, írja Schiffer András. Folytatom az idézetet. A téper 9328. számú törvényjavaslatom a titkosítás fenntartását külpolitikai szempontból a következők szerint engedte volna meg. Nem könnyű jogi szöveg következik, de azért a jegyzőkönyv számára elmondanám, kicsit megtornáztatom a gyorsírókat, ha már ilyen világbajnoki címeket hoznak az országgyűlésnek. Az e-törvény hatája, tehát a második paragrafus második bekezdés szerint az e-törvény hatája alá tartozó iratokban található adatok közül annak a minősítése tartható fenn, amely a külön törvényben a minősítéshez meghatározott feltételeknek megfelel, és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységnek feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi 3. törvény 2015. december 31-én hatályos 12. paragrafus 5. bekezdése szerint ti külön jegyzékben szerepel, és azt jogszerűen birtokló szerv törvényben meghatározott feladatai ellátásához rendszeresen és elengedhetetlenül szükséges. A titkos információgyűjtés nyilvánosságra korábban nem került olyan eszközének vagy módszerének felfedéséhez vezet, amelynek megismerése bizonyíthatóan sérteni Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit. Nyilvánosságra kerülése bizonyíthatóan sérteni Magyarország határain kívül élő magyarokért viselt felelősségének érvényesítéséhez fűződő érdekeit. Vagy nyilvánosságra kerülése bizonyíthatóan sérteni Magyarország nemzetgazdasági érdekeit. Ez Schiffer András javaslata volt. Elég precízen kidolgozta, felelősen, nem egy demagóg populista javaslat volt. Na de folytatnám a Facebook bejegyzését, már a vége felé járunk. Nem kell sokáig elviseljék az ő hangját, őt, de azért mégsem tudják teljesen kitiltani. A 2003. évi 3. törvény 2. paragrafus 3. bekezdés E pontja, ennél jóval megengedőbb. Fenntartható továbbá az első paragrafus első bekezdése szerinti iratokban található azon adatminősítése a minősített adatvédelméről szóló törvény alapján, amely nyilvánosságra kerülése nyilvánvalóan vagy kimutathatóan sértené Magyarország és más állam közötti viszony, vagy károsítaná a Magyarország külpolitikai céljainak érvényesítését. És itt jön a Tisza javaslat, ami az előbbiből a más állam közötti viszonyt vagy károsítaná Magyarország külpolitikai céljainak érvényesítését, szövegrészt, kiszedi, és beteszi helyére a következőt. Valamely Európai Uniós, illetve EGT-ben vagy NATO-ban részes tagállam közötti viszony. Pont. Azt most egy pillanatra tegyük zárójelbe, hogy Magyarország külpolitikai céljainak érvényesítése, mint olyan kapásból kuka. A tiszás akta nyilvánosság ezek szerint azt jelenti, ha mondjuk egy Impex-est annak idején egy nyugati titkosszolgálat átállított, az bizony épp úgy nem ismerhetjük majd meg, ahogy az elmúlt évtizedekben sem. Ügyes, írta tehát Schiffer András, köszönöm a figyelmet az ő nevében is, a Taps őt illeti.
1: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Mellitei Barna Márton képviselő úrnak.
2: Köszönöm szépen. Azért kértem szót, és nem a végén, hogy hátra tudunk még vitatkozni egymással. Gondoltam, ez egy korrektebb és demokratikusabb egy fokkal. Gyorsan megpróbálok mindenkinek válaszolni a felvetésekre. Az első az, hogy ennek a törvénynek akkor lehet, hogy minden teljesen világos. Két lépcsős jogalkotásban gondolkodunk. Az első az arról szól, hogy minél több irat kerüljön át a levéltárba, hogy lehessen kutatni. Második lépcsőben pedig annak a nyilvánossághozataláról majd a kormány egyébként a levéltári törvénynek a módosításával és más jogszabályok módosításával fog gondoskodni. A történészeknek, tehát a mi törvényalkotóknak a feladat az, hogy minél több iratnak az átadását tudjuk elérni a levéltárba, hogy kutatható legyen. A történészek feladata az lesz, hogy ezeket értékeljék, elemezzék, és valódi kutatók, valódi tanulmányokat tudnak ebből létrehozni. A társadalomnak pedig a feladata az lesz, hogy ha akarja, akkor értékeli majd ezeket a magatartásokat. Ami kritika felmerült, egyfelől az merült fel, hogy miért engedjük meg, hogy talán a 90-es évek előtti időszakból eszközöknek a leleplezését, vagy titkosszolgálati eszközöknek a módszertanát megismerhető, vagy azt megismerővé tévő dokumentumok miért lehetnek nyilvánosak. Hát tisztelettel szeretném jelezni, hogy a mi 1990 előtti módszer, meg eszköz, az minden bizonnyal ma már múzeumban van a helye, és nem a titkosszolgálatoknál. Tehát én azt gondolom, ez egy üres halmaz, ezért vettük ki ezt ebből a körből, hogy a rejtjelünket is. Nagyon csodálkoznék, ha 1970-es, 80-as évekbeli, vagy a 60-as évekbeli rejtjelek, azok ma még valódi szuverenitási kérdést vetnének föl. Tehát nem osztom KDNP-s képviselőknek azon aggáját, hogy ez a szűkít, pontosan ez a lehetővé tétel, ez bármilyen mértékben is korlátozná Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit. Mi hazánk javaslattal annyiban egyet tudok érteni, hogy, és pont ezt várom, és amikor elmondtam, hogy bármilyen jobbító szándékot és bármilyen észrevételt örömmel veszek, avval egyet tudok érteni, hogy ha lehet ezt a kört bővíteni, hogy pontosan szűkíteni, hogy mire tartható még fenn a nemzetbiztonsági minősítés, akkor ezt tegyük meg. Nem valami impexes összeesküvés elmélet, tisztelettel én is üdvözlöm Schiffer András kollégát, hanem egyszerűen azért, mert felmerült bennem, amikor ezen a törvényjavaslaton elkezdtem gondolkodni és dolgoztam, és egyeztettem történészekkel, hogy mi lenne, ha faik egyszerű módon azt mondanánk, hogy minden 1990 előtt készült nemzetbiztonsági dokumentum átkerülne a levéltárba, pont. Mi lenne, ha ezt tennénk? És akkor egyébként, amely KDNP-s kollégák is jelezték, valóban felmerülnek nemzetbiztonsági, pontosabban alapvetően külhoni magyarokat érintő kérdések, valóban azok a román állampolgárságú, szerb állampolgárságú, egyébként a magyar hatóságokkal valamilyen forrán együttműködő személyeknek a nyilvánosságra hozatala, kutathatóvá tétele az személyes tragédiákhoz vezethetne, ezért nem lehet ezt megengedni. De van egy másik rész is, azt gondolom, hogy előfordulhatnak olyanok, én nem tudom, hogy nekem nincs meg az átvilágításom, előbb-utóbb remélhetőleg meg lesz, nekem még nincs, én nem láttam egyetlen nyilatot sem, de azt feltételezem, hogy voltak még a 70-es években is olyan beruházások, amelyeknek kapcsán felmerülhetnek védett információk. Egy dolgot biztosan tudok mondani, például Paks kapcsán, de akár Magyar Országháznak az épületével kapcsolatban is felmerülhetnek olyan iratok, amelynek az átadása, kutathatóvá tétele, az nemzetbiztonsági kockázat jelenthetne. Ezért nem lesz a faik egyszerű megoldás, hogy minden 95 irat átkerül. Latorcai képviselő egy tévedésben van, amikor azt mondja, hogy mi ki akarjuk tágítani a 90 utáni időszakra és átvilágított dokumentumokat. Ahogy Novák előtt képviselő úr mondta, valóban arról van szó, hogy azoknak a jogszabály ma lehetővé teszi azt, hogy akik 1990. február 14-e után még kötelékben voltak, vagy szorosan együttműködtek, akármit is jelent ez, a nemzetbiztonsági szakszolgálatokkal, azokra vonatkozó iratok nem adhatók át. Ezt a határidőt toltuk ki, hogy aki még 2000 után is aktív állományú szakszolga volt, azokra vonatkozó iratokat ne adjuk ki. Ez nem lehet gondolkodni, hogy ez egy jó szabály, vagy nem magamban, és bennem is volt egy dilemma azzal kapcsolatban, hogy okozunk-e kárt azzal, hogyha egyébként kiadunk bárkit, aki akár ma is állományban van, hiszen az érvelés az volt az én fejemben, hogy aki ma 2026, nem tudom mi van most, júniusában ügynök, még mindig, és ez volt egyébként 88-ban is, és jelentései átkerülnek ide, abból még, hogy megismernénk a jelentéseket 88-ból, semmi nem következik arra vonatkozóan, hogy ő még ma is ügynök. Tehát, hogy van bennem is egy ilyen dilemma, én ezen nagyon örülök, ha ezen vitatkozni tudunk egymásra, és elmondják, hogy ez valóban kockázat vagy nem. Akkor, amikor erről beszéltem történészekkel, illetve levéltáron, akkor ők azt mondták, hogy jobb az óvatosság, de én ebben rugalmas vagyok. Tehát, hogy én nem feltétlenül tartom ezt indokoltnak. Ezzel lehet változtatni. Felmerült, hogy miért a Nemzeti Emlékezet Bizottság, miért nem a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, és miért nem az országgyűlés alárendelt bizottság az, aki ebben a munkában részt vesz. Ennek két oka van. A Nemzeti Emlékezet Bizottság, mint intézménnyel, eltérő a megítélésünk ezzel kapcsolatban. 12 év alatt én azt gondolom, hogy érdemi munkát, érdemi előlépést a nagy témában, kis témában igen, a nagy témában nem sikerült elérni. Ráadásul, hogyha megnézed az összetételét, hogy honnan jönnek és kik ezek, akik ebben részt vesznek, akkor minden egyébfajta kritikát is meg tudunk fogalmazni. De nem akarom elvinni a fókuszt, és nem akarom azt, hogy most arról beszélgessünk, hogy kik vannak benne, inkább azt mondom, hogy miért gondoltam azt, hogy egy olyan bizottságot szeretnénk létrehozni ennek a munkának a segítésére, ami a jogszabálytervezetben van. Ennek pedig az oka, hogy mind a szakszolgálatok, pontosabban a szakszolgálatok azok a kormányzat alatt vannak, annak a beszámolási kötettsége tartoznak. Ők a titok gazdák, és nekik kell feloldaniuk ezeket a iratoknak a minősítését, és a tervezet nem is változtatott a módszeren, tehát nem azt mondtuk, hogy az országgyűlés alá, vagy bárhova rendelt bizottság lesz, aki feloldja az iratokat, mert akkor egyébként lehetne egy jogos felvetés, amit mondnak, hanem továbbra is ezeknél a titok gazdáknál marad ennek a jogi felelőssége is, hogy a feltárás, tehát a minősítés, átminősítés, egy feloldását megtegyék. Éppen ezért tűn nekem logikusnak, de ezen is tudunk vitatkozni egymással, éppen ezért tűn nekem logikusnak, hogy ez abban a körben marad, hiszen maga a felelősség is abban a körben fog maradni. Mindenkit biztosan szeretnék arról, hogy nem Mező Gábor típusú, egyébként nem történész végzettségű, magukat történésznek hazudó szélhámosokat szeretnénk ebbe a bizottságba tenni. Nyilvánvalóan jeleztem a minisztériumok, vagy a javaslata, hogy ezt tartalmazza, minisztériumok fognak jelölni szakembereket. Nyilván, ha megkérdeznek, akkor nekem is lesznek erre javaslataim, ahogy egyébként bárkitől szívesen fogadunk, mert a célunk, a előterjesztő és a TISZA frakció célja az az, hogy minél nagyobb mértékben legyen nyilvánosságra hozva ezek az adatok, vagy legalábbis az ABTL levéltárba kerüljenek át, hogy kutathatók legyenek. Önmagában azt gondolom, hogy az a cél, az a politikai megfogalmazás, amit mi megfogalmazunk mindannyian, remélem önök is, tehát a teljes, remélhetőleg a teljes országgyűlés a titkoknak a gazdái felé, hogy a politikai igény az az, hogy minél nagyobb mértékben hozzák nyilvánosságra az iratot, azzal, hogy mögötte van egy korlát is, hogy amelyek vonatkozásában nem fent kívánják tartani, ott egy civil többségű bizottság is megvizsgálja ezeket az iratokat, abba az irányba fog mindent elmozdítani, hogy minél több dokumentum valóban átkerül a levéltárba. Ez a teljesen egyértelmű kimondott cél, semmiféle hátsó szándék, sem impexes, sem semmilyen más összeesküvés elméletekkel nincsenek. Nem konzultáltam sem Kapitány Istvánnal, sem Magyar Péterrel egyébként a jogszabály előkészítés során, úgyhogy szeretném érezni, hogy egyike azon összeesküvés elméletek, aminek nyilván semmilyen alapja nincsen. Abban a kérdésben egyetértek önökkel, hogy hiányos a jogszabály abban a tekintetben, hogy átvilágítás szükséges ebben a munkában résztvevő történészek és levéltárosok esetében. Ezt be fogjuk fogadni a javaslatot, ahogy egyébként a korábbi javaslatokat is, ha technikailag nem is az önök javaslatát, de a tartalmát minden esetben, ami azt gondolom, hogy az általam intványozott jogszabályokkal kapcsolatban voltak, azokat tartalmilag mind bedolgoztuk, ezt is akár a önök jogszabály módosítását, akár másképpen, de ezt ebben teljes mértékben egyet tudok érteni. Bocsánat, közben nézem. Felmerült az a kérdés, hogy máshol is vannak iratok, nem csak a titkosszolgálatoknál, hanem vannak minisztériumokban és a Nemzeti Bankban is, meg még én is olvastam azt a cikket, akár biztosítókat is említettek. Én teljesen egyértelműen egyetértek azzal, hogy egyébként nem minősített iratokról van szó ezekben az esetekben, ha jól sejtem, ezeknek az átadása meg kellene, hogy történjen, és teljesen egyetértek azzal is, hogy ha ez nem történik meg, én nekem erre nincsen rálátásom, hogy ez valójában, mint a legszimperfektebb, nincsen hozzá szankció kötve a levéltári törvényben, hogy akkor mi történt, vagy történt-e ilyen átadás, vagy sem. Ha kikényszerítéssel szankció kell, akkor szankció, ha nem, akkor pedig a megfelelő minisztériumok egyébként remélhetőleg utasítani tudják a alájuk tartozó minisztériumokat és dolgozóikat, hogy ezeket a korábbi iratokat a törvények megfelelően adják át az ABTL-nek, de ha ez jogszabályt kell módosítani, akkor én azt gondolom, hogy a mi frakciónk és biztos, hogy a kormány is készen áll ennek a megtételére. A Nemzeti Bankos felvetést őszintén szóval nem értem, Nemzeti Banknál biztonsági iratok nem lehetnek, de ha vannak mégis, akkor természetesen abban is egyetértünk. Nem hiszem, hogy ebben a kérdés lenne. Külhani mondjuk, beszéltünk. Ha valami kimaradt, akkor még van időm válaszolni, úgyhogy ha bármilyen kérdésre nem válaszoltam volna. Köszönöm szépen a szót.
1: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés. A normál gombnyomással szót kérőkre végéhez értünk. Most a 2 perces kör következik. Megadom a szót Néher András jegyző úrnak 2 perces időkeretben.
3: Igen, köszönöm szépen a szót. Mielőtt a Gulyás képviselő úr kimegy, csak annyit akartam mondani, hogy tényleg az LMP adta be sokszor, és soha életemben nem gondoltam volna, hogy a Mi Hazánk az LMP-t fogja idézni, mert ugye Siffer András az, aki a NER médiában nagyon sokszor szerepel. Tehát ez most nagyon meglep engem is. De most ettől függetlenül az ügynökoktatás törvényekre visszatérve. Meglep. Csak azt akartam mondani, hogy a 2013-as törvénytel, én továbbra is azt gondolom, hogy ez fel van puhítva. A mostani törvény az, hogy betekinthet az érintett, kutatható, de nem hozható nyilvánosságra. Elmondok egy egyszerű családi történetet, nekünk a családunk érintett, pici-pici apróság az egész, nem vagyunk rendszer szinten, nem voltunk megfigyelve. 70-es években öregapám meg volt figyelve, szerettem volna betekinteni, megnézni, és nem volt rá lehetőségem. És csak azért, ha kardoskodnék a teljes transzparencia mellett, hogy én értem, amit a Melitei Barna kolléga kifejtett, hogy nem lehet nemzetbiztonsági okra való tekintettel kiadni mindent. Én ennek lennék a pártján, jó, megértettem, nem lehet. Legyen minél nagyobb transzparencia, és akkor megoldódik a rejtély. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, jegyző úr. Megadom a szót Novák előtt képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
0: Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Mellitei Barna Márton képviselő úrnak, hogy erőterjesztőként korrekten a vita keretében reagálta több felvetésünkre is, bár pont arra az egy módosító javaslatra nem reagált, amit benyújtottam, egy módosító javaslatot nyújtottam be, annak érdekében, hogy ne a Nemzeti Emlékezet Bizottságánál már megszokott kinevezési mód legyen, hogy csak a kormány pártemberei lehetnek ott, mert hogy ezt terjesztették elő, hogy mind a 11 főt a kormány nevezné ki. Erre javaslatom, hogy legalább 2 főt adhasson az ellenzék is. Bár lehet, hogy a Fidesz nem érdemli meg, és akkor egyben is megegyezhetünk egyébként, hiszen a Fidesz korábban a Nemzeti Emlékezet Bizottságban megmutathatta, hogy hogyan tudja a maszatolást, az időhúzást folytatni. Szerintük egyébként, ha mindent jó végzett a Nemzeti Emlékezet Bizottság, akkor nem is tudom, hogy ezt a javaslatot miért akarják megszavazni, miért akarják támogatni. Persze értem én azt a logikát, hogy amit nem tudsz megakadályozni, annak állj az élére. Na de azt a logikát akkor is sértik, hogyha a Nemzeti Emlékezet Bizottsága mindent tökéletesen csinált, akkor nincs itt már semmi látnivaló és tennivaló. Tehát igazándiból nem értem, hogy miért támogatják ezt. Kérdeztem Mellitei Barna Márton, hogy hát jó kérdés, hogy következik-e abból, hogy valaki ügynök volt, ha azt most nyilvánosságra hozzuk, abból következik-e, hogy hát most is ügynök, és ezzel dekonspiráljuk-e azt a jelenleg is ügynökként titkosszolgálati alkalmazásban dolgozó személyt. Hát ez valóban egyébként adott esetben jó kérdés, tehát éppen ezért nem kellene korlátozni szerintem az 1990 előtti iratok nyilvánosságra hozatalát, de még inkább kihúzhatnánk a méregfogát ennek az egész problémának azzal, hogyha elfogadnák, hogy 1990 előtti 3x3-as bicikket és hasonlókat nem alkalmaznak legalább a jövőben, legalább mostantól, és akkor nem probléma, hogy kiderül, hogy mit csinált 95, sőt, szerintem ki kellene derülni, hogy mit csinált 90 után is, pláne ha ilyen szeméről van szó. És végül válaszolnék Néher András képviselőnek is, aki azt mondta, hogy reméli, hogy a teljes nyilvánosságra fog szavazni a frakciónk, és támogatjuk ezt a törvényjavaslatot. Természetesen támogatjuk ezt a törvényjavaslatot, de a teljes nyilvánosságra nem tudunk szavazni, mert ahogy azt vezérszónoklatomban kifejtettem, ez a javaslat sajnos nem azt szolgálja, nem teljességet, bár megértem, hogy a teljességet szeretné, akkor egy külön törvényjavaslatot kellene benyújtanunk, esetleg egyeztessünk erről ketten. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Nacsa Lőrinc képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
4: Én is köszönöm Mellitei Barna Márton képviselő úrnak, hogy a vitában reagál. Attól még, hogy a titokgazda az marad ugyanaz, attól még lehet az országgyűlés alárendelve. Hát ugye az országgyűlés a kormány ellenőrző szerve. Értem, hogy önök az elmúlt másfél hónapban úgy gondolják, hogy az országgyűlés az a kormány egyik végrehajtási szerve és színpada, de alapvetően az országgyűlés az a kormány ellenőrző szerve, tehát ettől nyugodtan lehetne az országgyűlés alárendelt bizottság, de értem, hogy miért gondolja. Viszont van még egy megjegyzésem az egyik ponthoz, hogy a bizottságot a kormány határozatlan időre nevezi ki. Ha most azt mondjuk, hogy itt van egy munka, amire felhatalmazást kapnak, és arról be is kéne, hogy számoljanak a kormány, és szerintem az országgyűlés elé is, akkor legyen benne egy időhatár, aztán még egyszer ki lehet nevezni ezt a bizottságot, ha jól végezte a munkát, de a határozatlan időre való kinevezés azt jelenti, hogy a történészek eldiskurálnak egymás között, és lehet, hogy nem lesz valós eredménye. Ha van egy határidő, 1 év, 2 év, amire a bizottság meg felhatalmazást kap, és utána kötelező a munkájáról egy jelentést készítenie a parlamentnek és a kormány. Először a kormánynak, és aztán a kormánynak a maguk logikája szerint akkor be kell nyújtani a parlamentnek ezt a jelentést, akkor ott van egy határidő, van egy elvégzendő munkamennyiség, van egyfajta társadalmi nyomás, és akkor utána, ha úgy döntenek a miniszterek, akiknél a kinevezési jog van, még egyszer akár ugyanazt a bizottságot kinevezhetik, nincsenek örökös tagságok, önök már minden ciklusokat korlátozni akarnak, ki mennyit, hogy lehet, de szerintem itt fontos, hogy szabjunk egy időbeli határt ennek a munkának, és aztán, ha úgy dönt a törvényhozó, vagy úgy dönt a végrehajtó hatalom, hogy még egyszer ki akarja nevezni ezt a bizottságot, akkor nevezze ki. De a határozatlan idő a számomra egy ilyen nagyon tisztelem a történészeket, de egy ilyen történészi a diskurálásnak a örökké valóságig való elhúzását is jelentheti. Tehát tegyünk bele akkor egy határidőt, egy év, két évre nevezzük ki a bizottságot, vagy nevezzük ki a kormány, és utána térjünk erre vissza, miután megnéztük és megtárgyaltuk azt a jelentést, hogy a közpolitikai cél az mennyire teljesült. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselő úr. A kétperces körben minden frakció szót kapott, így normál gombnyomással szót kérők köre következik. Megadom a szót Latorcai Csaba képviselő úrnak.
5: Köszönöm szépen, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Eszem ágába sincsen felvizezni az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát. Élharcosa vagyok. Igen, nyilvánosságra kell hozni mindazokat, amik nem sértik az ország jelenlegi érdekeit. Az a probléma, az az ősbűn, hogy 1990-ben az akkori országgyűlés elmulasztott egy történelmi lehetőséget, és ezt nem tudjuk pótolni. Azt a történelmi lehetőséget mulasztották el 36 évvel ezelőtt, hogy egy kompletten új magyar nemzetbiztonsági rendszert építsenek föl, és megengedte az akkori országgyűlés, hogy a kádári titkosszolgálatnak a különböző elemei, legyenek azok hivatásosok vagy nem hivatásosok, át tudjanak zsilipelni. De tudják mit? Engem aztán végképp nem érdekel, hogy ki volt rendőrspicli a Kádár korszakban, aki esetleg átzsilipelt utána 1995 követő időszakban. Azokat az embereket, függetlenül attól, hogy korábban és később is, akár a rendőrségnek, akár a titkosszolgálatnak besugói voltak, azoknak a neveit és tevékenységét minden további nélkül nyilvánosságra lehet felőlem hozni. Ezzel nekem nincsen bajom. Amivel problémám van, és engedjenek meg egy személyes történetet, és lehet, hogy ebből meg fogják ezt érteni, és különösen Velkei államtitkár úr figyelmébe ajánlom. 2014, nem volt olyan régen, és 24 évvel voltunk az 1990-es rendszerváltást követően. Akkori állami vezetőként, államtitkárként kaptam az információs hivataltól egy védett hírszerzői jelentést. Ilyeneket most is kapnak a munkájuk segítése végett a tiszás miniszterek és államtitkárok, sőt a külügyi bizottság tagja is. Az a helyzet, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy amit elolvastam, az alapján be tudtam azonosítani, hogy ki az a konkrét személy, aki külföldi állampolgárként egy külföldi kormányzati szerv magasrangú tisztségviselőjeként gyakorlatilag hírszerző tevékenységet folytat Magyarország érdekében. Ez az ember akár most is szolgálatban lehet, de vita nincsen köztünk szerintem abban, hogy ez a személy az adott ország jogrendje szerint bűncselekményt követett el a saját országával szemben, őt ezért nagyon súlyosan szankcionálják. És akár ezt a személyt 1990-et megelőzően is szervezhették be, mondjuk az ő felsőoktatási tanulmányai során. Nagyon kell vigyázni arra, hogy a külföldön lévő magyar érdekeket képviselő személyeket ez a törvény ne buktassa le. Én nagyon szeretem a Bud Spencer filmeket, különösen is a Nyomás utána című filmet, aminek van egy emblematikus jelenete, amikor a hírszerzésnek a vezetője mögött villog a tábla, és sorra hunja ki a különböző jelek, és mindig azt mondja, hogy kár érte, jó ügynök volt. Kiváló ügynök volt. Én ezt szeretném elkerülni, hogy a most vagy korábban rendszerváltást követően Magyarország érdekei szolgáló különböző személyek, nevezzük őket ügynöknek, ne kerüljenek hátrányos helyzetbe azért, tehát hogy nehogy a fürdővízzel együtt kiöntsük a gyermeket is. Ezt az egyet kérem, tisztelt országgyűlés, szerintem ebben konszenzus lehet köztünk, hogy ezeket az embereket segítenünk és támogatnunk kell. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, alelnök úr. Most megadom a szót Mellitei Barna Márton képviselő úrnak.
2: Köszönöm szépen. Bocsánat, két dolgot elfelejtem mondani az előbb. Az egyik az az, hogy Gulyás képviselő mondta, hogy nem egy nagy dolog ez a jogszabály, ne várjon senki csodát tőle. Nem csodát várunk tőle, hanem a nyilvánosságra hozatalt. De egy fontos dolog azért szerintem van, amiről nem beszéltünk eleget. Én az expozéban mondtam a szájásikat. Volt egy szerintem nagyon rossz definíciója az ügynöknek, hálózati személynek ebben a törvényben. Ebbe a kategóriába, hogy később Gulyás képviselő is utalt, a mai joggyakorlat alapján nagyon kevesen férnek bele, főleg az irat megsemmisítések miatt. Amivel szakítani fogunk, az az, hogy pontosan a jogszabályterület szakít, az az, hogy a házatokkal, tehát szolgálatokkal kapcsolatban került személyekről beszél, nem egy definitív, megbélyegző ügynök definíció lesz, hanem egy olyan, amit történészek, levéltárosok ellenőrizni, és éppen ezért publikálni is tudnak. A cél az az, hogy a kutatás az minél nagyobb publikálásra, tehát minél több, minél szélesebb körben és szabadalban lehessen publikálni ezekkel kapcsolatos kutatásokat. Tehát szerintem az egyik nagyon nagy érdeme, vagy legalábbis remélem, én azt remélem, hogy az az, hogy a ügynök definíció, tehát a hálózati személy definíció az megváltozik. Megint visszatértünk, abban egyetértünk Latorcai képviselő úrral, hogy nem akarunk kellemetlen helyzetbe, sőt, mi több, ahogy ön is mondta, hiszem az én példám is pontosan ez volt, szerbiai, romániai, vagy jugoszláv és később most már romániai állampolgárok, akik egyébként magyar hatóságokat segítettek, nem lehet őket dekonspirálni, mert a saját országok szerinti hazaállás bűncselekményét valószínűleg elkövették, és senki sem kívánja egyetlen, még akkor sem, ha nem magyar nemzetiségűek, hanem román vagy jugoszláv állampolgárok voltak, vagy szerb állampolgárok jelenleg, őket ilyen helyzetbe hozni, ehhez nincs jogunk. Ahogy mondtam, éppen ez indoka annak, hogy nem fajék egyszerűséggel átadatjuk az összes iratot a levéltárnak, és kutathatóvá tesszük ezt. Azt gondolom, hogy az, hogy most kormánypárti, vagy hogy kik, nincsenek kormánypárti történészek, tehát én egész őszintén azt tudom önnek mondani, hogy nincsenek, tehát mi nem a Fidesz vagyunk, tehát nincs egy Századvég mögöttünk, meg nincs egy MCC mögöttünk, és nem tudunk leemelni, nem tudunk elkötelezett, tisza, szimpatizás és vakhű történészeket és levéltárosokat leakasztani, akik jönnek és azt csinálják, amit mi akarunk. Mi kizárólag független olyan történészeket és levéltárosokat tudunk felkérni erre a munkára, akik ebben élnek, és akik egyébként abban érdekeltek, hogy minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak az iratok. És ez a válasz arra a kérdésre is, hogy miért határozatlan ideig tart, vagy miért nem határozott időre tart ez a kinevezés. Ha adunk egy határozott időt, annyit tudunk, hogy elmondások alapján több száz folyómétrnyi iratról van szó, aminek a titkosításnak a feloldásáról kell dönteni. Ez sok ezer oldal, sok tízezer oldal. Tehát itt, amit a képviselő úr mondott, hogy ne várjunk nagy csodát, még ezt egy dolgot még egyszer el szeretném mondani, hogy de nagyon-nagyon-nagyon sok jelentés, nagyon-nagyon komoly iratmennyiség az, ami reményénk szerint át fog kerülni a levéltárba. Az első lépés az, hogy maga a szakszolgálatok azt mondják, hogy fent kívánják-e tartani vagy sem. Nem tudjuk, hogy hány százalékra fogják azt mondani ebből a több száz méter vagy több száz folyométernyi iratból, hogy fenn akarják tartani a minősítést. Reméljük, hogy nagyon kevés, pont amit mondtam, a civil és a politikai elképzelés és elvárás miatt. Utána fog kiderülni, hogy hány csomag, hány iratcsomag, hány folyométernyi irat marad, aminek a ellenőrzését a civileknek is, vagy ennek a bizottságnak el kell végeznie, hogy véleményt tudunk mondani rá. Nem akartam túl távoli időt mondani, mert az olyan lesz, mint a rossz jogász, aki utolsó határidő utolsó napjáig kihúzza a munkát. Nekem is én ilyen voltam, amikor jogászként dolgoztam. Most is néha utolsó pillanatban nyújtom be a javaslatokat, hogy most is nem szakítottam ezzel. És azt sem szeretném, hogyha egyébként túl rövid lenne a határidő, és meg kéne hosszabbítani. Ezért volt az elgondolás szerint egy határozott idő. Mondom azzal, hogy azt gondolom, hogy legalábbis a civilek biztosan motiváltak lesznek abban, hogy minél gyorsabban ezt a munkát elvégezzék. De ez is olyan kérdés, amiről tudunk, lehet, hogy a plénumban, de a Jogalkotási Bizottság előtt, ha van módosító indítvány és beraknak egy határidőt, tudunk erről egyeztetni. Adott esetben tudunk a levéltárosokkal beszélni, hogy ők mit gondolnak, hogy ez mennyi idő lesz valójában. De mondom még egyszer, alapvetően a szakszolgálaton múlik, hogy mi az a iratmennyiség, amit bizottsághoz kell elvinni. Ezt én azt gondolom, hogy nem tudjuk megjósolni mi itt ebben az országgyűlésben. Köszönöm szépen a szót még egyszer.
6: Köszöntöm képviselőtársaimat, egyúttal megkérdezem, hogy kíván-e még valaki a vitában felszólalni. Mivel további felszólalásra senki nem jelentkezett, az általános vitát lezárom, és megkérdezem Mellétei Barna Márton képviselőt, hogy kíván-e válaszolni. Sejtettem, hogy nem él a lehetőséggel, de meg kellett kérdeznem. Ez esetben pedig tájékoztatom önöket, hogy a módosító javaslatok benyújtására az általános vita lezárásáig volt lehetőség. Tisztelt országgyűlés, soron következik az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló 2025. évi 54-es törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés TPER 273-as számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót dr. Kövesdi Attila Zoltán úrnak, a pénzügyminisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Parancsoljon!
7: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselők, köszönöm a szót. A kormány 2026. június 23-án nyújtotta be az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló 2025. évi 54. törvény módosításáról szóló 273-as számú törvényjavaslatot. Engedjék meg, hogy röviden ismertessem a törvényjavaslat hátterét és az indokait. Tisztelt ház! A kőolajtermék előállító különadója, vagy más néven, ahogy sokat hallunk róla, más néven Brent uráladó, a magyar jogrendszerbe 2022-ben került bevezetésre az extra profit adó intézkedések részeként. Ez az adó, mint az államháztartás központi arrendszerének bevétele, a költségvetés egyensúlyát hivatott biztosítani a kőolaj előállításból származó extra profit adóztatásával. A különadó kezdetben rendeleti intézkedésként jelent meg, majd az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló 2025. évi 54. törvényben emelte törvényi szintre a szabályozást a jogalkotó. Az adókötelezettség jelenleg a 2026. adóévre vonatkozik. A szabályozás bevezetéskor és jelenlegi célja is az, hogy az állam részesedjen a kőolaj világpiaci árának emelkedéséből, illetve az orosz eredetű nyersolaj kedvező beszerzési árából származó többletnyereségből. Ennek megfelelően az adó alapját a Brent típusú kőolaj világpiaci ára és az Urál típusú kőolaj beszerzési ára közötti különbözet, azaz spread képezi. A hatályos szabályok alapján a különbözet 5 dollárig adómentes. Az adómérték a bevezetés óta többször változott az energiapiaci helyzet és a költségvetési szempontok változásának függvényében. A hatályos 95%-os adókulcs 2022. december 8-tól lépett hatályba. Az önök előtt fekvő jogszabálymódosítás indoka, hogy a különadó alapját jelentő árkülönbség 2026 eleje óta rendkívül hektikusan mozog. A geopolitikai feszültségek, különösen a globális szállítási útvonalakat érintő közel-keleti konfliktusok miatt kialakult hiány hatására az orosz olaj ára is hirtelen megemelkedett, és az Urál is pár napig jelentős prémiummal forgott a Brenthez képest. A közel-keleti logisztikai feszültségek enyhülése eredményeképpen a prémium csökkenő tendenciát mutat, a nemzetközi tőzsdéken a júliusban és augusztusban szállítandó Urál olajhordonként 2 és 3 amerikai dollár közötti diszkonttal kereskedett a Brent olajhoz képest. Ezen változások miatt szükséges, hogy az eddigi intézkedés megtartása mellett az alacsonyabb árkülönbözetre is bevezetésre kerüljön a különadó úgy, hogy amennyiben az árkülönbözet 2 és 5 amerikai dollár közé esik, akkor ezen különbözet és az adófizetés alapját képezze. A törvényjavaslat ennek megfelelően a különadó sávossá alakítására tesz javaslatot. A 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre az adókulcs a javaslat szerint 50% lesz, az 5 amerikai dollár feletti árkülönbözetre az adókulcs továbbra is marad a jelenlegi 95%-os adókulcs. Ez azt jelenti, hogy ha nagyobb az árkülönbség, mint 5 dollár, akkor a 2 és 5 dollár közötti részre 50%-os adókulcs van, az 5 dollár feletti részre pedig 95%-os kulcssal kell megállapítani az adókötelezettséget, és a 2 összege lesz a fizetendő külön adókötelezettség. A változást első alkalommal, amennyiben az országgyűlés elfogadja a törvénymódosítást, a 2026. augusztusi havi kötelezettségre kell alkalmazni. Az adónem ezen jogszabálymódosítás keretében mindemellett 2027-re is előírásra kerül, ami azt jelenti, hogy a jogszabálymódosításnak megfelelő szabályokkal kell az adókötelezettséget 2027-ben is teljesíteni. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselők! Tekintettel arra, hogy az önök előtt lévő törvényjavaslat hozzájárul ahhoz, hogy az érintett adónem továbbra is képes legyen a célzott hatást kiváltani és a költségvetés bevételét biztosítani, kérném tisztelettel, hogy a törvényjavaslatot támogatni és elfogadni szíveskedjék. Köszönöm szépen!
6: Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretekben. Megadom a szót Járosi Péternek, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben. Parancsoljon!
8: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt államtitkár úr! Amikor az államháztartás egyensúlyáról döntünk, a felelősség és a terhek nem háríthatók át automatikusan a magyar családokra. Az előttünk fekvő törvényjavaslattal pontosan ezt az elvet érvényesítjük a gyakorlatban. A kőolajtermék előállítók különadóját az előző kormányzat vezette be kormányrendelet formájában 2022-ben, az országgyűlés pedig beleértve a ma már ellenzéki padsorokban helyet foglaló képviselőket is, tavaly júniusban emelte törvényi szintre a 2025. évi 54-es törvénnyel. Ez a szabályozás 2022 óta folyamatosan javította a magyar államháztartás bevételi oldalát. Ha az ellenzéki képviselőtársaim most ezt a módosítást és az adó fenntartását kritizálnák, akkor valójában a saját maguk által egy évvel ezelőtt megszavazott és azóta is működő intézkedéssel mennének szemben. A Tisza kormány ugyanis most fenntartja és kibővíti az elmúlt másfél évtized talán egyetlen olyan különadóját, amelyet a kőolajtermék előállítók valóban nem tudnak áthárítani a fogyasztókra. Szemben az előző korszak számos más tehertételével, amelyet végül mindig a lakossággal fizettettek meg, ezzel szemben ez a szabályozás pontosan célba ér. Nézzük meg közelebbről miért. Ez a különadó ezentúl sávos módon ténylegesen a beszerzési árkülönbözetből származó költségelőnyt adóztatja meg. Az állam azt a profitot adóztatja a kőolajtermék előállítóknál, amely a nemzetközi világpiaci folyamatokból, a Brent és az Ural kőolaj árkülönbözetéből adódik. Ha nem képződik ilyen jellegű beszerzési árkülönbözet a kőolajtermék előállítóknál, akkor adófizetési kötelezettség sem keletkezik. Plusz terhet tehát nem okoz, pusztán a kőolajtermék előállítóknál lecsapódó profitnövelés lehetőségét mérsékli, miközben az állami büdzsét bevételhez juttatja. Ahogy államtitkár úr is említette, jelen javaslat az eddigi intézkedés megtartásán túl az alacsonyabb árkülönbözetre is adót vezet be úgy, hogy amennyiben az árkülönbözet 2 és 5 amerikai dollár közé esik, akkor arra a különbözetre 50%-os adómérték kerül meghatározásra, illetve sávos adózással 5 amerikai dollár felett marad a 95%-os adókulcs. Továbbá a javaslat szerint az adónem kiterjesztésre kerül a 2007-es adóévre is. Erre a bevételre pedig a költségvetésnek nem csak 2026-ban, hanem 2027-ben is szüksége lesz. A 2026. április 12-e előtti felelőtlen fiskális politika nem csak a 2026-os év hátralévő hónapjaira nehezíti meg a gazdálkodást, de az áthúzódó hatások miatt, hogy példaként ezek közül csak a választások előtti különböző célú osztogatásokat említsem, a 2027-es év költségvetési évre is hatással lesznek. Az adókulcsok sávossá alakítása éppen a bevételek stabilizálását szolgálja, alkalmazkodva az árkülönbözet változékonyságához. Kérem a tisztelt házat, hogy támogassa a TPER 273-as törvényjavaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
6: Most a Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka, Bencsik János képviselő úr következik. Parancsoljon!
9: Köszönöm a szót, elnök úr. Nocsak-nocsak. Vagy elnök asszony, bocsánat. Nocsak-nocsak. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim! Az előterjesztés alapján úgy tűnik, hogy egyetértés van a tisztelt házban, hogy a uráli típusú olaj az kedvező áron szerezhető be, mint a Brenti tőzsdén jegyzett olaj. Korábban néhány hónappal ezelőtt még nem erről tetszettek nyilatkozni, de hát a realitások azok helyére teszik a dolgokat a döntéshozók életében is, és ezek szerint ebben a kérdésben egyetérthetünk. Úgy tűnik, hogy abban is egyetértünk, hogy egy ilyen helyzetben az is elvárható, még egy transznacionális keretek között működő nemzeti energetikai társaság esetében is, mint a MOL, hogy az extra profit egy részéről, hogyha a közösséget, a társadalmat képviselő politikai döntéshozó testület úgy ítéli meg, és a többség támogatja, akkor lemondjon. És ez történt ebben az esetben 2022-ben, úgy ítélte meg a törvényhozás a tisztelt házban, hogy olyan mértékű a különbség az urali típusú olaj javára a Brentihez képest, amely egy kiugróan magas extra profitot tud biztosítani ennek a gazdasági társaságnak egy olyan időszakban, amikor elszabadultak az energiaárak, ezt mindannyian tudjuk és tapasztaltuk, egyrészt a Covid hatása miatt, később pedig már ez a háborús készülődés, pszichózis is benne volt a levegőben, amely megmozgatta az energia és ezek között a nyersolaj világpiaci árát is. Egyébként itt zárójelbe téve mondom azt, hogy a fordulat az urali és a brenti típusú olajárak között mindösszességében 2 hétig tartott, ez év áprilisában, és azonnal vissza is pattant, és most is ilyen 20 dollár körüli különbözet a tapasztalható. No, de a lényeg, hogy meghatározásra került akkor, hogyha 5 dollárnál nagyobb a különbözet hordónként, akkor ott egy jelentősebb elvonás történik. Nem a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében, hanem kifejezetten a rezsi csökkentés pénzügyi hátterének megteremtése érdekében. És a rezsi csökkentés az pedig a magyar társadalmat szolgálta és szolgálja. Burkoltan képviselőtársam, Tisza frakcióbéli képviselőtársam ezt elismerte, mert kimondta azt, hogy azért a társadalom javát kell, hogy szolgálja. Maradjunk ennyiben. Ez a javaslat gyakorlatilag időben és mértékében is kikívánja terjeszteni ennek az eredeti törvénynek a hatáját. 2026 végéig lenne hatályban az 5 dollárnyi különbözet fölötti összegre vonatkozó elvonás. Önök ezt 2027 végéig kívánják kiterjeszteni, és mértékében is növelni, elmélyíteni a 2 és 5 dollár közötti különbözetre is kiterjesztve az adó fizetési kötelezettséget. Ez még érthető is lenne abban az esetben, hogyha deklarálnák az előterjesztésben, hogy ez a többlet bevétel megy a rezsi alapba, és gyakorlatilag ennek a haszon élvezői a magyar fogyasztók lesznek. De ilyet ebben a törvényjavaslatban nem találtunk, nem észleltünk. Ha ez nem így van, és nem a rezsicsökkentést fogja továbbiakban szolgálni magának az adó mértéknek a kiterjesztés, akkor fölmerül a kérdés, tisztelt képviselő társaim, hogy mi okozza, mi indukálja ennek a törvényjavaslatnak a beterjesztését egy olyan időszakban, amikor tudjuk azt, hogy a MOL esetében egy komolyabb akvizíció lehetősége mutatkozott meg. Az egyik szomszédos országunk olajfinomítással és forgalmazással, üzemanyag forgalmazással foglalkozó gazdasági társaságnak az akvizíciója, amely egy héttel ezelőtti parlamenti vita során úgy tűnt, hogy egy nemzeti minimum keretében minden politikai szereplő képviselőcsoport részéről méltánylandó és támogatandó lépés lehet. Egy ilyen helyzetben az adó mértékének és hatájának a kiterjesztése az nem a MOL versenyképességét fogja fenntartani vagy növelni, akkor, amikor kelet-közép-európai szinten miután a hálózati kapcsolatok is, az interkonnektorok, határkeresztező kapacitások is kiépítésre kerültek. Egy ilyen helyzetben megteremteni annak a lehetőségét, hogy Horvátországgal, Szlovákiával túlmenően, Szlovákián és Horvátországon túlmenően, immáron Szerbiával is egy közvetlen, észszerű és piaci szempontból is értékelhető integráció jöjjön létre a MOL irányításával. Ezekben a napokban arról is lehetett hallani és olvasni, hogy valamilyen okok miatt a MOL jelenlegi vezetése alatti széket is megrángatják és szeretnék megmozgatni. Kérdés az, hogy ezek véletlenszerű egybeesések, hogy csak a gyakorlatilag a MOL-t érintő extra profit adónak a időbeli kiterjesztése és elmélyítése adó mérték tekintetében történő elmélyítése került ide. Más extra profit adóval kapcsolatos javaslat nem fogalmazódott meg. Tehát nem egységesen nézzük át a meglévő extra profit adó rendszert, hanem abból kiemelve csak a Brent Urál tekintetében érintett MOL-az gyakorlatilag, amelyik napirendre került, hogy ennek mi az oka, kinek az érdekét szolgálja. Van-e valamiféle hátsó szándék? Reméljük, hogy nincs. Egy héttel ezelőtt kapitány miniszter úr egy kérdésre itt kijelentette, hogy a MOL részvényekhez nem szeretnének hozzá nyúlni. Ezek maradnak magyar állami tulajdonban, a nemzeti vagyon részeként. Egyetértettünk a MOL törekvéseivel is, megveregettük egymás vállát a tekintetben is, hogy jóvá hagytuk a szlovák-magyar határkeresztező kapacitás kiépítéséről szóló, termékvezeték kiépítéséről szóló törvény javaslatot is, ezt meg is tettük. Tehát van egy egyetértés, és aztán most jön hirtelenjében, sürgősséggel, a semmiből egy javaslat, amely kifejezetten a MOL extra profit adójának a kiterjesztését és a növelését érinti. Annak idején is komoly vita volt erről, hogy hol lehet meghúzni azt a határt az adó mértékében, ami a társadalmi igazságosság szempontjából vállalható a döntéshozás részéről, és szolgálja valóban a fogyasztóknak az érdekeit a rezsicsökkentés anyagi feltételeinek a megteremtésével, de a másik oldalon nem terheli túl magát az adó fizetésre kötelezett gazdasági társaságot sem. Most viszont arról van szó, hogy további terhelést szeretnénk az érintett gazdasági társaságnak a puttonyába tenni, időbeliségében is ki akarjuk terjeszteni egy olyan minőségi vagy minősített időszakban, amikor lehetőség mutatkozik arra, hogy közép-európai szinten egy jelentősebb integráció jöjjön létre. Azt gondolom, hogy ezt kellene megfontolni mindannyiunk részéről, hogy szükség van-e ennek az időbeliségnek a meghosszabbítására, a többletadó tehernek a megszavazására, úgy, hogy közben egy általános költségvetési bevételnövelésről szól az előterjesztés, és nem nevezi meg, nem dedikálja a rezsivédelmi alaphoz a befolyó forrásokat úgy, ahogy az gyakorlatilag az elmúlt években történt. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
6: Most megadom a szót dr. Hargitay János képviselő úrnak, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon!
10: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt áramtitkár úr. Járosi képviselő úr úgy fogalmazott, ha mi ezzel a törvénnyel szembe mennénk, akkor a korábbi álláspontunkkal mennénk szembe. Ez így van. Én se akarok szembe menni vele, mert semmi indokát nem látom az egésznek. Ugyanakkor mindazok a kérdések, amiket itt már Bencsik képviselőtársam megfogalmazott, az gyakorlatilag három dolog, ez bennem is megfordult. Egyrészt az expozéval, amit az államtitkár úr tartott, egyértelműen előjött, hogy ennek a törvényravatnak a célja, ennek a többletadóztatásnak a célja a költségvetési egyensúly javítása. Ha csak ez a cél, ezzel sincs gond, a költségvetés van olyan állapotban, hogy szükség van ilyen lépésekre. Tehát ezt eltitkolni se kell. Ugyanakkor azt is mondom, hogy nyilvánvalóan a többletbevételekből a jövőben is többlet lehetőségek adódnak arra, hogy a magyar családok számára fontos rezsitámogatási rendszert semmi se veszélyeztesse. A kettő nem mond ellent egymásnak. Tehát ha több költségvetési bevételünk van külön adókból, akkor kimondhatjuk azt, hogy...

0: Azt remélem, hogy a most nem itt lévő Shellben szocializálódott, sikeresen szocializálódott miniszterük se gondol erről mást. Tehát nincs okom feltételezni azt, hogy ez a lépés, ez azt célozza, hogy a MOL pozícióit rontsuk, azzal, hogy bevételeket vonunk el tőle. Még egy dolgot mond nekem ez a törvény, más kormányozni és más ellenzékből beszélni. Mert amikor ellenzékből beszél valaki ilyen kérdésekről, akkor én a következőket tudom visszaidézni. A különadók rosszak, azok piacidegenek, azokat ki kell vezetni minél előbb a rendszerből. És ebben az általános mondatban is vannak igazságok. Senki nem szeret különadókat, senki nem gondolja azt, hogy a különadók tartósan legyenek része a magyar adórendszernek. De van példa, és ez például egy példa arra, hogy ennek a különadónak, amikor bevezettük, nyilvánvalóan létjogosultsága volt. Azt is mondhatom, hogy a MOL-nak az egyre nagyobb eredményessége, ami ugye a Brent olaj és az olaj közötti árkülönbségből adódott, nem feltétlenül az ő teljesítményéből adódott, hanem egyszerűen a helyzet hozta. Ezt a kormány joggal akarta, hogy később az országgyűlés, amikor már törvényi szinten alkottuk meg a jogszabályt, joggal akarta elvonni ezt az extra profitadót az olajvállalattól. Ezek alapján, az érvek alapján nyilvánvalóan nincs okunk szembe menni ezzel a kérdéssel. Azt, hogy sávossá alakítják ezt a rendszert, és most, amikor az utóbbi időkben talán már valamivel kevesebb extra profit adó jelentkezik a MOL-nál, de a költségvetés éhsége még nagyobb, hozzátettem érthető helyzetnél fogva, akkor ezzel a többletadó igénnyel előjön az országgyűlés ezzel a sávos adóztatással, és 2 és 5 dollár közötti különbséget is megadóztatná egy 50%-os adókulcsal, és az 5 dollár feletti értéknél pedig fenntartaná ezt az értéket. 27-re is kivetik ezt az adót. Nem lennék meglepődve, ha 27 év is úgy zárulna, hogy újra előjön ez a törvény, és a továbbiakban is maradna a magyar adórendszerben ez az adó mérték. Bár így lenne, hogy biztosan, már most biztosan látnánk azt, hogy ez 27-be kivezethető lenne. Mert ez azt feltételezné, hogy megszűnik a háborús őrület, Európában mindenki észhez tér, és ennek lennének pozitív következményei. Ezt ma egyikünk se látja. Rendben van, most 27-re kiterjesztjük, de tartok tőle, hogy közösen meg fogjuk élni még azt is, hogy majd 27-ben újra foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Egy szó mint száz az érvelésemet azzal fejezem be, hogy fontosak azok a kérdések, amit felvetettünk, összegzem, ha csak költségvetési bevételt akarunk növelni, akkor is támogatandó ez a törvény. Ha ezhez hozzáteszik önök is azt, amit mi kimondunk, hogy több forrásunk van arra, hogy biztosan folytassuk a magyar családokat pozitívan érintő rezsicsökkentési rendszert, azt akkor ebben is egyetértés van köztünk. És mondjuk ki azt is, hogy a MOL törekvései a szerb olajvállalat megszerzésére, azok támogatandóak, és ez a költségvetési lépésünk azt semmiképpen se akarja veszélyeztetni. Ha ezeket így együtt látjuk, akkor boldogan állunk a törvény mellé. Köszönöm a figyelmüket.
1: A Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezérszónoka Apáti István képviselő úr következik. Parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! Nagyon röviden összefoglalva az a lényeg ennek a javaslatnak, hogy július 31-ig a Brent és az Urál árfolyam különbözete esetén 5 dollárig adómentes, 5 dollár felett pedig az 5 dollár feletti részre 95% a külön adómértéke, ez augusztus 1-től. Javítsanak ki, ha tévedek, úgy módosul, hogy csak 2 dollárig adómentes, és a 2 és 5 dollár közöttire 50%, 5 dollár felettinél az a fölötti részre még pluszban 95% az adó mértéke. Ha csak ennyi lenne a lényeg, akkor azt mondhatnám, hogy ki van pipálva, támogatható. Igen, nem csak azért érdemes, ha már a MOL szóba kerül, akkor itt néhány olyan dologra kitérni, amit egyik előttem félszólalótól sem hallottam, különös tekintettel mondjuk a MOL vezetésére, és a folyamat másik végpontjára, a MOL kiskerüzletágra. Mert néhány évvel ezelőttől kezdve van némi rálátásom. nem közvetlen, hanem közeli, de közvetlen.

0: Közvetett rálátásom arra, hogy a MOL felső vezetése hogy zsigereli ki a kiskereskedelmi ágazatot, magyarul a benzinkutakat, amelyek ugyan a nagy tortából csak egy szeletet jelentenek, egy kisebb szeletet, tisztelt képviselőtársaim, mert nem ebben van a vitamin. Itt a big business a kutatásban, kitermelésben rejlik, de mindannyian, mi mindannyian is a kiskerüzletággal, a MOL kutakkal találkozunk, a MOL kutak kapcsán érintkezünk, találkozunk legközvetlenebbül ezzel a kétségkívül sikeres magyar vállalattal. Nos, nagyon fontos persze az állami adóbevételek maximalizálása, nagyon fontos reagálni arra, hogy jelenleg is 16-17 dollár az árfolyam különbözete a Brent és az Ural árfolyama között, de azért felmerül néhány józan paraszti észből vagy logikából fakadó kérdés. Mi történik akkor, mert az árfolyamok tulajdonsága, hogy rövid idő alatt nagyon hektikusan, hiszen higanyszerűen tudnak változni, mozogni. Mi történik akkor, ha tartósan 2 dollár vagy az alatti lesz a különbözet, tehát az adómentes sávban marad a különbözet, akkor erre az esetre is érdemes lenne gondolni, hogy egy elvárt minimumadót határoznák, vagy határoznának meg önök a MOL terhére, a központi költségvetés javára. Előállhat egy ilyen helyzet is. Senki nem tudja felelősséget tudatában kijelenteni, hogy nem áll be tartósan 2 dollárra vagy az alá. Akkor gyakorlatilag ez az adóbevétel kiesik, és akkor egy óriási lyuk tátog majd a magyar költségvetésen. Tehát érdemes lenne ezekre a nem várt, jelenállás szerint csekély valószínűségű eseményekre is fölkészülni. Aztán nem látok védelmet a tekintetben, hogy ugyan mi akadályozná meg a MOL-t abban, hogy áthárítsa ezt a fogyasztókra. Vagy esetleg én olvastam rosszul a javaslatot, vagy hiányosak az ismereteim, akkor vitassuk ezt meg, mert ide, a nyaki ütőremre, akár a rozsdás, akár a borotvéles bököt, hogy meg fogják csinálni. És akkor nem olyan 480 forintos, vagy az 580 forintos benzináról fogunk beszélni, hanem akkor megint elindulunk majd a 2 euró fölötti üzemanyagárhoz, vagy majd a 2 euró 50 centhez, és akkor majd ennek nem lesz vége. Én nem látok áthárítással szembeni védelmet. Egyáltalán. És a célhoz kötöttség, a felhasználás. Mi lesz ezzel a lóvéval? Azt se látom. Tehát itt azért ez, ha nem is ezért, de legalább 3-4 sebből vérzik, és mindezeket úgy vetem fel, hogy ebédidőlét vagyok, mert még csak 2 kávét ittam. Annyira nem erőltettem meg magam. Mik lesznek itt a védelmi vonalak? Hogy védik a fogyasztókat? Mi lesz a befolyó pénzek felhasználásával? Bekerül a nagy közösbe, és akkor majd elköltik valakik valamire? Ahogy elnézem, önök is egy abszolút hipercentralizált rendszert készülnek kialakítani, vagy elfogadni. Ez a Fidesz esetében Orbán Viktor volt, az önök esetében pedig Magyar Péter miniszterelnök úr. Majd ezt is a jó, vagy egy szűk kör fogja eldönteni? A rezsivédelmi alapba kerül be? Ha nem, akkor mi várható majd a lakossági gázárak és a lakossági áramárak vonatkozásában 2027. január 1-től, vagy esetleg ennek az évnek a második fél évében? Akkor mégiscsak emelkedni fognak a gázárak, a lakossági gázárak és áramárak? Nem állítom azt, hogy emelkednek, és még csak kérdésben sem fogalmazok meg sunyin állításokat, kérdezem. Mert hogyha a rezsivédelme alapból ez kiesik, akkor vagy máshonnan kell elvonni pénzt, én nem vagyok közgazdász, csak egy józan parasztember, vagy akkor elengedik majd a gázárakat és az áramárakat. És az áthárítással kapcsolatban mi a helyzet? És ha már itt az előbb felvetettem, meg önök itt nagyon büszkék a kétségtelenül nagyon színes Netflixes tisztító tűz hadműveletre, meglátjuk majd a hatékonyságát, ugye beszélni fekve is lehet, majd a gyakorlat mutatja meg, hogy ez mennyire lesz hatékony. És az olajtársaságnál tűzről beszélni, az több mint veszélyes és felelőtlen dolog, és nyilván nem szó szerint, hanem átvitt értelemben beszélünk, de azért mintha talán a MOL felső vezetése kapcsán felmerültek volna, tisztelt képviselőtársaim, az elmúlt 10 esztendő belül, vagy rövidebb időtávban legalább 10 millió eurós vesztegetésgyanús ügyek egy szomszédos ország politikai felső vezetése irányába. És én hallottam olyat, bizonyítékom nincs rá, ne is kérjék, én hallottam olyat, hogy a MOL vezetőjét 2022-ben szorították ezzel. Szándékosan nem akarom a fenyegetés vagy a zsarolás szavakat használni, mert ha közgazdász nem vagyok, jogász viszont igen, nagyon megválogatom a szavaimat. Hogyha bizonyos dolgot tesz, nem tesz, vagy nem tűr el, akkor lehet, hogy megvizsgálják a szomszédos ország elfogató parancsának időszerűségét. Nagyon finoman, már-már vállalhatatlanul finoman fogalmaztam. Nem tudom, mi a helyzet ezzel. És nem akarom idehozni a MOL első számú vezetőinek becenevét, mert nem akarok dehumanizálni, megalázni és érteni senkit, főleg, hogy nincs itt és nem tudja magát megvédeni. De azért az is biztos, hogy egyfelől érdekünk, hogy a MOL terjeszkedjen. Annak is örülnék, nem csak Szerbia irányába terjeszkedne, hanem szerte Európában. Ebben érdekeltek vagyunk. Hogy milyen felső vezetése, milyen személy összetétellel, az már egy másik kérdés. Ha már a tisztító tűz hadművelet ennyire fontos önöknek, vagy majd ez a nagy lendület megáll valahol, valamilyen alkuk oltárán sikerül ezt esetleg majd önöknek is feláldozniuk, mert azért a valóság az, meg a gyakorlat az egészen más, mint az elmélet. És akkor hadd szóljak néhány szót a kiskerüzletágról. Az elmúlt években soha nem hallottam egyetlen képviselőtársamtól sem, ez magam felé is kritika, hogy bárki a zászlós hajóval, a legfontosabbakkal, a MOL kutak üzemeltetővel foglalkozott volna. Szerény ismereteim szerint szinte mindegyik, akár multicég, akár a MOL-hoz képest csekély súlyú cég jobb, kulturáltabb, korrektebb feltételeket kínál a benzinkutak partnereinek, az üzemeltetőknek, tehát akik a kis kutakat viszik magyarul, mint a MOL. Képzeljék el, olyan pénzeket hajlandóak kifizetni, és az 20 év alatt így zuhanó repülésbe fordult át. 20 évvel ezelőtt egy tisztes, megkockáztatva, hogy felső középpolgári életminőséget és egzisztenciát biztosított, vagy még esetleg attól is jobbat, akár egy MOL kutat üzemeltetni. A felső vezetés, és nem feltétlenül az első számú vezetőre gondolok, hanem más személyekre, egy kicsit alacsonyabb szinten lévőkre, gyakorlatilag lefejtette a rendszerből a hasznot. És szinte megalázó kávépénzekért, ébérekért robotoltatják a kutak üzemeltetőit. Állandó a munkaerőhiány. Hogyha a munkaügyi hatóságok betartanák betű szerint a törvény előírásait, óriási ordítása és visítás lenne a tisztelt képviselőtársaink. Nem csak a minőség vagy a mennyiség munkaerőhiány miatt, hanem azokkal a feltételekkel nem lehet normálisan üzemeltetni. Annyira gyalázatosan megvasalják a kutakat, a kutak üzemeltetőit, hogy már az sem igaz, hogy éppen mindig annyivért csapolnak le belőlük a szó átvitt értelmében, hogy még megérje felkelni másnap is és elindulni dolgozni. Tehát ezügyben, ha kell állami közrehatással, a tisztító tűz egy mellék ága vonatkozásában legyenek szívesek rendet tenni, mert még a MOL-nak is maradna bőven haszna. Én nem a MOL ellen, épp ellenkezőleg a MOL érdekében beszélek, hogy megérje üzemeltetni a MOL kutakat. Van, akik úgy tudnak boldogulni, hogy 3-4-5 esetleg annál több kutat, ha ez egyáltalán még lehetséges, üzemeltetnek akár szélesebb vagy nagyobb földrajzi területen belül. Néhány évvel ezelőtt, talán 5 vagy 6 éves táblatban, társadalmi kapcsolataim révén az jutott a tudomásomra, hogy egy olyan egy nem éjjel-nappali kút esetében, hogy konkrét példát is mondjuk, reggel 6-tól este 10-ig nyitva tartó kút esetében, már akkor is kényelmesen 1 milliárd, bőven 1 milliárd forint, nettó 1 milliárd felett éves forgalom esetén, talán 300-400 ezer forintja maradt az üzemeltetőnek, az egész bulin, úgy, hogy extrém felelősséget visel. Tehát az a napi szinten lábon kihordott agyvérzés, infarktus és embólia, így együtt. És ezért kap annyit, hogyha kiszámolja, akkor mindegy, hogyha elemet tesz a tévé távirányítójába otthon, és néz a tévét. Mert beleugrik a papucs, mert akkor abból kisebb a kockázat. Elképesztő, úgy, hogy mindez mondjuk a 2005 és 2010 között időszakban, talán még 2010 és 15 között is nagyságrendekkel jobban megérte. Tehát ne csak az adóbevétel optimalizálása figyeljenek, hanem a kiskerrendszerre is, tisztelt államtitkár úr. Mert a magyar lakosság 98%-a mégiscsak a MOL kutakon keresztül ismeri a MOL-t. És biztos vagyok benne, hogy esetleg ez a felszólásom kavar bármilyen port is, nyilván engem fognak majd lehordani mindennek, én megalapozatlanul nyilatkozok meg, majd mindenféle baromságot kitalálnak. Beszélgetek MOL kutakon dolgozókkal, beszélgetek MOL kutakat üzemeltetőkkel, és ez a helyzet. És nem akarok itt sem más cégeknek ingyen reklámot csinálni, de vannak olyan kuthálózatok, nagyságrendekkel gyengébbek, kisebbek, mint a MOL, hogy sokkal tisztességesebb feltételekkel foglalkoztatják, szerződtetik a partnereket, és azért a partnerek is sokkal korrektebb feltételeket tudnak biztosítani a munkavállalóiknak. Mert azért nem az olajfúró tornyok, meg a kutatások, fejlesztések kapcsán találkozunk a MOL-lal, bár az a pénznek a nagyobb része. Úgyhogy tényleg nemzeti kincs, nemzeti érdek, kiemelt nemzetbiztonsági védelem alatt is, nagyon helyesen a MOL. Én pontosan a MOL megerősítése érdekében fogalmaztam meg ezt a néhány gondolatot. Talán önök képesek lesznek majd ezen változtatni, hogy a szomszédos országból származó régi elfogató parancsal meg mi lesz, azt majd eldöntik az erre feljogosított szervek. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk. 2 perces időkeretben senki nem kért szót, így az előre bejelentett felszólalókkal folytatjuk a vitát. Ennek keretében pedig Gyug Zsolt képviselő úr következik a Tisza frakciójából. Parancsoljon!
2: Köszönöm a szót, tisztelt alelnökasszony, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr! Engedjék meg, hogy első plenáris felszólalásom elején köszönetet mondjak mindazoknak, akik bizalmat szavaztak a Tiszának, és ezzel lehetőséget adtak arra, hogy Magyarországért, a magyar emberekért dolgozhassunk. Köszönjük, nagyon köszönjük! A mai téma számomra nem egy elvont szakpolitikai kérdés. Magyarország hazai kőolaj kitermelését gyerekkorom óta nagyon közelről láthattam, tapasztalhattam. Az alajdombok között a nagylengyeli olajmezőbány eszedi központjában, Gellénházán nőttem fel. A telkünkről nap mint nap láttam a hatalmas ezüstös olajtartályokat, a szomszéd telken működő olajhimbát, az olajbányászok munkáját, az olajbányászat működését. Nekem ezért a kőolaj nem csak adat egy táblázatban, hanem munkahelyek, települések, ipari hagyomány, ellátásbiztonság, és nemzeti érdek. Magyarország éves kőolaj felhasználása nagyságrendileg 7-8 millió tonna, amelyből a hazai kitermelés az utóbbi években 1 millió tonna körül volt. Ez csupán a szükségletek 15-17%-át fedezi. A fennmaradó rész, azaz mindegy 6-7 millió tonna kőolaj importálására szorul hazánk évente. Minden kőolajjal kapcsolatos döntésnél egyszerre kell figyelni az ellátásbiztonságra, a költségvetési stabilitásra és az igazságos közteherviselésre. Ez a TEPER 273-as számú törvényjavaslat egyetlen adónemet érint. A kőolajtermék előállító különadóját, közismertebb nevén a Brent Ural különadót. Ez nem egy új adónem. Egy 2022 óta működő szabályozásnak a megváltozott piaci környezethez történő hozzáigazításáról beszélünk. Az adó lényege eddig is az volt, hogy ha a Brent típusú kőolaj világpiaci ára és az orosz eredetű nyersolaj beszerzési ára között pozitív árkülönbözet keletkezik, akkor az ebből származó rendkívüli előny nem maradjon teljes egészében a kőolajtermék előállítók zsebében, hanem abból a magyar költségvetés is részesedjen. Az elmúlt években ez az adónem érdemi költségvetési bevételt jelentett. Ugyanakkor az is látszik, hogy a Brent és az Ural típusú olaj közötti árkülönbözet jelentősen csökkent, és 2026-ban különösen ingadozó mozgást mutatott. Vagyis a korábbi szabályozás mellett egyre gyakrabban állhatna elő az a helyzet, hogy ugyan van árkülönbözet, van gazdasági előny, de a költségvetés ebből nem, vagy csak nagyon korlátozottan részesül. Ez a mostani javaslat erre ad választ. Sávossá teszi a szabályozást, a 2 és 5 amerikai dollár között pozitív árkülönbözet részre 50%-os adókulcsot állapít meg, az 5 dollár feletti részre pedig változatlanul 95%-os kulcsot alkalmaz. A Parlament pénzügyi és költségvetési bizottságának tagjaként különösen fontosnak tartom, hogy egy adó ne politikai rögtönzés legyen, hanem világos, képletre, előrelátható feltételekre és havonta követhető adóalapra épüljön. ebben az esetben pontosan ez történik. A szabály tisztán árkülönbözethez és a beszerzett mennyiséghez kapcsolódik. Magyarország üzemanyag ellátása stratégiai kérdés. A kormány felelőssége, hogy az ellátásbiztonság, a finomítő működés és a beruházási képesség ne sérüljön. A Tisza kormány ebben az ügyben kiegyensúlyozott megoldást választ. Nem ellátási kockázatot okozó lépést, nem fogyasztói adóemelést, hanem sávos, kiszámítható közteherviselési szabályt. A javaslat 2027-re is kiterjeszti az adókötelezettséget. Ez azért indokolt, mert az energiapiaci bizonytalanság nem zárul le egyik hónapra a másikra. A költségvetésnek, a piacnak és a kőolajtermék előállítóknak is tervezhető szabályozási környezetre van szükségük. Összefoglalva, a törvényjavaslat nem új terhet rak a magyar emberekre, hanem a rendkívüli Brent Urál árkülönbözetből származó extra előnyt vonja be igazságosabban a közteherviselésbe. Egyszerre szolgálja a költségvetési stabilitást, a kiszámítható adózást és az ellátásbiztonság megőrzését. Ezért Tisza parlamenti képviselőként a törvényjavaslat elfogadását támogatom. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: Hozzászólásra jelentkezett Balla György képviselő úr a Fidesz frakciójából. Önné a szó.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselő társaim. Helyzet értékelése képviselő úrnak helyes volt, de annál kicsit bonyolultabb, mint amit hallottunk. Először is én most nagyon sajnálom, hogy kapitány miniszter úr nincsen itt, mert amiről most beszélünk, az sokkal inkább energetikai kérdés, még akkor is, ha tudom, hogy a pénzügyminisztérium terjesztette elő a javaslatot, mint költségvetési kérdés. De néhány dolgot szögezzünk le. Először is az előttünk fekvő javaslat az adóemelés. Egy teljesen hasonló logikára épül, mint amit mi alkalmaztunk, csak behoz még egy sávot, ami plusz adót jelent a MOL-nak. A másik, amit le kérne szögezni, és ezért mondom, hogy elsősorban energetikai kérdés, hogy ez az adó 0 forintot eredményezne, ha bármikor is a Brent, tehát a nyugati kőolaj, az olcsóbb lenne, mint az orosz, tehát Ural típusú olaj. Magyarul önök most ezzel elismerik, hogy az, hogy a korábbi kormány az Oroszországtól vásárolt kőolajat, azt azért tette, mert lényegesen olcsóbb. Lényegesen olcsóbb. Nem voltam rest, kikerestettem, hogy az elmúlt 16 esztendőben hányszor fordult az elő, hogy az orosz olaj drágább volt, mint a nyugati. A tőzsdei árakat, tehát néztem meg. 16 év alatt 2 tucat nap volt összesen, amikor ez előfordult. 2 tucat nap, tehát 24 nap volt összesen olyan 16 év alatt, amikor az orosz olaj drágább volt. Nyilván nem csak a tőzsdei ár számít, amikor energiaforrást szerzünk be, hanem a szállítási költségek is. Nem kell atomtudósnak lenni ahhoz, hogy pontosan tudjuk, hogy egy csővezetékes szállítás az nyilvánvalóan olcsóbb, mint egy tengeri szállítás. És ahhoz sem kell atomtudósnak lenni, hogy tudjuk azt, hogy az Adria vezetéken érkező kőolaj szállítása a legdrágább, mert a horvátok a tranzitdíjat a többszörösére emelték az elmúlt években. Ezt mindezt azért mondom el, mert bár teljesen egyetértek kapitány miniszter úrral abban, hogy diverzifikálni kell, tehát több helyről kell beszerezni energiaforrást, úgy, ahogy ezt ő is mondta, hogy mindig a legolcsóbbat kell választani. Csak hát az a helyzet, hogy a legolcsóbb az mindig az orosz olaj volt. És az is lesz. Egész addig, amíg önök nem fogják támogatni azt, hogy az Európai Unió teljesen kitiltsa Magyarországról az orosz energiahordozókat. Ha ezt támogatni fogják, ha ezt elfogadják, akkor drasztikus energiaemelés várható. Helyesnek tartom, hogy a extra profitot, tehát ami az orosz és a nyugati kőolaj árkülönbözetében származik, azt nem tartjuk ott a Nemzeti Olajvállalatnál, a MOL-nál, hanem azt a magyar költségvetés bevonja a költségvetésbe. Azért tartom helyesnek, nem csak azért, mert mi ezt csináltuk, hanem azért is, mert mi viszont azt mondtuk, hogy ezt az extra profit adót nem csak a költségvetésbe vonjuk be, hanem az úgynevezett rezsicsökkentési alapba. Tehát amit a MOL befizetett, abból mi a magyar lakosságot közvetlenül támogattuk a rezsicsökkentésen keresztül. Sajnálom, hogy ez a javaslat, amely egyrészt megemeli, másrészt meghosszabbítja, és a meghosszabbítással én egyetértek, a megemeléssel nem, a meghosszabbítja az extra profit adót, önök ezt az apró mondatot, hogy ez a rezsicsökkentési alapba folyik be, ezt elfelejtették belőle. Szerintem ez nem helyes. Ugye kapitány úr a múltkor, amikor itt volt a parlamentben, akkor azt mondta, hogy 90%-a beszerzett kőolajnak Magyarországon az orosz olajból származik, és 10% az egyéb. És ugye ez az arány nem jó. De hát ha az az olcsóbb, akkor milyen aránya jó? Szerintem akkor a 100% lenne a jó. Akkor a 100% lenne a jó. Tehát a diverzifikáció az fontos, mert az energiának nem csak ára van, energia biztonsággal is foglalkozni kell. De akkor, amikor olcsóbban tudok beszerezni valamit, akkor nem érdemes máshonnan drágábban vásárolni. Mert az rossz a magyar embereknek, rossz a magyar vállalkozásoknak, és rossz a magyar költségvetésnek is, államtitkár úr, gondolom ebbe egyetértünk. A Nemzeti Olajvállalat, a MOL, az Magyarország nagyon nagy értéke. Én 1987-ben kerültem a kőolajkutató vállalathoz Szolnokon. Akkor még nem volt MOL, akkor OKGT-nek hívták a mai MOL elődjét. És akkor az OKGT az egy volt Közép-Európa olajvállalatai közül. Ma pedig a MOL a legnagyobb közép-európai olajvállalat. A legnagyobb. Aminek több konkurense van nyilvánvalóan, hogy fordítsuk meg inkább, a Shell legnagyobb konkurense Közép-Európában a MOL. Minden olyan lépés, ami a MOL létét veszélyezteti, az Magyarországnak, a Nemzeti Olajvállalatnak, és nekünk mindannyiunknak káros, a Shellnek meg hasznos. Amiért nem értek egyet az adóemeléssel, az pontosan ez. Patika mérlegen számítottuk ki, hogy mennyi az az elvonás, amit a MOL valódi extra profitként tud befizetni, és ami az olajvállalat működését, sőt terjeszkedését nem veszélyezteti. Kicsit aggódom, nem állítom biztosan, de kicsit aggódom, hogy ez a lépés, ez már egy fölborítja a mérleg serpenyőjét. Ezt az is bizonyítja, hogy önmagában a hírre, amikor társadalmi vitára bocsátották ezt a javaslatot, akkor a MOL tőzsdei árfolyama jelentősen csökkenni kezdett. Nyilván a piac beáraz minden ilyen intézkedést. Érdekes módon a Shell-é nem, de hát ez nem meglepő, mert a Shell-t nem érinti. Azért is örülnék, ha itt lenne kapitány miniszter úr, mert szemtől szembe sokkal szívesebben mondanám neki, amit mondok, de hát így is kénytelen vagyok elmondani. Az ő vagyonnyilatkozatából egyértelműen kiderült az, hogy rendelkezik 6 milliárd forintnyi Shell részvénnyel. amiért megdolgozott, nem akarok a zsebébe vájkálni egy percig se, ő megdolgozott, és amennyire egy BlackRock Vanguard által tulajdonolt multinacionális cégnél lehet, biztosan vagyok benne, hogy teljesen tisztességes módon dolgozott meg. Meg is érdemli, sikeres üzletember, legyen neki 6 milliárd forint értékű részvénye. De azért föltenném azt a kérdést, hogyha a miniszter úr a Shell-től nem a magyar kormányba érkezett volna, hanem a BP-hez, ami Shell-nek egy másik jelentős veszélytársa, akkor a BP-nél megengednék neki azt, hogy egyébként Shell részvényeket birtokoljon? Egész biztosan nem. Egész biztosan nem. Úgyhogy én azt tanácsoltam volna miniszter úrnak, hogyha itt van, hogy azért, hogy bármiféle bírálatot, vádat elkerüljön, néhány egyszerű tőzsdei manőverrel a Shell részvényeit a nemzeti olajvállalat részvényeire váltsa át. Ugyanúgy 6 milliárd értékben, ugyanolyan nagyságrendben legyen vagyonos ember, de azt gondolom, hogy mindannyiunk számára, mindenki számára, leginkább az ő számára sokkal jobb lenne, hogyha a nemzeti olajvállalatban birtokolna ilyen nagyságrendű részvényt, mint a nemzeti olajvállalat konkurensében. Köszönöm szépen a figyelmüket!
1: Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével. Mivel további felszólalásra senki nem jelentkezett, az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Kövesdi Attila Zoltán államtitkár úr jelzi, hogy él a lehetőséggel. Megadom a szót 30 perces időkeretben. Parancsoljon!
4: Köszönöm szépen a felszólalásokat és a hozzászólásokat, tisztelt ház. Próbálok mindenre reagálni, mármint azokra a dolgokra, amik az előterjesztés témájához tartoztak, ami egy adószabály módosítása, és itt az egyéb elhangzott dolgokra nem gondolom, hogy tisztem reagálni. Tehát az előterjesztés témájánál maradva, ugye, nagyon sokszor elhangzott, hogy itt egy adóemelésről van szó. Szerintem a számok azok viszonylag makacs dolgok. A MOL 2022-ben 115 milliárd forint külön adót fizetett. A MOL 2025-ben 30 milliárd forint külön adót fizetett. Tehát 115 milliárd, 30 milliárd forint. Tehát a MOL-nak az ebből az adóból származó adófizetési kötelezettsége jelentős mértékben csökkent az elmúlt években, ugye a világpiaci trendekből adódóan. Ugye pont ez indokolja ennek a módosításnak a benyújtását, hogy ez az adóbevétel ne tűnjön el teljes mértékben a költségvetésből. És ugye miért van erre szükség? Mert a költségvetés az romokban hever, ugye 4-5%-os hiánnyal lett tervezve, most tartunk 7-8%-os hiánynál, de hát azt gondolom, hogy felelőtlen magatartás lenne a kormány részéről, hogyha ebben az esetben azokkal az eszközökkel, amik a rendelkezésre állnak, nem próbálna utána menni a költségvetés bevételeinek a biztosításának. Ugye elhangzott az is, hogy nem teljesen tárgyba illő, de hogy ugye ez hogy kerül felhasználásra, ez a költségvetés bevételeit fogja biztosítani, és tekintettel arra, hogy a költségvetésről fog a tisztelt ház vitatkozni, és nem lesz évközben rendeleti úton vagy módosítva, vagy nem módosítva a költségvetés többször. Ezért nyilván lesz lehetőség arra, hogy a 27-es költségvetés keretében a tisztelt ház majd eldöntse, hogy azokat a bevételeket, amiket az állam egy adó formájában elvon, azt milyen célokra kívánja felhasználni. Ugye az áthárítás is felmerült, hogy át lesz hárítva, nem lesz áthárítva. Szerintem aki érti ezeket a folyamatokat, meg a piacot, az tudja, hogy hogy ez egy nagyon bonyolult kérdés, hogy mit tud áthárítani a MOL, mit nem tud áthárítani a MOL. A MOL versenyzik, Magyarországon is versenyhelyzet van, a környező országokban is vannak konkurensek. Tehát én azt gondolom, hogy a MOL-nak az árazása, mondjuk az üzemanyag árazása sokkal jobban igazodik a környező országok és a versenytársai árazásához, mint sem a konkrét adóintézkedésekhez. És hogyha visszakanyarodunk az előző számokhoz, hogy 115 milliárd forint bevétel volt ebből néhány évvel ezelőtt, most meg 30 milliárd forint, de hát akkor szerintem ennek az adónak az áthárítását, ami egy sokkal kisebb terramóra, mint volt, szerintem egy egészen más megvilágításban helyezi. Úgyhogy mindezekre figyelemmel én tényleg próbáltam reagálni, azt gondolom, hogy az érdemi előterjesztésekre. Én továbbra is kérném a tisztelt házat, hogy ezt a törvénymódosítási javaslatot, aminek, ahogy említettük, mi ezt egy technikai dolognak tekintjük, és elsősorban a költségvetés bevételi oldalának a biztosításáról szól, egy olyan adómértéket változtatva, ami 2022 óta változatlan, és ugye azért egy eléggé más költségvetés és geopolitikai helyzetben vagyunk, hogy ezt a tisztelt ház támogassa. Köszönöm szépen!
1: Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 83. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés TPER 272-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót dr. Porpáci Krisztina asszonynak, az Egészségügyi Minisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Parancsoljon!
5: Hangom, de van már, bocsánat. Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, köszönöm szépen a szót. Megtisztelő, hogy én lehetek az, aki az újonnan megalakult Egészségügyi Minisztérium nevében a tisztelt ház elé hozhatom megismerésre az Egészségügyi Minisztérium első törvénymódosítási javaslatát. Köszönöm a választóim bizalmát, és megtisztelő, hogy a kormány és az egészségügyi miniszter bizalmát élvezhetem, és igyekszem ezt megszolgálni. Emellett szeretnék gratulálni azoknak a kollégáknak, akik Semmelweis nap alkalmából a napokban kitüntetést kaptak. Köszönöm az áldozatos munkájukat. De térjünk vissza a témához. Kevés olyan törvényjavaslat került az országgyűlés elé, amely ennyire közvetlenül érinti a legsúlyosabb állapotú betegeink mindennapjait. Ma ugyanis nem egy alapítvány sorsáról, egy szervezeti átalakításról, és végképp nem egy adminisztratív kérdésről döntünk. Ma arról döntünk, hogy azok a betegek, akiknek olykor már csak egyetlen terápiás lehetőségük maradt, a jövőben időben hozzájuthatnak-e azokhoz a gyógyszerekhez és gyógyászati segédeszközökhöz, amelyek életet menthetnek, életet hosszabbíthatnak, vagy emberhez méltó életminőséget biztosíthatnak a számukra. A mögöttünk álló hónapok egyértelmű tanulsága, hogy az államnak ezeken a területeken nem csupán finanszírozói, hanem garanciavállalói szerepe is van. Amikor egy gyermek ritka genetikai betegség miatt vár egy olyan gyógyszerre, amely Magyarországon még nem részesül társadalombiztosítási támogatásban, amikor egy daganatos beteg egyedi méltányossági eljárásban remél hozzájutni egy új terápiához, amikor egy súlyos, mozgássérült beteg számára egy speciális gyógyászati segédeszköz jelenti az önálló élet lehetőségét, akkor az állam nem mondhatja azt, hogy ez csupán egy szervezeti kérdés. Az ilyen döntések mögött emberi sorsok állnak, és ezért a kormány álláspontja világos. Az egyedi méltányossági gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatások rendszere nem működhet úgy, hogy annak folyamatossága intézményi bizonytalanságoktól, személyi változásoktól vagy működési zavaroktól függjön. Az államnak ezen a területen kiszámíthatóságot, jogbiztonságot és mindenek előtt betegbiztonságot kell garantálnia. Tisztelt Országgyűlés! A most tárgyalt törvényjavaslat ennek a felelősségnek kíván megfelelni. A Batthyány Stratmann László alapítvány létrehozásáról az előző kormány döntött. Az akkor kinyilvánított cél érthető volt. Olyan szervezeti megoldást kívánt kialakítani, amely az egyedi méltányossági gyógyszer és nagyértékű gyógyászati segédeszköz támogatások jelentős részét elkülönült szervezeti keretek között működteti. Az elképzelés szerint az állami költségvetési források mellett a személyi jövedelemadó 1%-ából, vállalati felajánlásokból és magánadományozókból származó támogatások is érdemben hozzájárultak volna a rendszer működéséhez. Ennek érdekében jött létre 2025. januárjában a Batthyány Stratmann László Alapítvány a gyógyításért. Az alapítvány 2025. február 14-én kezdte meg a működését. Feladata az volt, hogy az állami forrásokból finanszírozott egyedi méltányossági támogatást nyújtson olyan betegek számára, akiknek gyógyszeres kezelése vagy nagyértékű gyógyászati segédeszköz igénye szakmailag indokolt volt, ugyanakkor még nem rendelkezett társadalombiztosítási támogatással. Fennállása alatt közel 13 ezer gyógyszerkérelmet és több mint 1000 gyógyászati segédeszközre vonatkozó kérelmet fogadott be. Ez a szám önmagában is jelzi, hogy nem egy szűk szakpolitikai kérdésről, hanem több ezer magyar család életéről beszélünk. Éppen ezért kötelességünk őszintén kimondani azt is, hogy az elmúlt másfél év tapasztalatai alapján ez az intézményi modell nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ezt az állítást nem politikai vélemény alapján mondjuk, hanem a működés tényei alapján. A törvényjavaslat ezért nem egy működő rendszer megszüntetéséről szól, hanem egy olyan konstrukció kijavításáról, amely a gyakorlatban nem tudta teljesíteni azokat a célokat, amelyekért létrehozták. A kérdés tehát nem az, hogy szükség van-e az egyedi méltányossági támogatásokra, mert erre a válasz egyértelműen igen. A kérdés az, hogy ezt a feladatot, amely az intézmény képes biztonságosan, átláthatóan, gazdaságosan és mindenek előtt a betegek érdekeit szolgálva ellátni. Erre ad választ a most benyújtott törvényjavaslat. És miért bizonyult hibásnak a Batthyány Stratmann modell? Tisztelt Országgyűlés! Egy egészségpolitikai döntés helyességét nem az dönti el, hogy milyen szándékkal született, hanem az, hogy a gyakorlatban képes-e szolgálni a betegek érdekeit. A Batthyány Stratmann László Alapítvány létrehozásának célja érthető volt. A működés tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy maga az intézményi konstrukció bizonyult hibásnak. Az alábbi öt alapvető ok miatt. Az első. A finanszírozási modell nem működött. Az alapítvány létrehozásakor abból indultak ki, hogy az állami költségvetési forrásokat érdemi társadalmi finanszírozás egészíti majd ki. A személyi jövedelemadó 1%-ából, vállalati felajánlásokból és magánadományokból. De ez a feltevés sajnos nem igazolódott. Alátámasztásként álljanak itt a számok. 2026-ban az alapítvány működése 47,2 milliárd forint állami költségvetési forrás állt rendelkezésre. Alapítvány működésére. Ezzel szemben a társadalmi és magánadományokból származó bevétel 2025-ben nem érte el a 2,5 millió forintot, ami statisztikai értelemben is elenyésző arány. Világossá vált tehát, hogy egy évente közel 50 milliárd forintos gyógyszerfinanszírozási rendszert nem lehet adományokra építeni. Ez állami feladat és felelősség. A második probléma a működési modell volt. Az alapítvány működését kezdettől fogva visszatérő szakmai és működési problémák kísérték, mert az ügyintézési folyamatok elhúzódtak, és a döntési mechanizmusok átláthatóságát számos kritika érte. Ki kell mondani azt is, hogy az indulás kaotikus volt, az átadás több ponton szakszerűtlen, dilettáns módon történt, és sem az ügyintézési rend, sem a szervezeti felépítés nem volt professzionálisan előkészítve az alapítvány indulásakor. Egy ilyen súlyú, beteg életeket érintő feladatot nem lehet úgy elindítani, hogy a folyamatok, a felelősségi körök és a döntési utak menet közben alakuljanak ki. A betegek és a kezelőorvosaik számára az eljárások sok esetben nehezen voltak kiszámíthatóak. Egy adminisztratív késedelem egy ritka betegség esetén azonban nem egyszerű ügyintézési probléma, hanem elveszített idő és olykor elveszített esély. Az egészségügyben a döntések gyorsasága sok esetben maga is a kezelés része. Ezért olyan rendszerre van szükség, amely a szakmai döntések nem csak helyesek, hanem időben is megszületnek. A harmadik probléma gazdasági természetű volt, talán ez a legfontosabb tanulság. Batthyány és Trattmann László Alapítvány nem rendelkezett azokkal a finanszírozási eszközökkel és árkontroll mechanizmusokkal, amelyek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő számára rendelkezésre állnak. A NEAG hosszú évek alatt olyan nemzetközi kapcsolatrendszert és tárgyalási pozíciót épített ki, amely lehetővé teszi előnyös, árkedvezményeket biztosító megállapodások megkötését a gyógyszergyártókkal. Az alapítvány ugyanakkor ilyen megállapodások megkötésére nem volt képes, és ennek következménye az lett, hogy ugyanazokat a gyógyszereket sok esetben magasabb áron kellett finanszírozni. Vagyis ugyanannyi közpénzből kevesebb beteg ellátása vált lehetővé. Ez sem gazdaságilag, sem szakmailag nem tekinthető felelős megoldásnak. Ehhez hozzátartozik a gyógyszergyártók és forgalmazók felelőssége is. A tapasztalatok szerint előfordult, hogy a gyártók számos készítménynél nem kezdeményezték a társadalombiztosítási befogadást, mert az egyedi finanszírozási csatornák fennmaradása mellett magasabb árak érvényesülhettek. Ezért a gyógyszergyártói árkontrollt és lobby tevékenységet nem alapítványi, hanem intézményi, állami szinten kell kezelni, ahol a tárgyalás eszközei és transzparens szempontrendszere érvényesíthető. A negyedik probléma a betegbiztonság volt. Az elmúlt hónapok eseményei világosan megmutatták, hogy az alapítvány működése személyi döntésektől vált függővé. A kuratóriumi tagok megbizatásának megszűnésével reális veszélye alakult ki annak, hogy az egyedi méltányossági kérelmek elbírálása leállhat. Ezt egyetlen felelős kormány sem várhatja meg, mert az életmentő vagy életminőséget meghatározó gyógyszerekhez való hozzáférés nem függhet attól, hogy egy alapítvány kuratóriuma működik-e. Nem függhet személyi döntésektől vagy szervezeti bizonytalanságtól, és ennek garanciáját kizárólag az állam tudja biztosítani. Az ötödik probléma a szakmai felelősség és visszacsatolási rendszer hiánya volt. A kezelőorvosok felelőssége sem hagyható figyelmen kívül. Előfordul, hogy alternatív, már elérhető és finanszírozott terápiák helyett kérik érdemi, egészségnyereséget nem eredményező, egyedi méltányossági finanszírozású készítmény támogatását. Eközben a rendszer nem ad érdemi visszajelzést a résztvevőknek, sem a betegeknek, és a hozzátartozóiknak, sem a kezelőorvosnak, sem az eljárásban résztvevő szakembereknek. Így a rendszer nem tanul a rossz utalványból, a nem megfelelő kérelmezési gyakorlatból, vagy az indokolatlan egyedi finanszírozási igényekből. Ezért a rendszert ilyen szempontból is meg kell újítani. Olyan visszacsatolási mechanizmusra van szükség, amely nem bünteti, hanem tanítani és javítani akar. Segíti a kezelőorvosokat a szakmailag megalapozott kérelmek benyújtásában. Tájékoztatja a betegeket és a hozzátartozókat, illetve a döntéshozatal számára is láthatóvá teszi az ismétlődő hibákat. Gyakran súlyos etikai döntés egy-egy egyedi méltányossági kérelem elbírálása. Különösen azért, mert a keret felülről zárt. Ilyenkor nem pusztán szakmai és pénzügyi kérdésekről van szó, hanem arról, hogy hogyan lehet igazságosan rangsorolni betegek, terápiák és esélyek között. A jövőben ezért bioetikus bevonása a döntéshozatal támogatásába elengedhetetlen. Tisztelt képviselőtársaim! Ezért mondjuk azt, hogy nem az alapítvány munkatársai vallottak kudarcot, és nem az ott dolgozó szakemberek munkáját kérdőjelezzük meg, hanem azt állítjuk, hogy egy alapvetően állami egészségbiztosítási feladatot hibás döntés volt kiszervezni az alapítványi konstrukcióba. Az elmúlt másfél évben bizonyította, hogy egyedi méltányossági gyógyszerfinanszírozás helye nem egy alapítványban van, hanem a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél. Ott, ahol rendelkezésre áll a szakértelem, a finanszírozási eszközök, és ott, ahol az állam teljes felelősséget tud vállalni minden egyes betegért. Miért a NEAK a megfelelő megoldás? Tisztelt Országgyűlés, a kérdés az, hogy hol biztosítható hosszú távon a betegek érdekeit legjobban szolgáló, szakmailag megalapozott és pénzügyileg fenntartható rendszer. A kormány meggyőződése szerint erre egyetlen megfelelő válasz létezik, ez pedig a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és ennek a válasznak nagyon konkrét szakmai okai vannak. Először. A NEAK Magyarország egészségbiztosításának központi intézménye és évtizedek óta végzi gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és egészségügyi ellátások finanszírozását. Rendelkezik mindazzal a szakmai tudással, egészséggazdaságtani tapasztalattal és jogi háttérrel, amely az egyedi méltányossági kérelmek megalapozott elbírálásához szükséges. Másodszor. A NEAK képes a gyógyszergyártókkal olyan eredményes tárgyalásokat folytatni, amelyek révén ugyanazokat a terápiákat alacsonyabb áron tudja biztosítani. Ez nem pusztán költségvetési kérdés, hanem a betegek közvetlen érdeke, mert ugyanabból a közpénzből így több beteg juthat korszerű kezeléshez. Harmadszor. A NEAK döntései egységes szakmai és finanszírozási szempontrendszer alapján születnek. Az egyedi méltányossági eljárások így szorosabban kapcsolódnak a teljes gyógyszertámogatási rendszerhez, az egész egészséggazdasági értékeléshez, valamint hazai és nemzetközi szakmai ajánlásokhoz. Így módon kiszámíthatóvá, átláthatóvá és szakmailag egységesebbé teszi a döntéshozatalt. Negyedszer. A betegek számára talán ez a legfontosabb, hogy a NEAK működése nem függ kuratóriumok megbízatásától, nem függ személyi változásoktól, nem függ attól, hogy egy alapítvány képes-e folytatni a működését, mert a NEAK működése jogszabályon alapuló állami feladatellátás. Ez jelenti azt a garanciát, amely a legsúlyosabb állapotú betegek joggal várnak el az államtól. Ötödször. Itt megteremthető az a szakmai visszacsatolási rendszer is, amelyből a betegek, a hozzátartozók, a kezelőorvosok és a döntéshozók egyaránt profitálhatnak. A jövőbeni működésnek világossá kell tennie, mikor indokolt valóban egyedi méltányossági finanszírozás, mikor áll rendelkezésre megfelelő alternatív terápia, mekkora a várható többlet egészségnyereség mértéke, és milyen szakmai egészséggazdaságtani, valamint etikai szempontok alapján születik a döntés. Ennek részeként a bioetikus bevonása nem formális kiegészítés, hanem zárt keretek között meghozott nehéz döntések felelős szakmai támogatása. Tisztelt képviselőtársaim! Fontos hangsúlyozni, hogy ez a törvény nem von el egyetlen betegtől sem jogosultságot. Nem szűkíti az egyedi méltányosság lehetőségét, és nem csökkenti a támogatások körét, éppen ellenkezőleg. A törvény azt biztosítja, hogy a betegek a számukra szükséges terápiához gyorsabban, kiszámíthatóbban és szakmailag megalapozottabb döntések alapján juthassanak hozzá. A betegek jogai nem változnak, hanem az állam képessége stabilizálódik ezáltal arra, hogy ezeket a jogokat biztonságosan érvényesítse. Ez a kormány célja, és ezt szolgálja a most benyújtott törvényjavaslat. Miért kell erről most dönteni? Tisztelt Országgyűlés! Felmerülhet a kérdés, ha a kormány álláspontja szerint ez a változtatás szükséges, miért kell erről most döntenünk? A válasz egyszerű, mert a betegek nem várhatnak. A Batthyány Stratmann László Alapítvány működése olyan ponthoz érkezett, ahol a jogi és személyi feltételek már nem biztosítják hosszú távon az egyedi méltányossági kérelmek folyamatos elbírálását. A jelenlegi kuratóriumi tagok vállalása 2026. július 31-ig biztosítja az alapítvány működését. Ezt követően azonban már nem garantálható, hogy az alapítvány a rábízott feladatokat jogszerűen és folyamatosan képes ellátni. A kormány ezért felelősséggel nem várhatja meg, amíg a rendszer működésképtelenné válik, hanem időben lépve meg kell előznie a problémákat. A felelős kormányzásnak ez a mutatója. Ezért szükséges, hogy a feladatok átadása rendezett módon, joghézag nélkül a betegek számára észrevétlenül történjen. A törvényjavaslat ennek megfelelően biztosítja az átmenet folyamatosságát. A már benyújtott kérelmek elbírálása a meghatározott átmeneti időszakban még az alapítványnál történik meg, míg az ezt követő feladatellátást már a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő veszi át. Ez egy olyan felelősségteljes átmenet, amelynek egyetlen célja van. Hogy egyetlen beteg se maradjon döntés nélkül, egyetlen kezelés se szenvedjen késedelmet, és egyetlen család se kerüljön bizonytalanságba azért, mert az állam nem gondoskodott időben a megfelelő intézményi háttérről. Ezért kérjük a tisztelt országgyűlés támogatását azoknak a betegeknek az érdekében, akiknek nincs idejük kivárni egy elhúzódó átmenetet. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
1: Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót dr. Nagy Mártának, a TISZA képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben.
6: Tisztelt alelnök asszony, tisztelt Országgyűlés! A mai napon egy rövid, ugyanakkor nagyon fontos törvényjavaslatot tárgyalunk. A javaslat célja egyszerű. Biztosítani, hogy egyetlen beteg sem maradjon ellátás nélkül, pusztán azért, mert egy intézményi rendszer nem működik megfelelően. Korábban is többször hangsúlyoztuk, hogy a méltányossági alapú gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás jelenlegi rendszerét mielőbb felül kell vizsgálni, és a betegek számára igazságosabbá, átláthatóbbá kell tenni. A Batthyány Stratmann László Alapítványt a Fidesz kormány hozta létre, hogy egyedi méltányossági támogatást nyújtson azon betegeknek, akiknek olyan gyógyszeres kezelésre vagy nagyértékű gyógyászati segédeszközre van szüksége, ami szakmailag indokolt, de nem rendelkezik társadalombiztosítási támogatással. A kimondott cél az volt, hogy átvegye az egyedi méltányossági gyógyszer és nagyértékű gyógyászati segédeszköz támogatások jelentős részének kezelését, és az állami költségvetési források mellett a személyi jövedelemadóból származó 1%-ot és egyéb adományokat becsatornázza a gyógyszerkasszába. Valójában azonban az állam eltolta magától a feladatot, és egy fix, az innovatív gyógyszerek és technológiák mai árazása mellett magasnak egyáltalán nem mondható összeget rendelt hozzá. Valamint a reményt, hogy az igények és a rendelkezésre álló források között keletkezett űrt, majd az adó 1% felajánlások és magán, valamint vállalati adományok betöltik. Mint azóta kiderült, a számítás nem vált be. 2025-ben az állam időarányosan 45 milliárd forintot biztosított az alapítvány számára, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján. A társadalmi és magánforrásokból befolyó összegek ugyanakkor 2025-ben nem haladták meg a 2,5 millió forintot. Az így befolyt összeg tehát szinte észrevehetetlen töredéke volt az állami hozzájárulásnak. Az ismert példák szerint az emberek olykor hatalmas összegeket is összeadtak egy névvel és arccal rendelkező beteg kisgyerek kezelésére. De a jelek szerint nem kívántak hasonló módon támogatni egy a Fidesz kormány által alapított, nem is igazán átlátható döntéseket hozó alapítványt. A vállalati pénzeket pedig másfelé csatornázták, azok inkább a látványsportok felé, vagy bizonyos előadók támogatására találtak utat. De mindettől függetlenül a nemzetközi példák is azt mutatták, hogy magánadományokból egy ilyen jellegű alapítvány nem tartható fenn. Az alapítvány működtetésével, a feladat kihelyezésével pedig az állam eltávolította magától az innovatív terápiák értékelésének, támogatásba vételének feladatát is. Mindemellett az alapítvány működése, az ott dolgozók minden jó szándékú igyekezete ellenére messze nem volt problémamentes. Kellő szakembergárda, kapcsolatrendszer és tárgyalási pozíció nélkül a gyógyszereket olykor az optimálisnál akár jelentősen drágábban szerezték be. A lassú és kiszámíthatatlan működés is számos panaszt generált a betegek, az orvosok és a beteg szervezetek részéről. A kormányváltást követően tovább nőtt a kockázat, hiszen az alapítvány kuratóriumának több tagja jelezte távozási szándékát. Reális veszélyé vált, hogy a folyamatban lévő méltányossági kérelmek elbírálása ellehetetlenül. Ezt nem engedhetjük meg. A betegeknek sokszor nem csak a betegségükkel, de az idővel is küzdeni kell. Várni kell egy időpontra. Várni kell, hogy valaki felvegye a telefont, mert épp időpontot szeretnének kérni, és sokszor már az sem egyszerű. És várni kell, ha egyedi engedélyes gyógyszere van szükségük. A betegség viszont nem vár. Az egészségügyben minden elvesztegetett nap számíthat.

0: döntött úgy a kormány, hogy visszaállítja az állami felelősséget. A törvényjavaslat a méltányossági kérelmek elbírálását ismét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő hatás körébe helyezi. Oda, ahol rendelkezésre áll a szükséges szakmai apparátus, az átlátható döntéshozatali mechanizmus és az egységes felelősségi rendszer. Nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy az ilyen nagyértékű egyedi betegellátási támogatások akkor működnek megfelelően, ha azok szabályozott állami finanszírozási rendszerben világos szakmai szabályok alapján történnek. A törvény ugyanakkor gondoskodik a biztonságos átmenetről is. A törvény hatályba lépését megelőző napig benyújtott kérelmeket az alapítvány bírálja el 2026. július 31-ig. A törvény hatályba lépését követően benyújtott kérelmeket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő bírálja el. A betegeknek joguk van ahhoz, hogy a támogatási kérelmeikről gyors, kiszámítható és szakmailag megalapozott döntések szülessenek. Az államnak pedig kötelessége ezt biztosítani. Ezért támogatja a TISZA frakció ezt a törvényjavaslatot, amely egy hibás konstrukció helyett ismét egy egységes, átlátható és szakmailag megalapozott állami rendszert hoz létre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: A Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka Takács Péter képviselő úr következik. Parancsoljon!
2: Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt államtitkár asszony, engedje meg először is, hogy a kinevezéséhez ezúton is gratuláljak, és a munkájához sok sikert kívánjak. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! A mai vitában egy rövid törvényjavaslatot tárgyalunk, azonban annak jelentősége túlmutat néhány jogszabályi rendelkezés módosításán. A vita valódi tétje ugyanis az, hogy a legösszetettebb méltányossági ügyekben továbbra is szakmai és társadalmi mérlegelés kap elsőbséget, vagy a politika és a bürokrácia hozza meg a döntéseket. A kérdés tehát nem pusztán az, hogy a méltányossági kérelmeket jövőben melyik szervezet bírálja el. Az a valódi kérdés, hogy megmaradnak-e azok a garanciák, amelyek miatt az országgyűlés alig másfél évvel ezelőtt létrehozta a Batthyány Stratmann László Alapítvány a gyógyításért. Ha ezeket most minden érdemi szakmai indoklás nélkül úgy tűnik, hogy felszámolják. Tisztelt képviselőtársaim, érdemes felidézni, és ezt államtitkár asszony egyébként részben meg is tette, hogy miért is döntött úgy a kormány és az országgyűlés 2024-ben létrehozza ezt az alapítványt. A döntés mögött nem szervezeti vagy politikai megfontolás állt, hanem egy nagyon konkrét szakmai és társadalmi cél. A kötelező egészségbiztosítás méltányossági rendszere hosszú ideje működött a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő keretei között, ugyanakkor volt egy olyan ügykör, amely sajátos megközelítést igényelt, azok a kérelmek, amik olyan gyógyszerekre, gyógyászati segédeszközökre vagy eljárásokra irányultak, amelyek még egyetlen indikációban sem részesültek társadalombiztosítási támogatásban, ide tartoztak többek között a már említett ritka betegségek gyógyszerei, az orfán gyógyszerek is. A jogalkotó akkor meggyőződésem szerint helyesen ismerte fel, hogy ezekben a különösen érzékeny ügyekben nem elegendő kizárólag a hagyományos hatósági szemlélet. Ezért döntöttünk úgy, hogy a kérelmek elbírálását egy olyan alapítvány végezze, amely nagyobb teret biztosít a szakmai mérlegelésnek, a civil kontrollnak, az egyedi élethelyzetek figyelembevételének és a betegközpontú döntéshozatalnak. A Batthyány Stratmann László Alapítvány az elmúlt időszakban olyan méltányossági támogatási rendszert alakított és működtetett, mely lehetőséget adott arra, hogy az egyedi élethelyzeteket, a speciális betegutakat, a személyi körülményeket megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező független szakértők mérlegeljék. Ez különösen fontos volt azokban az esetekben, amikor a betegek olyan gyógyszerekhez, távszerekhez vagy gyógyászati segédeszközökhöz kértek támogatást, amelyek a hagyományos társadalombiztosítási támogatási rendszer keretein kívül estek. A törvény indoklás ezt világosan rögzítette. Az alapítvány nem hatósági eljárás keretében hozta meg a döntéseit, a jogalkotó pedig tudatosan nem kívánt merev döntési paramétereket meghatározni, hanem a szakmai mérlegelést és a civil mérlegelést bízta az alapítványra. Ez a megoldás lehetővé tette, hogy a döntések során ne csupán általános szabályok, és ne csak szikár

0: gazdasági dogmák érvényesüljenek, hanem az adott beteg egyéni körülményei és sajátos élethelyzete is valódi súllyal jelenjék meg. Az alapítvány létrehozásának egyik fontos célja volt az is, hogy az állami költségvetési források mellett lehetőség nyíljon további források bevonására. Tehát nem helyettesítendő az állami forrásokat, hanem ezeket kiegészítve megnyílt a személyi jövedelem adó 1%-nak felajánlási lehetősége, az alapítvány támogathatták gazdálkodó szervezetek és más adományozók is. Egyébként meggyőződésem, hogy ahogy képviselőtársaim utaltak rá, ez még nem volt elég nagy nagyságrendű, viszont szerintem a másfél év kevés is ahhoz, hogy felfusson egy ilyen tevékenység. Erre meggyőződésem szerint több idő kellett volna. Tehát ez nem csökkentette az állami felelősségvállalást, hiszen nominálisan még nőtt is az ilyen gyógyszerekre fordítható összeg mértéke, amit az állam biztosított. Igen, egyébként államtitkár asszony valóban abban igaza van, hogy előfordulhatnak hibák, amikor egy több évtizedes, egyébként már idejét múlt rendszer próbálunk megváltoztatni, és az elején valóban előfordulhatnak gyerekbetegségek, de ön is utalt rá, hogy a mennyi beadványt, 13 ezer fölötti beadványt bírált el az alapítvány. Miután kialakult a döntési mechanizmus, megszületett a NEAC-kal a modus vivendi, a döntés előkészítésben a NEAC szakértőit bevonták, ledolgozta az alapítvány az ügyhátralékot, és beállt egy normál működési rend. És néhány államtitkár asszony által megfogalmazott kritikára is hadd reagáljak. Ugye életmentő gyógyszerek, ha a beteg élete a tét, nem a Batthyány Stratmann László alapítvány döntése az egyetlen, ami adott esetben számít a beteg élete szempontjából. Más alternatív finanszírozási mechanizmusok is vannak a rendszerbe beépítve. Tehát ha a beteg élete a tét, a kórház jogosult beadni az életmentő gyógyszert, és a NEAC különös eljárás tekintetében ezt, hogyha szakmailag indokoltnak találta, utófinanszírozza. Tehát a NEAC-nál ott van a döntés. Nem egy esetben, ezt nyilván önök is tudják, hogy van erre lehetőség. Az, hogy indoklással kell ellátni a döntéseket, azt még én rendeltem el, még akkor, amikor a NEAC-nál volt az egyedi méltányosság. Hiszen ebben is egyetértünk, hogy kell szakmai visszajelzés, amit én is úgy tapasztaltam, hogy nem minden esetben történt meg a kezelőorvos felé, hiszen a kezelőorvos is adott esetben olyan gyógyszert rendel a betegnek, aminek nincsen kézenfogható, én is fázom frakcióvezetőasszony. Már szóba akartam hozni, meg képviselő azt, és jól be van bugyolálva, ha már itt a klíma önkorlátozására kérjük a lakosságot, akkor ezt esetleg mi is megtehetnénk, mert egy 20-21 fok van a teremben, ami energia takarékosság szempontjából nem túl hasznos. Bocsánat. Tehát indoklást fontos visszacsatolásnak tartom én is, ezért kértem, hogy minden egyes alkalom már a NEAC is indoklással lássa el a kérelmeket az elbírálásnál. A befogadási kérelmet nem adott be a gyógyszercég. Ez nem csak az alapítvány alatt probléma, a NEAC alatt is probléma. Volt, van és lesz. Ez a piaci szereplő egyedi döntése. Persze vannak tárgyalási technikák, amivel lehet őt terelni ebbe az irányba. Ezt a NEAC korábban is megtette, volt, ahol sikerrel járt, volt, ahol nem. Ugyanezt tette az alapítvány is. Önmagában azt, hogy az alapítványt megszüntetjük, és ezt a tevékenységet visszaszervezzük a NEAC-hoz, mert itt egy visszaszervezésről van szó, tehát gyakorlatilag az előző állapot helyreállítására, ezt a problémát nem fogja megoldani. Tehát ezeket a hibákat, amiket egyébként államtitkár asszony elmondott, részben már vagy kijavította az alapítvány, vagy pedig ki lehetne javítani mondjuk új szabályozással, és nem a megszüntetés lenne az egyetlen út. Ehhez képest most azt látjuk, hogy a kormány azt javasolta, hogy ezt a rendszert teljes egészében szüntessük meg, és a feladat ismét kerüljön vissza az egészségbiztosítóhoz, váljon újra egy GPS és bürokratikus folyamattá. Ez az én megítélésem szerint visszalépés a civil kontroll tekintetében. Önmagában a szervezeti megoldásról persze lehet vitatkozni, de van egy kérdés, amire ez az előterjesztésem ad választ. Mi változott ez alatt a másfél év alatt? melyik szakmai szervezet állapította meg, hogy az alapítvány létrehozásának indokai már nem állnak fenn? Hol van az az elemzés, amely szerint ez a betegközpontú, független szakmai mérlegelésre épülő és civil kontrollt biztosító modellre már nincsen szükség? A törvényjavaslatban én nem láttam ezekre érdemi válaszokat. Különösen sajnálatos, hogy a Tisza párt már az alapítvány létrejöttétől kezdve politikai támadások célpontjává tette ezt az intézményt, ahelyett, hogy működésének a tapasztalatait értékelte volna, felelőtlen kommunikációt folytatott, és kétségbe vonta annak a létjogosultságát. Most pedig ugyanez a politikai kampány célba ér, kormányra kerülve nem kijavítják a rendszert, amit adott esetben joggal kritizálnak egy-egy ponton, hanem egyszerűen megszüntetik, ezt nem tartom helyesnek. Tisztelt képviselőtársaim, legyünk őszinték. Ezt a törvényjavaslatot nem azért kellett megalkotni, mert az alapítvány rosszul működött, vagy adott esetben késések voltak. Ez a törvényjavaslat azért most került ide, mert felelőtlen kommunikációval elérték, hogy az alapítvány kurátorai, akik nem politikusok, nem politikai kinevezettek voltak, hanem nagy tekintélyű szakemberek, nem kértek a boszorkány üldözésből, és lemondtak. Ugyan Hengedűs miniszter úr még tett egy kísérletet, amikor már kijelölt miniszterként bement az alapítványhoz, de nem tudta őket meggyőzni, hogy maradjanak. Ezért önök most mondjuk ki, kényszerpályán vannak. Na azt azért szeretném kérni, ha már a kormány ezt a döntést meghozza, akkor egyetlen garanciát adjon a magyar betegeknek. A feladatkör biztosítása egészségbiztosítóhoz történő visszakerülésével a döntéshozatal ismét egy szervezet keretei között történik majd. Mi bízunk abban, hogy az alapítvány során meghonosodott. Az egyéni betegutakat, egyéni élethelyzeteket figyelembe vevő betegközpontú szemlélet és a magas színvonalú szakmai mérlegelés és a civil kontroll jövőben is érvényesülni fog. Tehát összefoglalva én azt szeretném kérni, hogy ne megint a klasszikus, bürokratikus, csak a gazdasági adatokra építő döntéshozattal valósuljon meg, hanem akkor döntés előkészítő munkát végezze el a NEAK, de magában a döntésben valamilyen civil kontrollt vonjon be a kormány. Ezt szeretném kérni és javasolni, a legjobb lelkiismerettel teszem mindezt. De legalább ilyen fontos kérdés a finanszírozás kérdése is. A 26-os évi központi költségvetésben már 47,2 milliárd forintot biztosítottunk az alapítvány számára a közfeladat ellátására, és ezt egészíthetnék ki még az egyéb személyi jövedelemadóból és egyéb felajánlásokból érkező támogatások is. Éppen ezért nyújtották be a törvényjavaslathoz KDNP-s képviselőtársaim a módosító javaslatukat. A módosítás azt a garanciát kívánja törvényben rögzíteni, hogy a méltányossági támogatások biztosítására fordítható, a költségvetésben rendelkezésre álló összeg a jövőben se lehessen alacsonyabb annál, amely e közfeladat ellátására a feladatkör átadását megelőzően rendelkezésre áll. Tehát ez most 47,2 milliárd forint per év. Tehát ez tehát nem az alapítvány szervezeti formájáról szól, nem is az intézményt kívánjuk védeni, ez a módosító kizárólag a magyar betegek érdekeit szolgálja. Bízom benne, hogy itt nem egy lopakodó forrás kivonásról van szó, bízom benne a betegek érdekében. Tisztelt Ház, a méltányossági támogatások mögött, ahogy itt is elhangzott, nem statisztikák állnak, hanem emberek, betegek, hozzátartozók. Őket tényleg nem érdekli az, hogy a döntést egy hivatal vagy egy alapítvány hozza meg. Őket az érdekli, hogy a döntés szakmai alapon, méltányosan, civil kontrollal szülessen meg, és legyen mögötte elegendő forrás. Az új forma ezeket a kívánalmakat teljesíteni tudja, részemről az egy támogatható dolog. Mi másfél évvel ezelőtt azért hoztuk létre ezt a modellt, amit most önök megpróbálnak megszüntetni, illetve megszüntetik, ha... Tehát mi ezért hoztuk létre megfelelő civil kontroll, és szakmaiság miatt hoztuk létre az egyedi élethelyzetek elbírálása miatt hoztuk létre ezt a modellt, ezt önök most megszüntetik, ezt megtehetik, viszont ha megteszik, azt kérem nagy tisztelettel, legalább garantálják a magyar betegeknek, hogy sem ez a betegközpontú szemlélet, se a döntés meghozatalában a civil kontroll bevonása, az ne maradjon el, ne legyenek anyagilag sem a betegek ennek a döntésnek a vesztesei. Mert lehet itt vitatkozni szervezeti formáról, lehet vitatkozni intézményi megoldásokról, de egyetlen dologban azt hiszem nincs is vita köztünk, a legnehezebb sorsú betegek esetében nem a politikának és nem a bürokráciának kell meghozni a végső döntést. Ezért a Fidesz a törvényjavaslatot jelen formájában nem tudja támogatni, ugyanakkor tisztelettel kérem miniszterurat és államtitkár asszonyt és a TISZA frakciót, hogy fontolják meg ezeket a kiegészítő javaslatokat, amit én elmondtam, és kérem, hogy a KDNP módosító javaslatát pedig fogadják el. Ez a módosítás ugyanis egyetlen célt szolgál, hogy a betegek jövőben se kapjanak kevesebb szakmai figyelmet és kevesebb anyagi ráfordítást annál, mint amit a rendszer eddig biztosított. Nagyon köszönöm a figyelmüket.
1: Most a KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka, Nacsa Lőrinc képviselő úr következik. Öné a szó.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkárasszony, miniszter úr. A törvényjavaslat, a nem túl hosszú törvényjavaslat céljáról már beszélt az előterjesztett államtitkárasszony, illetve többen a vezérszónok kollégák közül. Egy pár megjegyzésem, illetve kérdésem lenne alapvetően. Az egyik az, hogy ez a keret, ez az akár a NEAK-nál volt korábban, akár a Batthyány Satmár László alapítványnál, az elmúlt 13 évben jelentősen nőtt. 2013-ban ez néhány milliárd forint volt, és ahogy elhangzott, 2026-ban ez 47,2 milliárd forint, tehát körülbelül egy tízszeres növekedésnek lehetünk tanúi ez alatt a 10-12 év alatt. Én azt kérem, hogy ezt a nagyságrendet, vagy ezt a léptéket, ezt ebben a nagyon fontos ügyben önök is folytassák, és szálljanak erre költségvetési forrásokat. Egyetértek a bioetikus jelenlétével, az eredeti kuratóriumban is volt bioetikus, hozzá szeretném tenni, a 2026-ban fölállt eredeti Batthyány Satmár László kuratóriumban is volt, tehát ez nem idegen tőlünk sem ez a gondolkodás, és igenis a bioetikusok jelenléte, véleménye, erkölcsi, szakmai véleménye az fontos egy ilyen nehéz kérdésben. Mert nézzünk szemben, nehéz kérdésekről van szó. Azért van szó nehéz kérdésekről, mert valakinek talán a teljes szakmának, talán a teljes ismeret hiányában, vagy csak részleges ismeretek által kell döntenie egészségről, betegségről, pénzről, sokszor ilyen szempontból áttételesen akár életről is. Ez mindenképpen nehéz döntés, és mindenképpen olyan átlátható döntéshozatalt igényel, amelyben mindenki, akiknek segítségre szorul, aki valamilyenféle olyan ritka betegséggel küzd, amelynek a kezelésében egyre újabb és újabb módszerek és gyógyszerek jelennek meg, vagy az egészségbiztosítási pénztár által nem támogatott készítményekre, gyógyászati segédeszközökre, vagy, ez még nem hangzott el, itt a különleges tápszerekről is szó van, nem csak a gyógyszerekről és a gyógyászati segédeszközökről, hanem olyan különleges tápszerekről is, amelyre esetleg valaki rászorul, és amely meghaladja a egészségbiztosítási pénztár lehetőségeit, és a magánembereknek, a családoknak a pénztárcájának a lehetőségét is. Tehát egyre több és több pénzt költött az előző kormányzat is erre a területre. Én azt kérem, és ezért nyújtottunk be, Takács Péter kollégám már elmondta, azért nyújtottam be módosító javaslatot, hogy ez az összeg ne csökkenhessen. Hogy ezt írjuk le a törvénybe, hogy ne lehessen csökkenteni az erre a keretre szánt költségvetési forrás. Egyébként számos nyugat-európai országban, például az Egyesült Királyságban is, ezt miniszter úr nyilván nálam sokkal-sokkal jobban tudja, nem a nagy egészségbiztosítási pénztárban van az ilyen különleges gyógyszereknek és gyógyászati segédeszközöknek, a méltányosságú alapú gyógyszer döntéseknek a kasszája, nem a, ha most úgy tetszik a magyar például, nem a NEAK központi kasszájában van beleöntve ez a pénz, hanem államilag elkülönített pénzalapok vannak. Franciaországban is, Olaszországban is, Lengyelországban is, és egyébként az Egyesült Királyságban is, akár itt a Cancer Drugs Fundot, vagy az Innovative Medicines Fundot említjük, amik pontosan arra szolgálnak, hogy a kísérleti stádiumban lévő gyógyszerkészítmények, a nagyon drága és méltányosság alapú elbírálást, a rendes egészségbiztosítási rendszerben bele nem férő gyógyszerkészítményekhez, akik ezt igénylik, azok hozzájuthassanak. Azért van így, hogy ne lehessen másra elkölteni, a NEAK más céljaira az egészségbiztosít pénztárban. Én nekem nem az a bajom a javaslattal, hogy egy alapítvány végzi ezt a munkát, az egészségbiztosító végzi ezt a munkát, az egészségügyi minisztérium végzi ezt a munkát, az sem lenne ördögtől való. Az a problémám, hogy azt az egy dolgot nem látom benne, hogy garantáltan legalább ennyi pénz erre a célra rendelkezésre fog állni. Mert az NHS-ben is, az Egyesült Királyságban a külön fundok, külön alapoknak a pénzét, hiába az NHS-en belül van, nem lehet elkölteni másra. csak erre a célra lehet elkölteni is. Ez az egy szerintem most nincsen benne ebbe a törvényjavaslatba. Azért nyújtottuk be a módosító javaslatot, arra kérem a képviselőtársaimat, akik ezt fontosnak tartják, hogy támogassák, mert azért van erre szükség, hogy azok, akik ehhez az alapítványhoz fordultak eddig, vagy ezentúl a NEAC-hoz fognak fordulni, azok lássák, az biztosak lehessenek benne, hogy ebben a keretben még van tartalék, még van benne pénz, még van miért odafordulni. Szülőként azt tudja mondani valaki, aki a gyermeke gyógyulásáért küzd, hogy látja a honlapon közé tett döntésekből, hogy nem fogyott el az erre kijelölt állami keret, vagy legyen egy felülről nyitott keret, vagy legyen egy éves szinten inflációval növekvő keret, vagy bármilyen módon találjuk ki közösen, hogy milyen módon tudjuk ezt a keretet, ezt az elkülönített pénzalapot megőrizni. Mert jelenleg a törvényjavaslat mostani formájában nem elkülönített állami pénzalapként fog működni, nem lesz címkézett pénze, és nyilvánvalóan a módszer, a helyszíne ennek a döntéshozatalnak az ilyen szempontból másodlagos. Az elsődleges, hogy az érintettek megkapják ezt a támogatást, sőt mondok még egy nyugat-európai példát, van olyan hely, ahol hamarabb van egy ilyen early access procedúra, ahol még a végleges támogatási döntés előtt előleként, hogy az életmentő beavatkozásokat és gyógyszeredéseket el lehessen kezdeni, egy részét a támogatásnak a teljes méltányossági döntés előtt már megkapják az érintettek. Egy ilyen mechanizmus is be lehet szerintem ebbe a rendszerbe építeni. És az, amit államtitkár asszony az expozéjában elmondott, ott csak azt szeretném megkérdezni, illetve a nyilvánosság számára leszögezni, hogy ön ezzel azt állította, én örülök, ha így van, hogy biztosan a NEAC-nál gyorsabb, hatékonyabb, jobb lesz, tehát senkinek nem kell majd várakoznia, nem fogunk hallani ilyen történeteket, hogy a NEAC-ból nem válaszoltak neki, hogy valamiféle elakadás van, hogy nem, mert ön ezt erre vállalnak most garanciát, hogy biztosan jobban fog működni ennek az olajozottsága, ennek a határideje, ennek a döntéshozatali mechanizmusa. Ha így lesz, akkor én örülök. Önök erre most politikai meg szakmai garanciát vállaltak ezzel a törvényjavaslattal. Én azt az egyet kérem, és az a akkor tudjuk teljes jó szívvel támogatni ezt a törvényjavaslatot, hogyha abban látunk garanciát, hogy ez a pénz, ez nem egy nagy, óriási NEAC tengerbe belekerül, mint pár vödör víz, hanem elkülönítetten, más célra nem felhasználható módon, átlátható módon költve belőle csak erre a célra, mint egy államilag elkülönített pénzalap működik, ahogy ez egyébként számos nyugat-európai országban is már működő képes. Tehát az valahol az alapítványi, meg az egészségbiztosítási pénztár között van ezek a nyugat-európai országok. Többen rájöttek már arra, hogy a nagy egészségpénztár keretein belül egy kicsit kevésbé kevesebb figyelem jut erre a területre, arra is többen rájöttek már nyugat-európai országok, hogy talán így nem olyan átlátható és nem olyan hatékony a döntéshozatal, ezért a mi általunk választott alapítványi modell, meg az önök által most választott egészségbiztosítási modell között találtak egy olyan jogi megoldást, amely Magyarországon is létezik rendelkezéssel, úgy hívják, hogy államilag elkülönített pénzalap, ez egy működőképes dolog tud lenni. Ettől még azok a szakmai standardek, amiket ön elmondott, a NEAC-nak a tárgyalási technikája, a NEAC-nak a piacvezető gyógyszercégekkel való kapcsolata, orvosi szakértelme, ez mind-mind rendelkezésre áll akkor is, ha ezt felcímkézzük külön ezt a pénzt, és nem csak a NEA költségvetésbe ilyen módon hozzá csapjuk. Én azt kérem, hogy ezt a látásmódot, ezt a módosítójavaslatot, ezt a szemléletet fontolják meg, és nyilvánvalóan abban nem lehet semmiképpen köztünk vita, hogy az elsőnek és legfontosabbnak a betegek érdeke kell, hogy legyen, és minket az kell, hogy vezessen itt a parlamentben is, hogy a magyar betegeknek minél jobb legyen, minél egyszerűbb, minél könnyebb a nehézségekben is. Köszönöm szépen.
1: Hozzászólással jelentkezett Hegedűs Zsolt miniszter úr, a kormány képviselőinek lehetősége van soron kívül hozzászólni, így megadom a szót, parancsoljon.
3: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőurak, képviselőasszony, köszönöm szépen, és bár tényleg ez egyik úgymond rövid törvényjavaslat, erről az alapítványról való áthelyezése a NEAC, illetve majd a leendő országos egészségügyi pénztár felé, de az egyik legfontosabb olyan szempontból is, hogy nem véletlenül mentem én a kormányra jutásunk után, de még miniszteri kinevezésem előtt rögtön ehhez az alapítványhoz. Én rögtön ellátogattam önök oda. Ön például, vagy az egész egészségügyi államigazgatásból egyetlen egy miniszter vagy államtitkár soha nem ment oda el. Amit tapasztaltam, ott pontosan azért mentem oda, hogy ezeknek a nagyon fontos betegeknek, illetve hozzátartozóknak egy olyan jogbiztonságot és egy olyan ellátásbiztonságot tudjunk garantálni, amint föláll a kormány, hogy az ne ránk égjen, hanem igenis lássuk azt, hogy mivel állunk szemben. És sajnálatos módon azt vettem észre, hogy alapvéve egy nagyon jó szándékú, jó indulatú kurátorokkal találkozom, de alapvéve, ha még a szakmai kompetenciájuk meg is van, kiégtek, abszolút olyan funkciókban működnek, ami nem járható, nem volt semmilyen szervezetfejlesztés. Elmondták, hogy az induláskor még a saját laptopjukat kellett használniuk, még annyira se vette a fáradtságot az egészségügyi ágazat irányítás, hogy elkezdje azt, hogy ezeknek az adatoknak, kérelmeknek a feldolgozása megfelelő struktúrában, funkciójában induljon el. Mindent megtettek, tehát a kurátorokkal beszélgetve láttam azt, hogy amit lehetett, megtettek. Azok a garanciák, amik ebben az alapítványban úgymond indulásnak jó szándékkal valószínűleg beletettek, abszolút nem érvényesültek. Az, hogy ez az alapítvány esetleg társadalmi adakozást bevonzon, ez azért se történhetett meg, és azért történt, hogy csak 2,5 millió forint jött be ilyen forrásokból ebbe az alapítványba, mert alapjában senki nem tudta, hogy miért hozták létre ezt az alapítványt. Foglalkoztam én ezzel újságírókkal, igen, szakmai újságírókkal az elmúlt időszakban, nem politikai okokból, mert megkerestek, hogy nekem milyen angliai tapasztalatom van, és igen, tudom, hogy milyen másfajta alapítványok működnek a fejlettebb egészségügyi országokban, Skandináviában, Angliában, Németországban. Egyébként csak jelzem, hogy ott azért is hoznak létre akár ritka betegségek, vagy cancer research, vagy bármilyen olyan alapítványokat, hogy maguk a gyógyszergyártó cégek nagyon használnak és beadnak egy csomó olyan összeget ezekben az alapítványba, pénzt magyarul mondva, de ezáltal is tulajdonképpen egy picit, hogy mondjam, falsul, de motiválják a különböző alapítványokat, hogy azokat a gyógyszereket alkalmazzák. Tehát ez egy sokkal komplexebb kérdés, mint sem elsőként látnánk, de azt kell mondanom, hogy igenis sajnos ez a BSLA, Batthyány Strassmann László alapítvány, teljesen rossz szerkezettel, abszolút fejlesztési kultúra nélkül úgy állt föl, ahogy nem szabadott volna. Őszinte megmondom, nem szabadott volna egy ilyen átmenetet létrehozni, és ezért is alakult ki az, hogy alapvetően lemaradott rengeteg kérelmezéssel maga ennek az alapítványnak az elbírálása. Igen, volt benne bioetikus az elején, de ő is feladta, kiszállt. Kiszállt belőle, azt mondta, hogy elég, ő ehhez a nevét nem adja. Én, mint bioetikával foglalkozó ember, azt kell mondanom, hogy ez egyik legnehezebb feladat lehetett, vagy volt ebben az alapítványban való működés. Az, hogy eldöntsem azt, hogy van egy X összeg, és abból mondjuk megmentek egy vagy két ember életet, vagy megmentek 10 embernek az élet minőségét, hogy ők még éljenek 20-30 évet, tehát magyarul mondva egy telefont hasonlítok össze egy pohár vízzel, csak úgy mondom, ez nagyon nehéz, egy iszonyú komplex bioetikai feladat, és ez például hiányzott nagyon sokáig ennek az alapítványnak a működésében, ami egy iszonyú támogató közegnek kellett volna lennie, nem működött. Tehát azok a garanciák, az, amit mondtak, hogy szakmai vagy civil kontroll nulla. Semmilyen civil kontroll nem érkezett az alapítványba, és pontosan ez az, amit miatt mi most a társadalom biztosításhoz, a NEAC-hoz, OEP-hez azért akarjuk visszatenni, mert egy olyan vezető került oda, akik pontosan a technológiai értékeléshez, az egészségügyi gazdasági tudományban a lehető legmagasabb fokon van, és ő nagyon jól megmutatta nekünk is. Tehát amikor elkezdtük, és az egészségügyi minisztérium azt mondta, hogy igen, akkor nézzük meg azokat az opciókat, hogy lehet lehet ehhez az alapítványhoz hozzájutni, illetve hozzáfogni, hogy változtassunk. Fölvetítettük azt is, hogy igen, akkor próbáljuk megreformálni, próbáljuk azt, hogy akkor egy másfajta kuratórium, hogyan vozzuk be a bioetikusokat, hogyan működjön ez így, és rájöttünk arra, hogy ez sokkal komplexebb, sokkal nehezebb, és az átmenet sokkal-sokkal nehezebb lenne, mint sem, hogy egy olyan tudásbázissal rendelkező NEAK állományába tesszük be ezt az alapítványnak a funkcióját, ami ezzel már tud foglalkozni. Ebben azért nagyon fontos, hogy a civil kontrollt be fogjuk tenni. Tehát ha valaki ismer engem, akkor nagyon jól tudja, hogy igenis szeretném azt, hogy a beteg szervezetek ott legyenek. Sőt, pontosan az OEP új elnöke szeretné, hogy az OEP-ben, amikor ott tárgyalnak nem csak az alapítvánnyal, meg az egyedi méltányossággal kapcsolatos dolgokat, hanem az egész NEAK funkciójával az elnökségben is ott üljön egy olyan beteg, illetve beteg szervezeteknek tagjai, akik ezt támogatják. Tehát mi ezt szeretnénk. Nem forrás kivonást akarunk, véletlenül sem, hanem pontosan a forrásokból mi sokkal több értéket akarunk, és effektívenben akarjuk ezt elkölteni. Illetve tudjuk jól, évről évre ezek a források fognak emelkedni, mert ahogy újabb és újabb technológiák, újabb és újabb eszközök, akár újabb-újabb gyógyszerek jönnek ki, ezek mind-mind-mind drágábbak lesznek, és igenis Magyarországon is a lakosság és a társadalom is igényli azt, hogy ők ehhez hozzáférjenek. És itt jönnek be a gyógyszergyártók, itt jönnek be azok az orvosok, azok a munkahelyek, azok az osztályok, akik én is igénylik ezeket az orvosságokat, vagy az eljárásokat, új eljárásokat, ha nem volt semmilyen feedback, visszajelzés nekik sem, hogy amit ő igényelt, az tényleg hatékony volt, hogy hány, lehet, hogy ő, ha végigkövette a betegnek a sorsát, akkor látta, hogy ez a gyógyszer, amit esetleg az alapítvány odaidélt, 2 vagy 3 hónapig meghosszabbította a beteg életét, de lehet, hogy pontosan kiváltotta a gyógyszert, és a mellékhatások miatt a következő adagot már nem tudta a beteg bevenni, és emiatt is történtek olyan visszajelzések. Sőt, van olyan, amikor pontosan kimutatják, tehát a NEAK dolgozói, hogy ott van egy ugyanolyan alternatív gyógyszer, ami ugyanolyan hatásmechanizmusa vagy technológiai értékelés és alapján körülbelül ugyanolyan életminőségjavulás vagy élethossz növekedést tudná elintézni, de az orvosok vagy az osztályok nem azt igénylik, hanem esetleg egy másik gyógyszert, esetleg a gyógyszer lobby hatása miatt. Azért, mert a gyógyszer lobby itt van, gyakran nem is kérik a TB támogatást, pontosan azért vannak ebben az országban, hogy akár különböző kongresszusokon megkörnyékezzek az adott orvosokat, az adott orvosok pedig esetleg pontosan ebbe a csapdába beesnek, vagy visszaélnek a helyzettel, bár ritka ez ilyen, tehát nem ezt mondom, hogy ez a napi gyakorlat, de igenis nekünk ezt is felül kell vizsgálnunk. Tehát tényleg nagyon komplex a kérdés, és azt kell mondanom, hogy tényleg azt láttam, hogy a kurátorok mindent megtettek, én úgy gondolom, mindent megtettem, nem politikailag, nem akartuk felhasználni a BSL-át véletlenül se, akár politikai kampányban. Tényleg, ha utána néznek, hogy milyen cikkeket jelentettem meg, akkor pontosan az alternatívákat mutattuk meg, illetve a külföldi jó gyakorlatokat, és első utam tényleg azért is vezetett oda, mert olyan visszajelzéseket kaptam, hogy be fog dőlni az egész, fölállnak. Ennyit tudtam elérni. Igen, én kértem volna, hogy akár december végéig maradjanak a kurátorok, és ott maradjanak, de betegségek tizedelik sajnos őket, kiégtek, és egyszerűen azt mondták, hogy vége, nem bírják tovább ezt a nyomást. Amikor ott ültem, ugye 46-47 milliárdot költünk egyedi méltányossági gyógyszerekre, terápiákra, segédeszközökre, gyógyászati segédeszközökre. Azt mondtam, hogy hol vannak a köszönőlevelek? Hol vannak itt ebbe a szobába az, hogy a több ezer köszönőlevél, hogy igenis önök beavatkoztak, gyorsan elbírálták, odaadták, és akkor hozzáadtak. Nem, alig kapnak valamit. Nem volt jó a rendszer, nem volt transzparens, igenis nem adtak egy call center-esre mondjuk egy összeget. Nem volt olyan adminisztrátor, nagyon-nagyon rossz funkcióban működtek. Tehát az, hogy ez jól működjön, és amikor azt mondják, hogy na most akkor, hogyha áttesszük az OEP-hez, akkor onnantól kezdve minden rendben lesz, és akkor innentől kezdve nem lesz panasz, lesz panasz, el kell mondanom, de amit én ígérek, hogy ezt mi folyamatosan fejlesztjük, folyamatosan nézzük, folyamatosan megújítjuk, és transzparensen, pontosan az OEP-nek az új elnöke ősszel be fogja mutatni hónapról hónapra, vagy három havonta, hogy mennyi igény volt, hol volt az igény, mennyit költöttünk rá, milyen eredménnyel, milyen egészségnyerességgel, és akkor tudunk alapvetően tovább menni. Ez egy egészen más szemlélet, ezt kell nekünk elindítanunk, és ehhez kérem azt, hogy ezt a törvény azért fogadják el, lehetőleg önök is, mert pontosan ez segíti azt, hogy egy folyamatosság elinduljon. Amennyiben ez nem, akkor jogilag, ugye ez sokkal nehezebb helyzet, bár kétharmadunk van, tudom, hogy el tudjuk fogadni, de az önök jó szándéka is kell, és mondom, nem azt mondom, hogy nem volt jó szándék vagy akarat az önök részéről, amikor ezt az alapítványt megalapították, de ahogy ugye a mondás is van, a pokol fele vezető is jó szándékkal van kikövezve, sajnos azok a garanciák, azok az eredmények hiányoznak, nem tudjuk felmutatni. Tehát plusz még annyit hadd mondjak el, szinte minden egyes kérelmet ez az alapítvány pozitívan bírálta. Ami nem jó, őszinte megmondom. Nem jó. Mert pontosan ez a kényszer volt rajtuk, hogy Úristen, nehogy véletlenül valami olyasmi legyen, és itt jön a politikai kockázatelemzés, hogy akkor egy betegcsoport, vagy egy betegség, vagy egy szülő, vagy egy hozzátartozó igenis azt mondja, itt jön be az etika, itt jön be a szakma, itt jön be a technológiai értek, itt jön be az, hogy az orvos, aki ott van a beteggel, ő fogja elmondani a betegnek, hogy nézze, bár van egy valamilyen újfajta biológiai terápia, de az ön esetében ennek az előnye és a kockázata alapján azt kell mondanom, hogy sajnos nem tudunk segíteni. Tehát nem mindenkin lehet segíteni. Gyakran az orvos társadalom is azt mondja, hogy nagyon jó, itt hallottam valami újfajta biológiai terápiából, gyorsan beadjuk a BSLA-nak, és akkor lejön a teher az orvosról, vagy az egészségügyi társadalomról, és akkor már ott ketyek. Nem. Kell nevelnünk, kell fejlesztenünk az orvos társadalmat is, illetve az orvosokat is, azokat az orvosokat, akik ilyen ritka betegségekkel vagy onkológiai betegségekkel foglalkoznak. Ezt is megtárgyaltam Országos Onkológiai Intézet vezetőségével, hogy ez egy újfajta szemlélet és egy újfajta tárgya. Itt jön be a transzparencia, itt jön be az őszinteség, itt jön be az, hogy igenis merünk majd erről beszélni, és nem politikai kockázatelemzések fogják elintézni ezt a helyzetet. Szóval én köszönöm szépen, nem lesznek forráskivonások, ígérem, már csak az egészségügyi fejlesztések, technológiai dolgok miatt is ezek az összegek évről évre mennek föl. Amit nekem kell, hogy igenis, ha emeljük ezeket az összeget és teszünk be, akkor lássam azt, hogy az adott egység forintból én több beteg életet vagy életminőséget tudok. Ez az érték alapú egészségügy, eddig úgynevezett volume vagy mennyiség alapú egészségügy van, volume based, mi most a value based fogjuk, az érték pedig nem az, hogy adtam egy gyógyszert, hanem azt, hogy ez hány hétbe, hónapba, életminőségbe, nyereségbe mutatkozik meg. Ehhez pedig egy olyan professzort szerződtettem az OEP élére, aki ebben él, tudományosan, országosan a lehető legjobb, én egy csapatot építek, ő neki ez lesz a feladata. Köszönöm szépen!

0: A Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezérszónoka, Szabadi István képviselő úr következik, aki a felszólalását a pulpitusról mondja el. Megköszönöm együttműködésüket, az elnöklést pedig átadom Latorcai alelnök úrnak.
1: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés! Először is engedjék meg, hogy én is a magam nevében és a Mi Hazánk nevében is köszöntsem és megköszönjem az egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját, és gratulálok minden Semmelweis díjazottnak, akik a napokban veszik át a díjaikat, hiszen nagyon komoly munkát végeznek, és alázattal teszik meggyőződésem, hogy az egészségügy azért nem omlott még össze, mert vannak még őszinte hivatás tudatból dolgozó emberek, akik komolyan veszik a munkájukat, és ezért nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük szépen. Valóban, amennyire rövid, annyira fontos ez a törvényjavaslat, és úgy gondolom, hogy a Mi Hazánk mozgalom tudja ezt támogatni, de szeretném mindenki szíves figyelmét felhívni arra, hogy mi az érintettek felől próbáljuk ezt a törvényjavaslatot megközelíteni, hiszen nagyon sokan megkerestek bennünket, ismerünk is sok olyan érintetteket, szülőket, akiknek például a gyermeküket érinti nagyon sokszor olyan beavatkozás, amit külön elbírálással lehet csak arra az útra terelni, hogy olyan gyógyszerhez jusson, amihez külön támogatás kell. Ezért az előttünk fekvő törvényjavaslat alapján ugye nyilván a kormány a méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását elvonja, ahogy már hallottuk is, a Batthyány Stratmann László alapítványtól, és ugye az egészségbiztosító hatáskörébe utalja. Július 31-ig benyújtott kérelmeket még az alapítvány bírálja el, de szeretném felhívni a miniszter úr figyelmét is arra, és mindenki figyelmét arra, hogy a több szülő panaszkodott arra, hogy nem történnek elbírálások. Már az idén március óta vannak, amikor erre várnak. Tehát valóban akadozik ez a rendszer, és az átalakuló országos egészségbiztosítási pénztár foglalkozik vele. Nyilván bízunk abban, hogy akkor ez helyére kerül. Hát ugye, ahogy hallhattuk, december 31-éig lett volna ez a rendszer, csak hát az alapítvány ötfős kuratóriumából hirtelen hárman is távoznak, ezért így sürgetővé vált. Bízunk abban, hogy ez megoldódik, és talán ez volt az az akadály is, amiatt esetleg nem történhettek elbírálások. A tavaly februárban létrehozott alapítvány fő feladata, hogy volt, meg van, hogy a méltányossági alapon támogasson gyógyszereket és egészségügyi kezeléseket, vagyis olyan drága és ritka gyógyszerek támogatásáról döntsenek, amelyeket a TB automatikusan nem finanszíroz. Az alapítvány egyedi kérelmek alapján határoz arról, hogy adott betegek megkaphatják-e az állami támogatást, amit orvos nyújt be. Ugye erről van szó, és ezt most már majdnem ez az alapítvány fogja végezni. A kormány a módosítástól a döntéshozatali folyamat felgyorsulását, valamint átláthatóbb és igazságosabb működést vár, amivel egyetértünk, és én ezt jegyeztem le magamnak, amikor hallottam itt a hozzászólásokat. Álláspontunk szerint is szükségessé vált a jelenlegi rendszer felülvizsgálata, ugyanis az alapítvány működését az utóbbi időszakban, ahogy már jeleztem, szülői kritika érte. Több család hosszú hónapokat várt arra, hogy például az izomsorvadásban szenvedő gyermekük gyógyszeréről döntést hozzon. Azonban, és itt azért szeretném kiegészíteni, miniszter urat ugye mondta, hogy zömében mindig csak pozitív elbírálás volt, vannak azért elutasított kérelmek is, és az érintett gyermekek szülei például nem kaptak indoklást. Tehát lehet, hogy a támogatás megindokolták, de az elutasítást viszont nem indokolták meg. Ez szintén nagyon helytelen, és ráadásul volt ennek még egy csúnya következménye, fellebbezésre jogorvoslata nem volt lehetőség. Tehát ez is egy hiba, ezt is át kell nyilván gondolni, hogy ez miért fordulhatott elő. Azok a családok sem maradéktalanul elégedettek, akik számára ugyan jóvá hagytak egy terápiát, de az engedélyezés az csak egy bizonyos időre szólt, és ugye az nem hosszabbodott meg, tehát ugye azt újra-újra végig kellett vinni, úgyhogy nyilván ezeket is át kell gondolni. A szakmai visszajelzések igen, szakmai és érintett, az a szülői vagy egyéb érintettek visszajelzése alapján például nem volt egyértelmű, hogy milyen szempontok szerint születnek döntések, emiatt a rendszer nem volt átlátható. Nyilván ez egy rendkívül fontos üzenet a jövőben. Továbbá a kérelmek elbírálásánál gyakoriak voltak a csúszások, torlódások, ami azért veszélyes, mert sok esetben életmentő kezelésekről van szó, és ahogy hallhattuk, szintén az idő az nagyon sokat számít ebben az esetben is. Mondok egy-két esetet. A pártunkhoz például olyan bejelentés is érkezett, hogy a aránytalan törpenövés, például az akondroplázia, nem vagyok szakember, de remélem, hogy jól mondtam, élő gyermekek is kiszámíthatatlan helyzetbe kerültek sok esetben a szükséges kezeléshez való hozzáférés tekintetében, és bizony ezek is olyan esetek, amik arra utalnak, hogy nagyon fontos ezzel a témával foglalkozni, tehát amennyire rövid, annyira fontos ez a törvényjavaslat. De ezek a hibák, ezek a adott esetben, sok esetben még tragédiák is, egy rendszerhiba következménye. Tehát nem adnak a hibának a következménye, hogy nem akarták volna ezt megoldani, csak a rendszer nem működött úgy, ahogy kellett volna, ezért mi kérjük az újonnan felálló bizottságot, hogy vizsgálják felül ezeket a hibákat, és mindenképpen egy olyan intézmény, egy olyan rendszer alakuljon, ami ezt nyilván sokat segített. Értjük azt, hogy az alapítvány létrehozását, ugye annak idején az Orbán kormány azzal indokolta, hogy a szervezet jogosultá válik adományok fogadására. De szintén hallhattuk, hogy ez nem volt jelentős. Lehet, hogy idő kellett volna hozzá, hogy 2, 3, 4, 5 vagy 10 évre, 10 év távlatában már mondjuk valóban le lehetett volna következtetni azt, hogy jöttek-e oda támogatások vagy nem, de a tény az, hogy ez nem jött be. És a méltányossági gyógyszertámogatási rendszerben éves szinten több százmilliárd forint közpénz sorsa dől el. A Mi Hazánk mozgalom azzal a feltétellel tudja még támogatni ezt a törvényjavaslatot, hogy az OEP érvényesítse az alkupozícióját a gyógyszergyártókkal szemben, és a listaárakhoz képest igyekezzenek minél alacsonyabb nettó árakat elérni. Ezt is hallhattuk már, hogy nagyon fontos az, hogy egy erős lobbyerővel valóban ne kerüljön többe az a támogatás az államkincstárnak, illetve az államnak, mint az, hogyha ő egyébként is megtámogatta volna az OEP. Tehát, és fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet itt a szakmai részekre, mert a törvényjavaslata a részletszabályokat ugyan nem tartalmazza. Miniszter úr korábbi nyilatkozata szerint egy kis erős szakmai döntéshozó testületre lenne szükség, amiben jelen van orvos, egészségügyi, közgazdász, bioetikus és beteg képviselő is. Azonban a felsorolásból szeretném felhívni a figyelmet, a gyógyszerész kimaradt. Tehát mindenképpen a Mi Hazánk mozgalom javasolja egy klinikai gyógyszerész vagy gyógyszerész szakmát is bevonni ebbe a testületbe, hiszen a kórházakban és az orvosok mellett megjelennek a gyógyszerek, és az orvosoknak a diagnózisra kell figyelnünk, koncentrálniuk, és nem a gyógyszerre. Tehát fontos, amit említett miniszter úr is, a bioetika, viszont javasoljuk mindenképpen, hogy például egy ötfős testületben legyen 2 orvos, lehetőleg egészségügyi közgazdászakkal, egy klinikai gyógyszerész, egy gyógyászati segédeszközökhöz értő szakember közgazdász végzettséggel, és egy jogász, illetve akkor, ahogy említették, egy bioetikus is. Hogyha így tud felállni ez az új rendszer, ezt mi mindenképpen tudjuk támogatni, mert nagyon fontos a méltányossági gyógyszertámogatás, hiszen nagyon sokan érintettek ebben, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.
2: Tisztelt Országgyűlés, tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. Szabadi István képviselő úr felszólalásával a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most frakciónként legfeljebb egy-egy képviselő 2 perces felszólalására van lehetőség. Elsőként megadom a szót a kormány képviselőjének, mert soron kívül szólhat a kormány képviselője, Hegedű Zsolt miniszter úrnak.
3: Köszönöm szépen. Csak erre reflektálva pár dolgot, hát természetesen az, hogy alkupozíció, tehát Ahogy elhangzott azért a vezérszónok előadásában is, hogy pontosan az alapítvány nem volt tulajdonképpen alkupozícióban, és gyakran sokkal drágában tudta megvenni azokat a gyógyszereket, amit pontosan a NEAC a megfelelő alkupozícióban és megfelelő nyomás gyakorlással a gyógyszergyártó cégekre igenis meg tudta volna oldani. És amit az előző felszólalásomban is mondtam, tehát vannak olyan gyógyszercégek, akik direkt nem jönnek be és nem kérnek TB támogatást. Ezt most megfelelő olyan, hogy mondjam, üzleti és diplomáciai eszközökkel fogjuk elérni, hogy igenis jöjjenek be és segítsenek nekünk abban, hogy ezek az egyedi méltányosságú gyógyszerek bekerüljenek és sokkal olcsóbban, és ezáltal sokkal több beteget tudjunk ezáltal ellátni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeket az üzleti, gazdasági, technológiai értékeléseket sokkal jobban fogják alkalmazni a NEAC-ban, egy egész másfajta csapat és szemlélet fog felállni. Amit még mondott, hogy tulajdonképpen miért nem történt az, hogy a társadalmi adakozás, vagy egy 1%, tulajdonképpen amikor a szakújságírók nem tudták kideríteni, hogy miért is alakult ez a Batthyány és Strassmann László alapítvány. Őszintén megmondom, tehát, hogy és utána nekem is, bármit is néztem, meg utána próbáltam követni, pedig kérdezték a megfelelő egészségügyi igazgatást is, hogy ez miért történt. Alapvetően azért, hogy a társadalmi adakozást is bemondjuk, csak ez lehet, hogy az előző kormányzatnak kellemetlen volt, hogy úristen, most mi arra fogjuk kérni a társadalmat, hogy segítsenek, mert vannak olyan, akár izomdisztrófiás, akár törpenövéssel rendelkező kis gyerekek, amiknek nagyon fontos lenne. Ez nem történt meg, a kommunikáció nem történt meg, nem volt arca ennek az alapítványnak, nem volt szóvivője, aki kiáll és azt mondja, hogy nézzék, itt van ez a tündéri gyerek, neki most havonta kéne 70 millió forint arra a gyógyszerre, kérjük a társadalmat, hogy segítsenek nekünk, mi bele tudunk tenni 40-50-60%-ot, de a társadalmi adakozás tudna segíteni, hogy akkor ennek a gyereknek a következő 10 évben, mert annyi ideig kell szedni azt a gyógyszert, akkor segítsünk. És akkor így elindult, nem volt ez, nem volt erről kommunikáció. Annyit szeretnék jelezni, hogy ezt az alapítványt nem akarjuk beszántani. Tehát az alapítványt megtartjuk, most egyelőre az a elképzelés, hogy igenis megtartjuk, természetesen az alapító okiratát át kell majd írni, az egész elnökséget akkor valószínűleg meg kell változtatnunk, de pontosan erre mi föl szeretnénk használni, hogyha vannak ilyen betegek, ha vannak ilyen esetek, akkor igenis egy nagyon transzparensen, átláthatóan, államilag ellenőrizve, úgyhogy ez véletlenül se bármilyen másfajta, hogy mondjam, korrupció, vagy bármilyen másfajta szürke zónába menjenek el ezek az adakozások, az állam garantálja, hogy igen, ha ide befolyik ez az összeg, akkor ennek a esetnek, vagy a gyerekeknek, vagy a megfelelő eljárásnak fogjuk ezt elősegíteni. Ez is hiányzott, ezt mi szeretnénk, a gyógyszer és természetesen ott lesz a csapatban. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen, ha csak a kormány képviselője nem lesz olyan gyors, mire végigmondom a mondatot, akkor tényleg át tudunk térni a kétperces felszólalásokra. Elsőként Kincse Csongor, a TISZA képviselője.
4: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház! Takács Péter úgy fogalmazott a vezérszónoki felszólalásában, hogy az alapítvány működése körül előfordulhattak gyerekbetegségek. Ön érzi a szavainak a súlyát egyébként, Takács Péter? A Tóth Tamás kollégám az imént mesélt egy történetet, hogy az egyik ismerősének az édesapja egy súlyos betegségben szenvedett, és októberben beadtak egy kérelmet ehhez az alapítványhoz, amiről június elején 9 hónappal később kaptak kiértesítést, azonban sajnos közben május végén elhunyt az ismerősnek az édesapja, mert ezt nem élhette meg. Ez csak egy példa a sok közül. Tehát amikor ön úgy fogalmaz, hogy voltak gyerekbetegségek, akkor ön érzi azt, hogy ön ember életekről beszél, és sorsokról? Valamint a kampányban beszélgettem például egy olyan ritka betegségeket képviselő betegszervezetnek a vezetőjével, aki elmondta, hogy ők hiába küldjenek leveleket sorra az alapítványhoz, hogy milyen szakmai szempontrendszer alapján történnek az elbírálások, vagy hogy miért kell sokszor annyit várni a kérelmek elbírálására, nem kaptak érdemi választ sosem. Úgyhogy számomra egészen elkeserítő az, hogy ön így tud fogalmazni ilyen felelőtlenül, és ön volt a legmagasabb szintű egészségügyi vezető az előző kormányzatban, és rettentően sajnálom a magyar embereket, hogy egy ilyen országban kellett élnünk, ahol ilyen nulla felelősségérzete rendelkező emberek feleltek az egészségügyért. Úgyhogy még egyszer kérdezném, hogy érzi ön a szavainak a súlyát? Köszönöm.
2: Most Nacsa Lőrinc következik 2 perces felszólalásra a KDNP frakcióból.
5: Köszönöm szépen, köszönöm miniszter úr, hogy a vita közben is felszólal, így tudunk egymásra reagálni. Szerintem közelebb van a realitáshoz, amit ön mondott, hogy mi fog történni, átkerül a NEA-hoz, hogy ott is lesznek nyilván akadozások, problémák, amiket fel kell tárni. Kicsit hurrá optimista volt államtitkár asszony expozéje, hogy július 31 után minden sokkal szebb és jobb lesz, mert még egyszer mondom, nehéz kérdések vannak. Az, amit ön elmond, hogy nőni fog ennek a kerete, hogy nem forráskivonásról van szó. Miniszter úr, csak azt higgyel nekünk, ez ide nincs leírva. Ez egyelőre az ön szava, szó elszáll, írás megmarad. Én azért nyújtottam be a módosítót, hogy legalább kevesebb semmiképpen ne lehessen. Ha ön komolyan gondolja, és a kormány is, a pénzügyminiszter is, hogy kevesebb nem lesz, akkor fogadják el a módosítót, mert azzal semmit, ha úgyis több lesz, akkor azzal nem ártanak, csak van egy biztosíték azok, mert hogyha a NEAK főigazgatója, nyilván van számtalan lyuk, amit úgy gondol, hogy ő betömhet pénzügyileg, és azt gondolja a NEAK főigazgatója, hogy nem 47,2 milliárdot, hanem csak 30-at fog kiosztani a következő évben, akkor nyilván már forrásvesztés szenvedett el, és nem mondom azt, hogy ez a másik 17 milliárd nem az egészségügyre ment volna ott a NEAK-ba, de az, hogy ez a keret megmaradhasson, sőt növekedhessen, az ebből a törvényből jelenleg nem derül ki, és jó lenne, hogyha ez kiderülne. A másik pedig, hogy akkor viszont most van egy olyan adminisztratív feladat is, hogy a NEAK honlapján azt a lépésről lépésre végigvezető segédanyagot, ami augusztus 1-től az igénylést segíti, azt meg kell csinálni viszonylag gyors tempóban, egy hónap van rá. Eddig is a NEAK méltányosság igénylő rendszerét használta a Batthyány és Strattmann László alapítvány, de a NEAK honlapján, most még egyszer lecsekkoltam itt, amíg ön beszélt, nincsen egy olyan lépésről lépésre végigvezető, akár videós, írásos képes segédanyag, ami szükséges ehhez, úgyhogy ezt nyilvánvalóan meg kell csinálni azért, hogy augusztus 1-től ne halmozódjanak ezek a kérelmek, hanem olajozottan menjenek, és szerintem akkor annyira válaszoljon még miniszter, hogy akkor ezzel a módosítójavaslattal és a költségtervel hogyan tudjuk ezt beleírni, miért nem az államilag elkülönített pénzalapot választották. Köszönöm szépen.
2: Tisztelt országgyűlés, most a további képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót az előre bejelentett felszólalók között Juhász Áron képviselőnek a Tisza párt soraiból.
4: Köszönöm szépen a szót, tisztelt alelnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A mai napon egy olyan törvénymódosítási javaslatról tárgyalunk, amely közvetlenül érinti számos magyar beteg mindennapi életét, gyógyulási esélyét, és amelynek az a célja, hogy a méltányossági alapú gyógyszer és gyógyászati segédeszköztámogatás rendszere átláthatóbbá, gyorsabbá, igazságosabbá és kiszámíthatóbbá váljon. Az elmúlt időszakban nyilvánvalóvá vált, hogy a Batthyány Strattmann alapítvány nem képes hatékonyan a beteg érdekeket szem előtt tartva ellátni a feladatait. A munkám során én magam is sok esetben tapasztaltam, hogy az alapítványi döntés időbeli elhúzódása egy valós és nagyon súlyos probléma, ami a betegek gyógyulási esélyeit drasztikusan rontja. Kétségbeesett betegektől, hozzátartozóktól kaptam leveleket, telefonhívásokat, hogy hónapok óta nem kapták meg az alapítványtól a pozitív elbírálást, emiatt csúszik a gyógyszeres terápia elkezdésének az időpontja, csökken a gyógyulás esélye, és sajnos ez sok esetben végzetes következményekkel is jár. Az egészséghez és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés alapvető emberi jog. Az alapítvány sorozatos késlekedése a döntéshozatal során ezen alapvető jogokat is csorbítja, nem beszélve annak egyéni sorsokra és családokra gyakorolt tragikus következményeiről. Tisztelt képviselőtársaim! Az alapítvány döntése minden egyes esetben súlyos betegeket érint. Minden egyes nap, amivel később tudják elkezdeni a gyógyszeres terápiát, nagymértékben rontja a gyógyulási esélyüket. Megfosztjuk őket attól a lehetőségtől, hogy a valóban innovatív, az orvos és gyógyszerésztudomány jelenlegi leghatékonyabb készítményei segítségével tudjanak meggyógyulni és újból teljes életet élni. Bár a törvénymódosítás az ügymenet folytonossága miatt csak a törvény hatályba lépése utáni kérelmeket irányítja az arra hatáskörrel rendelkező egészségbiztosítóhoz, ez a módosítás az elkövetkezendőkben valóban a betegek érdekeit fogja szolgálni. Ez a törvénymódosítás az első lépés ahhoz, hogy a magyar betegek is időben hozzájussanak az elérhető legmodernebb, innovatív gyógyszeres terápiákhoz, melyekkel a hagyományos kezelésekhez képest nagyságrendekkel növelhetőek a gyógyulási esélyeik. Ezért kérem a tisztelt képviselőtársakat, támogassák a törvény módosítását, hiszen ennek elfogadásával mindannyian hozzá tudunk járulni a magyar betegek gyógyulási esélyének a javításához. Köszönöm szépen!
2: A következő felszólaló Takács Péter a Fidesz frakcióból. Képviselő úr, parancsoljon!
6: Köszönöm, elnök úr! Tisztelt miniszter úr, én köszönöm a konstruktív hangnemet. Azt hiszem, ez a mai vita vagy beszélgetés is mutatja, hogy vannak nemzeti minimumok, amiben nem nehéz egyetértésre jutni, még akkor is, hogyha technikai kivitelezésben vannak nézetkülönbségek. Hadd reagáljak arra, amit miniszter úr mondott. Alapvetően nagyon sok elvi állásfoglalásával én egyetértek. Annyi pontosítást tennék, hogy a kuratórium tagjai többször is voltak benne nálam. És ön is tudja nyilván, miniszter úr, hogy a helyettes államtitkárom heti szintű segítséget nyújtott a kuratórium működésében. Ennek is volt köszönhető az, hogy az ügyhátralékot sikerült ledolgozni. Az, hogy a gyógyszerbefogadás rendszere a minőségi életév nyereség alapjain állja, teljesen egyetértek. Talán miniszter úr is tudja, hogy pont én vezettem be azt, hogy a társadalombiztosítás befogadásánál 4 kategóriát hoztunk létre, a méltányossági alapon kiutalt gyógyszerekből, pont ilyen megfontolásból. Tehát amikor miniszter úr azt mondja, hogy ez eddig nem volt, mostantól meg lesz, az méltánytalan, az arra kérem, hogy ezt ne tegye. Most is 4 kategóriába sorolja a befogadásra váró gyógyszereket a NEAK. Vannak azok, amik nem sokkal drágábbak, mint a társadalombiztosításban elérhető komparátor, de jobbak. Vannak olyanok, amik ugyan sokkal drágábbak, de minőségi életévben hoznak annyit, hogy megérje őket befogadni. A 3. kategóriában vannak azok, ahol még egyelőre nincsen elég klinikai adat arra vonatkozóan, hogy jobb-e a gyógyszer. Tehát ezt már monitorozza a NEAK. Igaz, hogy nem régóta, mert ezt én szerintem 2023-ban rendeltem el, vagy 22 végén, tehát néhány évre visszamenően van csak ez a gyakorlat. És a 4. kategória az,

0: tényleg sajnálom, mivel eddig egy normális, konstruktív hangnemben ment a vita, nem kell ide populáris demagógiát ilyenkor belehozni. Ez az én személyes meggyőződésem. Utoljára egyébként pont Szabó Tímától hallottam, még államtitkárként, aki mengelézett itt engem, és azzal vádolt, hogy a daganatos betegek lemészárlásában vagyok érdekelt döntéshozóként, úgy, hogy azokban a hetekben édesapám daganatos betegség végstádiumában haldoklott. Én nem javaslom képviselő úrnak, hogy ilyen személyeskedő populista kijelentéseket tegyen egy egyébként konstruktív vitában. Miniszter úrnak köszönöm a konstruktív hozzászólását. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, kérdezem a tisztelt képviselő hölgyeket és urakat, hogy kíván-e még élni valaki a felszólalás lehetőségével. Jelentkezőt nem látok, az általános vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra 30 perces időkeretben. Igen? Hol? Államtitkár asszony, szeretném jelezni, hogy a monitorom tanúsága szerint a kormányt jelen pillanatban Csontos Bence a miniszterelnökség államtitkára, Molnár János az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium államtitkára, Hegedűs Zsolt Csaba egészségügyi miniszter és Velkei György László a külügyminisztérium államtitkára képviseli. Amennyiben miniszter úr úgy gondolja, hogy államtitkár asszony képviseli a kormányt, akkor természetesen megvan a lehetősége. Volt már olyanra gyakorlat, hogy kiment valaki kávézni. Akkor miniszter úr mondja a zárszót, parancsoljon.
2: Akkor hadd mondjam, köszönöm szépen, akkor hadd mondjam én el a zárszót, jó. Tehát tisztelt elnök úr, tisztelt ház, a mai vita végső soron nem egy alapítványról szól, nem is a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőről, hanem arról, hogy mit várunk el a magyar államtól. Azt várjuk el, hogy amikor egy gyermek ritka betegségben szenved, amikor egy daganatos beteg számára egy új gyógyszer jelenti az utolsó terápiás lehetőséget, és amikor egy család minden reményét egy egyedi méltányosségi döntésbe helyezi, akkor az állam ne bizonytalanságot, hanem biztonságot nyújtson. A magyar egészségnek számos kihívással kell szembenéznie, de egy dologban nem engedhetünk. Abban, hogy a legsúlyosabb betegek ellátása kiszámítható, átlátható és folyamatos legyen, ez erkölcsi kötelességünk. A Batthyány Stratmann László Alapítvány létrehozása egy olyan intézményi megoldás volt, amelynek céljai érthetőek voltak, de amely gyakorlati működés során nem bizonyult alkalmasnak arra, hogy ezt a rendkívül komplex összetett állami feladatot hosszú távon ellássa. A kormány ezért nem lebont valamit, hanem helyreállítja az állami felelősséget. Visszaérzi ezt a feladatot oda, ahol szükséges szakértelem, finanszírozási tapasztalat, jogi garanciarendszer és intézményi stabilitás rendelkezésre áll, mert hisszük, hogy az életmentő gyógyszerekhez való hozzáférés nem lehet szervezeti kísérletek tárgya, nem függhet személyi változásoktól és nem függhet bizonytalan intézményi működéstől. A betegek ennél többet érdemel nekik biztonság, kiszámíthatóság, és olyan állam jár, amely legnehezebb helyzetekben sem engedi el a kezüket. Ez a törvény most erről szól. Orvosként megtanultam, hogy egy kezelés sikerét nem a jó szándék, hanem az eredmény igazolja. Ugyanez igaz az egészségpolitikára is. Egy intézményi modellt nem az minősít, hogy milyen céllal hozták létre, hanem az, hogy biztonságosabbá teszi a betegek ellátását. Az elmúlt másfél év tapasztalati alapján erre a kérdésre ma már egyértelmű választ tudunk adni. Ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot mindenki támogatni szíveskedjen. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés, mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Most a napirend utáni felszólalások következnek. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Benke József, a Tisza képviselője, a leszakadó vidéki térségek.

0: felzárkóztatása, mint nemzeti befektetés címmel. Megadom a szót képviselő úrnak 5 percben.
1: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt kormánytagok, tisztelt képviselőtársaim! Az elmúlt időszakban sok szó esik Magyarország jövőjéről, és joggal. Az elmúlt másfél évtizedben soha nem látott mennyiségű európai uniós és hazai fejlesztési forrás állt Magyarország rendelkezésére. Joggal várhatták volna el a magyar emberek, hogy ennek eredményeként érdemben csökkenjenek az országon belüli területi különbségek és a leszakadó térségek felzárkózása is felgyorsuljon. Sok vidéki közösség azonban ma is úgy érzi, hogy a fejlődésből kevesebb jutott neki, mint amennyit ezek a lehetőségek indokoltá tettek volna. A Tisza kormány sikeres Európai Uniós tárgyalásainak eredményeként jelentős fejlesztési források érkezhetnek hazánkba. Ezek a források nem csupán számok egy költségvetési táblázatban, hanem lehetőséget jelentenek arra, hogy olyan térségek is új lendületet kapjanak, amelyek hosszú ideje a felzárkózásért küzdenek. Amikor Magyarország fejlődéséről beszélünk, gyakran a gazdasági központokról, a kiemelt fejlesztésekről vagy a nagy beruházásokról esik szó. Sokkal ritkábban beszélünk azokról a térségekről, amelyek nap mint nap azért küzdenek, hogy lépést tudjanak tartani az ország fejlettebb részeivel. Magyarországon több olyan térség is van, amely hosszú ideje a felzárkózásért küzd. Ezek közé tartozik Dél-Somogy is. Egy olyan vidék, ahol szorgalmas emberek élnek, ahol vállalkozók, gazdálkodók, szakemberek, pedagógusok, egészségügyi dolgozók és családok dolgoznak azért, hogy településeinknek legyen jövője. Mégis sokan azt érzik, hogy Magyarország fejlődéséből kevesebb jutott nekik. A közlekedési kapcsolatok hiányosságai, a munkahelyek korlátozott száma, az egészségügyi és a közszolgáltatási nehézségek, valamint a fiatalok elvándorlása olyan problémák, amelyekkel nem csak Dél-Somogyban, hanem Magyarország számos leszakadó vidéki térségeiben is nap mint nap szembesülnek az emberek. Éppen ezért különösen fontos, hogy a most megnyíló fejlesztési lehetőségek ne csak oda jussanak el, ahol már most is könnyebb fejlődni, hanem azokba a térségekbe is, amelyeknek minden új munkahely, minden felújított út, minden megmentett szolgáltatás valódi esélyt jelent. A vidék azonban sokkal több, mint amit sokan elsőre látnak belőle. A vidéket a gazdálkodók mellett a helyi vállalkozók, szolgáltatók, kereskedők, ipari dolgozók, közintézmények és mindazok is jelentik, akik nap mint nap életben tartják településeinket. Együtt alkotják azt a közösséget, amely helyben munkát, szolgáltatást, biztonságot és jövőt teremt. Amikor egy térség lemarad, annak következményeit nem csak az ott élők érzik meg. A fiatalok elköltöznek, a vállalkozások nehezebben fejlődnek, egyre kevesebb szolgáltatás marad helyben, és lassan meggyengül az a közösségi háló, amely egy települést valódi otthonná tesz. Ezért a leszakadó térségek felzárkóztatása nem pusztán helyi ügy, és nem is segélyezési kérdés. Ez Magyarország jövőjének az egyik legfontosabb befektetése. Mert amikor Dél-Somogy és a hozzá hasonló helyzetű vidéki térségek erősödnek, abból az egész ország nyer. Nő a foglalkoztatás, javul a versenyképesség, erősödnek a helyi közösségek, és csökkennek a területi különbségek. Ha szabad egy dél-somogyi ember szemszögéből fogalmaznom, a most megnyíló fejlesztési lehetőségek a mi térségeink számára olyanok, mint az eső a régóta szomjazó földnek. Önmagában nem old meg mindent, de nélküle nagyon nehéz lenne fejlődést várni. Ezért arra kérem a kormányt, hogy a következő időszak fejlesztési politikájában fordítson kiemelt figyelmet a leszakadó vidéki térségek felzárkóztatására. Olyan közlekedési, gazdaságfejlesztési, egészségügyi és oktatási programokra van szükség, amelyek valódi esélyt teremtenek azoknak a magyar embereknek is, akik nem a fővárosban vagy a nagyvárosokban élnek. Dél-Somogy és a hozzá hasonló térségek nem különleges bánásmódot kérnek. Csupán ugyanazt az esélyt a fejlődésre, amely minden magyar közösséget megillet. Magyarország akkor lehet igazán erős, ha fejlődése nem áll meg a nagyvárosok határában, hanem eljut minden településre, minden közösséghez és minden magyar emberhez. Köszönöm a szót!
0: Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki reagálni. Jelentkezőt nem látok. Így a következő napirend utáni felszólalásra Gyöngyösi István, a Tisza képviselője következik. Mikor érkezik meg végre a 21. század délbékési vasúti közlekedésbe címmel? Megadom a szót képviselő úrnak 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak. Ma egy olyan kérdésről szeretnék beszélni, amely túlmutat egy épületen, egy beruházáson vagy egy költségvetési soron. Arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent egy térség számára a folyamatos várakozás. Gyula városa Magyarország egyik legfontosabb vidéki turisztikai központja. A várfürdő, a kulturális rendezvények és a történelmi örökség évente több százezer látogatót vonzanak. Mégis hosszú éveken keresztül egy olyan vasútállomás fogadta az ideérkezőket, amely méltatlan volt a városhoz és méltatlan volt az itt élő emberekhez is. A felújítás szükségességéről már több mint egy évtizede beszélünk. Ígéretekből nem volt hiány, határidőkből sem. Csak éppen az eredmények maradtak el. Most végre megkezdődött a beruházás. Ennek örülünk, minden gyulai és minden békés vármegyei ember örül neki. De a kérdés ettől még jogos. Miért kellett erre másfél évtizedet várni? Miért természetes az, hogy az ország délkeleti csücskében élőknek mindig egy kicsit többet kell várniuk ugyanazokra a fejlesztésekre? Miért van az, hogy amikor Budapest és a nagyvárosok közlekedési fejlesztéseiről van szó, akkor hónapokban mérjük az időt, amikor pedig a vidéki Magyarország kerül szóba, akkor években vagy akár évtizedekben. Tisztelt ház, a probléma azonban nem pusztán az állomási épület. A probléma maga a térségi közlekedési helyzet. A gyulára érkezők ma sem érzik azt, hogy az ország egyik kiemelt turisztikai célpontjába érkeztek volna. A menetidők hosszúak, az összeköttetések sok esetben körülményesek, a határmenti térség közlekedési kapcsolatai pedig továbbra is fejlesztésre szorulnak. Pedig a közlekedés nem csupán infrastruktúra. A közlekedés munkahelyeket jelent, a közlekedés befektetéseket jelent, a közlekedés turizmust jelent, és a végső soron a közlekedés esélyt jelent. Esélyt arra, hogy a fiatalok ne elköltözni akarjanak ebből a térségből, hanem itt képzeljék el a jövőjüket. Ezért arra kérem a kormányt, hogy a gyulai vasútállomás felújítását ne tekintse lezárt ügynek. A beruházás valóban fontos, de önmagában nem elegendő. Szükség van a térségi vasúti kapcsolatok fejlesztésére, a szolgáltatási színvonal emelésére, valamint arra, hogy a Békés vármegye végre nem Magyarország peremterületeként, hanem értékes fejlődési térségként jelenjen meg a fejlesztés politikai gondolkodásban. Tisztelt ellenzéki képviselőtársaim! Most önökhöz szólnék, hogy érezzék a törődést. Nézzenek a szemembe, legyenek szívesek. A gyulai vasútról egy másik jármű is eszembe jut, amikor erről beszélünk. És erre már többször volt szó. Ez nem más, mint a nyuszi motor, a kisgyermek motor. De ami még viccesebb és méltatlanabb bennél az az, hogy ismét Gyula jut eszembe erről, de ilyenkor már nem a városról beszélek. Tudom jól, hogy ezt értik. Önök többszörösen túlárazott gyermek kismotorokkal, közpénzben vásárolt kismotorokkal kampányoltak a helyi bölcsödékben és óvodáinkban, a helyi képviselők által, és ez nem biztos, hogy csak a mi megyékben történt, hanem mindenhol máshol. Úgy, hogy politikai hatást gyakoroltak a szülőkre, igen, a gyermekeken keresztül. Nem láttam sok kampányeszközt, ami ennél vérlázítóbb és szürreálisabb lett volna, de talán ha kiemeltnék még egyet, akkor az az, hogy a mi helyi képviselőnk úgy kampányolt, hogy az ételekre, amit osztott az embereknek, a maga arcát rakta a borításokra. Szekunder szégyenérzet, tisztelt képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy a kismotorokat, ételeket, vetőmagokat, facsemetéket tartsák meg maguknak, a jövőbeli intézkedéseket, vasúti fejlesztést, a megoldásokat és a tisztességes munkát pedig tartsák meg nekünk. Köszönöm szépen!
0: Kérdezem, hogy a kormány jelenlévő képviselői közül kíván-e valaki reagálni képviselő úr felszólalására? Jelentkezőt nem látok. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy az Országgyűlés következő ülésére a házbizottság ajánlása szerint kerül sor. Megköszönöm mai munkájukat. az ülést bezárom, és felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy ebben a hőségben fokozottan ügyeljenek a megfelelő folyadékbevitelre. Ezt kérem minden honfitársunktól. Viszontlátásra!